tilos rádió, és benne a mikrohullám. Ma három filmzenémet hoztam. Ezek a szólófilmek megtalálhatók a YouTube csatornámon, Pápai Gergő YouTube csatornáján, a mikrohullám playlisten. Három tétel és jó vételt kívánok hozzá.

Tilos rádió. És benne a mikrohullámot hallottátok. Ami egyébként live act műsor, de ma három filmzenét hoztam. Jó, hogy itt voltatok. Mindjárt hétfő reggel, úgyhogy menjetek aludni, vagy rádiózzatok még. Sziasztok! Két hét múlva találkozunk.

Aki szeretne élőben meghallgatni, az most csütörtökön az esernyősben megteheti. Vetíteni is fogom az új filmemet. Live act és vetítés. Az esernyősben most csütörtökön. Esetleg gyertek el.

0: Fogd meg ezt a lámpát!
1: Fogjad,
0: fogjad
1: már!
0: Fogjad a lámpát, bazd meg!
2: A drótos tót!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyek és a gyeniszobaiak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruál. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-szel Afrikában. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeniszobaiak is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperarchaikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeniszobaiakkal keveredett Ázsiába. A magyar narancs hírét hallottátok?
2: A Jeruzsálemi kerületi bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilokkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadd éljenek az állatok keresetén nyomán hozták meg, Abraham Rubin bíró közölte, indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A végzés egyelőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir, a szélső jobboldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
3: A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják, számol be a sokszínű vidék. Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Pine Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát, akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korántsem mindegy. Ha energiára van szükség, A levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb a csőhálózatban, a távhűtés alapelvét megfordítva, hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit. Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrác Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak, a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rhein-Zeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palaszposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyers tejvő mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső hátsó él és egy farok része adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Tilos Rádió FM 90,3, ez itt a Felkelők, Tom Doper kalandjait halljátok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedése az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak híve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják. Számol be a sokszínű vidék. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a Cedemi Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását előső hátsó él és egy farok része adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

Szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van feleslegünk, azt föl tudjuk fogni. Ha akarjuk, és szükség van rá, azt a vízmennyiséget a magyar csatornarendszeren keresztül bárhova el tudjuk vinni, ha szükség van rá. Ha szükség van rá. Magyarország ma nem szenved. Magyarország ma semmilyen vízhiányban nem szenved, és hogyha az igény nő, akkor képesek vagyunk ezt az igényt kielégíteni. Ez egy nagyon egyszerű matematikai kérdés. A Duna vízhozama 5 másodperc alatt többet hoz, mint egy akkumulátorgyár egész éves szükséglete. Ne nevettessék ki magukat!

Lenn az utcán áll, ahogy szokott a bál. Ez most a bulvár, a belváros. Több sznob, kevesebb herbálos. Tágas tereken vágunk át, míg a liget parfáival elég nem tárul. Ősz, rozsda, marta, táj, ez majd a tél. Aztán a

0: szolinen a 40-40. Ki ne lenne néha fenn, ki ne lenne néha lenn.
1: Az utcán lent nyírkos aszfalt, üres játszótér. Eltaposod, százszor szép helyén jászoltél. Pitene ábrányaiban a leláncolt nejek.

Valósíts meg az álmaid. Igyekszem lenni felszabadult, alapul venni valamit ér a szavunk. Átájult éjjelek, elalélt hajnalok, agyhalok. Délelőtt a lélek haza húzként bent. Kóvályok a csend, hol járok? Töprengek a holtájoltán. Honvágytól koptatott járdákon mászkálok, nincs távol a gyárváros. Látványos elemek, hiány a lépések. Ez nem kérdéses, pár a lépréssel, igaz érzéssel. De ez normális, ettől ölthet az államformát is. Lenn az utcán, fenn a háztetőn. Ki az alagútból, át az átkelőn. Lenn az utcán, fenn a

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, és Dr. BDMG!
1: Szavaztok, jó reggelt mindenkinek.
0: És melyik Feri, így vágunk neki, aztán meglátjuk, hogy Szenyor Facundo érkezik-e, Csoki Csibész érkezik-e, ki tudja, hogy merre voltak, milyen dolgokat műveltek, miről számolnak majd be. 7 óra 12 perc van, egészen 9 óráig, Dr. BDMG fél 9-ig lesz végül.
1: Igen, mondtam,
0: fél 9-ig. Fél 9-ig. Hát ennál
1: dolgozom 9-től. Sajnos
0: ennyire. Rendesen be kell jelentkezni, azt úgy, mi?
1: Hát, múltkor le tudtam dumálni, most nem tudtam ledumálni.
0: Nem egy-egy. Csodálom, így is, figyelj, így is 9-kor kezd el. Igen. Azt szerintem az amúgy az jó dolog.
1: Hát, abban 8-kor kezdek, ezért is szóval mindegy. Most úgy voltam vele, hogy kedves leszek a kollégáimban, és bejelentkezek 9-kor.
0: Figyelj, minden egyes alkalommal, amikor a ChatGPT-t arra kérem, hogy végezzen el helyettem egy grafikai munkát, akkor rád gondolok. Nem szoktam ilyet csinálni, mert egyébként szerintem nagy szarokat csinál. De most a pince betonozásánál vagyunk. Édesapámmal betonoztunk 3 napig a pincét, 5 cm vastagon 12 négyzetmétert. Azt akartuk, hogy rendes, hogy
1: alatta meg van minden. Legjobb időpontot választottátok ebben melegben, nem?
0: Igen, igen, de így végül elkészül kis bunkerem, ami egyébként 12
1: nem egy ilyen atombunker.
0: Pontosan, aha, így van. Most csak csinálhatok bele műanyagablakot is, mindent, nagyon jó nézzen ki. Aha. Te üveggel, és akkor nem tudtam eldönteni, hogy milyen színű betonfestékkel, gyantával fessem le az alját. Uh-huh. És akkor így a világos kék, a sötét kék, meg a sárga között gondolkodtam.
1: Na és mi lett a vége? Fehér.
0: És akkor megkértem őt, hogy mutassa meg, hogy, aha, hogy milyen. Lefotóztam. Én azt nem gondoltam volna, hogy így. Kértem őt, hogy tegye üresre az asztalt, meg van pakolva, és az asztalába itt pirosra kérem, és világos kékkel. Gondolkodott egy, amúgy másfél-két percet, uh-huh, végig közben dobálgatta, hogy milyen izé, majd mindjárt most már utolsó simítás. Dők.
1: Ott a kép.
0: Hát most nem mutogatom izébe.
1: Nem, na, ja.
0: Szóval ez nagyon jó. Erre tudtam most használni, meg arra, hogy a Vintiden szereztem egy Junghans Megasztár órát. A Junghans Megasztár az a 90-es években az akkori Swatchlászt meglovagolva csinált, aha, egy fekete tok, és akkor ilyen színes, piros, meg narancssárga számlap. Hát ilyen filléres vintage óra, aha, tehát ne egy ízét képzelje. Itt már ilyen 40-60 között vannak a nagyon szép példányok. Én Romániában 6000-é lőttem, aha, egyet, de azért van ennyiért, mert a szíj...
1: Mert lopott.
0: Nem. Vagyis azt nem tudom. Mert a szíja, az óra szíja, tudod, ez a, az a típusú fém, amit így húzogatsz, és flexi, ennek a neve egyébként azóta.
1: Meg ja, de azt az lehet cserélni abba azért, nem?
0: Igen, igen, igen, és akkor kértem őt, hogy akkor innentől japánik, hogyha felsorakoztatná az elérhető ugyanilyen színű flexi óra szíjakat, illetve alternatívaként a szilikont, és ezt hallod, ezt erre jó.
1: Hát ez nagyon jó.
0: Igen, tehát hogy erre, meg arra meg kéne, hogy tegye egymás mellé az összes hétfői munkaszüneti napot az évelejétől kezdve.
1: Úgy reménykedhessék kicsit.
0: Nem, de hogy tényleg, hogy, tehát, hogy ezeket a melókat egyébként, hogy el lehet végeztetni a nagy digitális aggyal, amúgy ez nagyon fullos.
1: Hát én kereső helyett már abszolút ezt használom.
0: Ja, teljesen.
1: Már ilyen komplexebb dolgokat kell keresni, szerintem abszolút.
0: Hát én már alig, én már csak a ízre nyomok rá a Google-be és az AI keresés.
1: Én azt nem szoktam. Alapból a Google-t nem használom, ez a DuckDuckGo-t használom, aha, már nagyon régóta.
0: Én a Google-ben megelégszek hétköznapi filléres keresésekre, aha, ez az AI, meg így gyorsan megkérdezni, amit így azért nem akarok AI-vakságot, tehát nem minden elemzést azért, de amikor meg ilyen kicsit mélyebbet akarok, akkor azért ott a ChatGPT-t szoktam megkérdezni, de mondjuk egy héten azért kétszer lefutom a keretemet, és akkor utána várni kell, hanem aha, az előfizető. Te előfizető vagy?
1: Persze.
0: Munkáthoz kell mi?
1: Nekem nem, hát nekem a munkámban van előfizetésem sok, szóval nálunk, ahol dolgozom, ott nagyon-nagyon erős fókusz van azon, hogy használjunk AI-t minél többet, és tényleg rámutatunk egy eszközre, és megveszik. Most jelenleg ez az állás.
0: Mutatjátok egy pár dolgot én is, nem eszköz, hanem ilyen... Annyi az egész, hogy egy telefonszámot fogok adni.
1: Persze, megadom a főnököm számát, beszéltek meg. Nem, de nagyon, 80%-ban ezt használjuk, az a helyzet, minden grafikai cucchoz. Tehát teljes kampányok lemennek, úgyhogy nem láttak emberi,
0: oh,
1: fotókat.

0: elkezdtem dolgozni, és gyakorlatilag egy 2 hónap alatt rájöttünk, hogy nem kell már fotókat, tehát nem kell már ünnökségeket használni, legalábbis nagyon keveset. Amire kell, azok az ilyen, mit tudom én, amikor ilyen használók így elmondják, hogy mennyire jó a terméked, mert az meg mindig egy ilyen jó cucc, hogy valaki ilyen beszélő fejként így elmondja, de egyébként figyelj, semmi.
1: Akkor amikor ezeket a gyors éttermeknél be vannak fotózva a hamburgerek, meg mellette a magyar híresség, megkérdezik, hogy hány óra, akkor azok már ilyen izével vannak.
0: Szerintem az fele-fele. Aha. Tehát, de ezt nagyon nehéz megmondani, mert érted? Szóval most ezt ne úgy képzeld el, hogy megnyomsz egy gombot, és ott ja, lesz
1: persze,
0: az égeredmény,
1: hanem
0: 7-8 különböző eszközön keresztül, plusz Photoshop, meg nem tudom, tehát hogy ezek nagyon hosszadalmas, de annyira nem hosszadalmas, mint régebben, de hogy most mondok neked egy példát. Csináltunk egy ilyen nyári kampányt a munkahelyemen, ami 4 országban futott, és az ötlet hétfő délutánra lett meg, és 2 hét múlva pénteken videókkal együtt, összesen kb. 300 különböző képpel együtt, meg azt hiszem, ha jól emlékszem, 30 videóval együtt ment.
1: Hát régen
0: az egész élőben.
1: Ennyi idő kellett, hogy kiverd a grafikusból az első leírást.
0: Hát vagy egyáltalán azt, hogy így leüljetek és megbeszéltek az ügynökség, hogy most milyen fotókat fogunk megcsinálni. És aztán volt egy köröt, hogy fú, hát nem néz ki jól, de hát most már lefotóztuk, most már akkor ez lesz.
1: És akkor ugyanez igaz a videókra is?
0: Igen. Az a helyzet. A videókkal, hát most szóval ne, itt ne hosszú videókra gondolj, szóval maximum ilyen 30 másodperces ilyen reklám felhasználású videók, de megvannak nagyon jó eszközök, amivel ugyanezt meg tudod csinálni. Elképesztően drága, de még mindig olcsóbb, mint ha elmennél és leforgatnád.
1: És akkor itt az előfizetés drága az, hogy hozzáférjél ahhoz?
0: Persze. Aha. Persze. Hát meg ezek ilyen, tudod, ilyen tokenekkel működik a nagy része. De hogy szóval ez, hogyha ügyes vagy, meg van valamennyire jó szemed ehhez, mondjuk grafikusként, szerintem innentől kezdve óriásit lehet menni, ha ezeket tudod használni. Szóval nem kell arra várnod, hogy valaki leforgasson helyetted a videót, hanem megcsinálod. És addig masszírozod ezeket, amíg jó nem lesz.
1: Tehát azt jelenti, hogy igazából egyfajta ilyen konceptártként neked megvan a fejedben, amit látni szeretni, és addig promptolgatsz, amit...
0: Hát valami ilyesmi, de azért ez több helyről is jöhet.
1: Hello?
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello.
2: Ezek az AI reklámokkal egyetemben egyébként is szóba hoztátok pont a videókat. Nekünk azt tűnt fel, hogy gyakorlatilag a grafikus szakma, meg nagyon sok ilyen tervezői szakma azt ugye le fogja uralni az AI. Sőt, igazából a magyar vállalkozásoknak egy jelentős százaléka most már a jépeges hirdetéseknél abszolút ilyen AI generált tartalmat ad ki. De pont a videósnál meg mi azt veszük észre, hogy nagyon sok ilyen mondjuk magyar kisebb vállalkozás, most hagyjuk az ilyen óriás gigamultikat, mert az nyilván egy teljesen másik liga, de hogy ők például szeretik elkészíteni saját maguk a kis videóikat, amik valami elképesztően cringe tartalmak egyébként. Uh-huh. Nagyon sokszor tudjátok, így a tulajdonosok szerepelnek ezekben a videóban, akik lehet, hogy alkalmasak egy vállalkozás vezetésre, de hogy teljesen alkalmatlanok ilyen arcként megjelenni az adott vállalkozásnál, tehát hogy így rengeteg ilyen van, és szerintem több para ez az irányvonal, mert hogy grafikailag azért szerintem a java részét 70-80%-át messzire megmondott, hogy az AI tartalom, az ilyen gagyi 30 másodperces hirdetéses videóknál pedig marad le az arcod, hogy úristen, mennyire igénytelen, uh-huh. mennyire prostó az egész, mennyire humortalan, és hogy mégis most azt veszük észre, hogy ez egy ilyen óriási trend. Tehát azt, hogy tudod, ha neked van egy vállalkozásod, akkor mindenképpen neked, mint vállalkozás tulajdonosnak szerepelned kell a közösségi médiában. Ami felfogást érezte, nem értek a mai napig sem.
0: Ezt szerintem ez mind a közösségi médiának az eredménye, tehát a TikToknak, meg az Instagramnak a hozadéka. Szerintem, hogy az emberek azt gondolják, hogy ezt így kell csinálni, és egy influencerkedni kell. Ez bizonyos oldalról szerintem igaz lehet, de azért én egyetértek veled, borzasztó cringe tud lenni.
2: Szerintem magáról a termékről iszonyatosan elviszi a fókuszt azt, hogy egy ilyen tehetségtelen kamera elé nem állítandó ember elkezd neked ilyen rezenistel arccal beszélni a saját termékéről, hogy mennyire zseniális, de semmi más nem látsz rajta, csak azt, hogy úristen, mit csinál ez a fickó, és a termékre nem is nagyon tudsz fókuszálni, meg nem tudom, nekem az jön

0: belőle, mint ami régen volt, de hosszú évtizedeken keresztül, sőt, még a mai napig is nyomják ezt a negatív reklám is reklám. Hát, aki szóval valaha dolgozott a reklám szakmában, az valószínűleg a 80-as években mondta ezt ki utoljára a kis száján. Ez a mai nap már abszolút nem állja meg a helyét, hogy a negatív reklám is reklám, és úgy érzem, hogy ez a hát ha te vagy a tulajdonos, neked kell odaállnod, és neked kell az arcának venni a vállalkozásodnak, ez a mentalitás is már szerintem meghaladtuk. És szerintem mégis mi még szerintem tapicskolunk benne, nem tudom ti ezt, hogy látjátok, hogy
1: hát jó, de abban gondolj bele, hogy ennél olcsóbb viszont nincs. Tehát olcsóbb, mint felvenni egy színész vagy egy influencert.
2: Hát ez megfizethetetlen hát, konkrétan hoz
0: igen,
2: képest.
0: De így viszont a sok olcsóból elveszik be az összes. Persze. És pont az, ami egy fokkal igényesebb, ez az fog kiemelkedni közülük. Tehát maga a mechanizmus, hogy reklámozzunk valamit, marketingünk valamit, a végén ott fog lecsapódni, hogy az igényes tartalom lesz a felkapottabb, nem az olcsóbb.
2: De ez nem ugyanaz a, ugyanannak a folyamatnak egy, még csak nem is szintlépése, hogy egyszerűen a grafikai programok olcsósága miatt elönti egy Budapest jelentős részének a kirakatait, a befotózott viszkis üvegek és különböző péktermékek a sárga alapon, amelyik a kínai üzletetnek az oldalán van, a legkomolyabb vizuális szennyezés szerintem, amióta ezt a szót megalkotta. És hogy ott is arról van szó, hogy egyszerűen nagyon könnyen hozzáférhetővé válik az, hogy te nagy méretben, poszter minőségben befotózva a különböző mosogatószereket meg mindent, egy rakásra berakod, azt fölteszed a vizére, olcsó a fólia, felhúzod a kirakatra,
1: érted, ez ugyanaz igaz a social media hirdetésekre is, tehát minden elérhető, rányomsz két gombbal egy ilyenre, működik ott van a hirdetésed. Nem láttad soha grafikust, vagy olyan embert, akinek lenne erre.
0: De hogy ugyanaz a hirdetésed van, mint a 15 ezer teljes másik. Na most például vannak ezek a plakátok, amikor csak egy oldalon lehirdeted mondjuk egy rendezvényt, vagy a termékedet, és mindegyiknek ugyanaz a koncepció.
2: Fú, ez meg tudok bolondulni, ez annyira idegesít engem is.
0: A két felépítése mindenkinek tetszó ugyanaz.
2: Igen, vonalakkal elválasztva.
1: Igen.
0: Igen, és ebből fog kiemelkedni végül a klasszikus értelembe vett reklám szerintem. Ami pont ami nem lesz annyira színes szagos, de érződik rajta, hogy élő emberek csinálták, és hogy pont emiatt fog kitűnni, és egy idő után a sok AI tartalom fölött is ugyanúgy el fog siklani, mint korábban egy
2: kométa
0: reklám.
2: Károsz Csabi átküldött egy cikket, csak nagyon bonyolult volt, ilyen marketinges csávó, és ők ott azt írták, hogy igazából a jövő marketing az a narratívákra fog épülni, és igazából történetek, emberekkel kapcsolatos sztorik azok, amiket el lehet adni. És nagyon érdekes, például
1: én azt mondom azért.
2: A feleségem találta, mert én nem nagyon nézegetek, nem instagramozok, ha csak nem muszáj, és a Gyuris a Strandfesztivált reklámozza. A Gyuris, lehet, hogy ismerik a hallgatók, többször játszottuk meg, egy nagyon fiatal magyar trapper, szépen beszél, nagyon jó srác. És akkor ő reklámozza a Strandfesztivált, egyszer lángost vesz, óriási, tehát tényleg óriási, majd utána pedig ülve egy székben elmondja az első fesztivál élményét azoknak, akik most mennek majd, közben egyébként, akik ismeri Gyurisnek a szövegeit, azt tudja, hogy azért nem most kelt ki az ágyból, és akkor elmondja szépen, de ilyen nagyon vékony, ilyen szép hangú fiatalember, elmondja, hogy arra, hogy amikor először vagy az ember fesztiválon, hogy ne a legfehérebb, legújabb sportcipőjét vegye föl, miközben ott ül fehér sportiban, a fehér sportcipőjében. Zseniálisak a Strandfesztiválnak a reklámjai, szóval jó. Na, köszönjük!
0: Én is köszönöm, sziasztok!
2: Ciao, ciao.
1: Én egyébként személyesen
2: de ez a marketing, ez az ördög tudománya.
1: Hát jó, most ebből élek, most mit csináljak. Szóval én személyesen én azt szeretem, amikor az AI-t úgy használjuk, hogy egy leveszed, hogy AI, viszont annyira eltúzott, hogy vicces. És szerintem nagyon jó ilyen reklámok vannak. Amikor tudod, olyan dolgokat meg tudsz csinálni, ami egyébként nem tudom mennyibe kerülne, de jobb pofán néz ki. Én szerintem arra nagyon jó viszont.
2: Hát meg biztos filmekre is láttad az Zeus-t?
1: Láttam, igen.
2: Amikor a kirkés széthasítja a fejeit, az jó meg van csinálva, amikor átgyúrja a ízét, a disznóba, azért ott azt hittem, hogy leesek a székről, tetszett?
1: Hát, nem tudom. Voltak részek, ami nagyon tetszett, de nagy egészében nem tetszett.
2: Mi nem tetszett benne?
1: Egyrészt borzasztan ki vagyok a Zendajától, nagyon idegesít.
2: Ki az?
1: Azt hiszem a palaszaténél volt, hogy ja. nem szeretem.
2: Aki ott a dűnébe is volt.
1: Hát képzeld, ugyanaz a fej, minden, nem kis csaj, az már szerintem.
2: Hát jó, de azt játszott a Dünében nekem, nem tetszik neked ez a lány?
1: Na, hát most nem, a tetszés az más kérdés, de nem szeretem, mint színész, szerintem egy abszolút tehetségtelen színész, de ez abszolút az én véleményem.
2: Ja,
1: mindenki ja. azt kezd vele, amit akar, szóval ez az egyik része. A másik meg szerintem az vége a filmnek nagyon-nagyon jó volt, most anélkül spoilerezni, de voltak benne részek, amit szerintem nem volt. Meg a másik része...
2: Nem tetted volna be a bunyót a végére?
1: De pont, hogy azt tettem volna be.
2: Ja, mert amúgy az nincs benne a sztoriban.
1: Igen, tudom. Meg ami nagyon furcsa volt nekem, de ez lehet, hogy csak így az én fejemben, hogy ilyen nagyon... Tehát, hogy én értem, hogy nem lehet mondjuk ógörögül beszélni egy ilyen filmben, de amikor így, oda megy valaki, és akkor hello, így beköszön, így mondod, hogy tényleg mi történik?
2: Persze, mindig amerikai akcent.
1: De tényleg amerikai akcent, és ilyen amerikai beszédformák, és érdekes, hogy a felirat viszont kb. Nagyon-nagyon régies volt ahhoz képest.
2: Igen. Ez mondjuk ezen én
1: eleve ezen felirat... nagyon röhögtem. Hello!
2: Én eleve felirattal mentem, tehát már eleve rákészültem, meg előtte azt olvastam, hogy ez ne érjen meglepetésként. Illetve azt a diszonanciát azt még fel tudtam oldani, hogy mellette meg a képi világára meg kb. Ragaszkodtak a történelmi hűséghez és a realizmushoz, ami meg
1: hát,
2: hát jó, de oké, okay, de nem izébe, de nem ebben az elképzelt fehér márványos görög cuccban játszódik, ami igen, az embereknek a kép az, általában, igen. Hanem tényleg ez a bronzkornak megfelelő cucc, ami szerintem azt nekem az nagyon tetszett, hogy ilyen sötétek voltak a helyek, meg nem volt bevilágítva, tudod, a természetellenesen. Nekem nagyon tetszett, hogy a női karakterek, akár Kirké, nem voltak mint a Disney feldolgozások, hogy akkor most kis bikini falatka melltartó, és akkor így néz
1: ki. De szerintem ez most már nem lesz.
2: Igen, de ez jó, tehát igen. Ez nagyon jó. Meg megmondom őszintén, hogy bennem nagyon sok kérdést megfogalmazott saját civilizációnkkal, saját életemmel kapcsolatban, és akkor ez így jó volt. Nem, szerintem ez a szembenézés, meg az, hogy mennyire vagy rossz arc, és a rossz döntéseid következtében, mekkora köröket kell lefutnod ahhoz, hogy végül feloldozást kapj saját magadtól, hogy mi az, amit megteszel egy döntési helyzetben, mi az, aminek ellen tudsz állni, mi az, aminek nem tudsz, és ilyen szempontból, hogyha egy kérdéseket vett föl bennem, akkor nekem az egy jó alkotás. Tehát, hogy akkor, tehát úgy jöttem ki a moziból, hogy egyszerűen így azon gondolkodtam egyrészt, hogy mennyire rettetesen szararc Odysseus, tehát hogy tényleg a... Hát jó, figyelj, az a, tehát hogy volt a Sherman Mártának a Is Télemakosz című darabja, tehát hogy oké, ott maradt azért egy gyerek, meg amúgy te hova mentél, meg mit teszel meg a szomszéd közösséggel, és hogy hogyan követed el a legbrutálisabb gyilkosságot a testvérnépeddel, és hogy utána miért nem akarsz hazamenni?
1: Igen.
2: Mi az, ami miatt végül bolyongsz? Nagyon jó volt, ahogyan a szirének végül rámutattak, hogy te nem akarsz hazamenni, ember.
1: Igen.
2: Szóval ezek nekem nagyon sokat adtak, vagy így nagyon sokat tudtam utána gondolkodni, tudod, így saját élettel párhuzamot, tehát ilyen szempontból jó volt. És az, hogy ilyen hosszú volt, az meg olyan volt, mint egy ilyen jó technomix, tudod, hogy így kell egyszerűen annyi idő, hogy kiszakadjak belőle, nem, tehát 45 perc után még nincs meg ez az élmény. Kellett hozzá, szóval jó volt. Jó volt ilyen szempontból. Neked, meg én úgy ültem be, hogy ez egy amerikai film lesz.
1: Jó, hát, persze. Nem, de én nekem, hogy mondjam, valahogy az elvárásom az egy sokkal látványosabb film lett volna, tehát kb. Ilyen dűne szintre számítottam, és ahhoz képest nekem nem. Egy-két rész igen, de azért egy nagy tálma nem.
2: Nekem pont azt tetszett benne, hogy itt azért Odysseus az itt az égei tengeren bolyong, ahol olyan nagy látvány azért nem bontakozik ki. Nekem tetszett ez a kevésből hozni össze, tehát hogy inkább rá van bízva a tartalomra, mint pedig a formára, mindannak ellenére, hogy eleve az, hogy filmre vinni ezt a sztorit,
1: hát, az ez egy rettenetes
2: nagy kihívás, és mondjuk a Hádész rész az nekem különösen tetszett, hogy ott is igazából némi, tehát én voltam Krétán, meg ott pár környék, és hogy tényleg ez a rettenetes görög táj, ami ott megmaradt mostanra ezekkel a fekete stranddal, meg nem tudom, hogy az kb. Ott játszódik, és így éreztem.
1: Az nagyon jó volt az a Hádészes, és igen, az egyetértek.
2: Meg a Kirké is tetszett, az ahogyan végül Tudod, van ez a, főleg droghatásnál szokták ezt a rettenetes idegesítő közhelyszerű, Zedi, ez nagyon jó, és akkor tudod, ez fölszív egy csíkszpidet, és akkor tudod, ilyen álombelső víziók, és fogod a fejed, hogy mi a jó Isten van itt. És daráztam, hogy a Kirké résznél esetleg majd tudod, ilyen trinyós lesz, aha, de ez, hogy ez, ahogy a Kirké végez velük, ez...
1: Az egy tényleg para volt. Meg a Küklopsz is elég para volt.
2: Igen, az is. Igen. És ugye az, én azt, mert hogy, ugye biztos mindenkinek legalább egy Odysseus képregény van a fejében, hogy, és hogy a Küklopsz, hát az nem ennyire para.
1: Nem, most itt, ez most elég masszívra sikeredett az öreg.
2: Meg ugye én irodalomtanárral élek, úgyhogy nekünk ugye, még több más oldalról is át tudtuk beszélni feleségemmel, aha, aki viszont ugye képtelen volt elszakadni attól, hogy amit le van írva, Odysseusnek, ami látható, és akkor nem, de amúgy ő is elégedett volt ezzel, de még hozzád hasonlóan azért nem felállt, és két kézzel tapsolta az előadás végén, de nagyon jó volt, de soha momban néztük, úgyhogy tudod, ez a ízés.
1: Milyen Mega IMAX?
2: Foteles. Nem, Mega IMAX, hát a felirattal ki voltunk szervezve a külföldiekhez. Ja. Hát a felirattal a külföldiek nézték, meg kb. Mi, és ugye ez kisebb teremben volt, mert itt alig szoktak lenni. Hogyha felirattal akarsz nézni,
1: akkor... Mi felirattal nézni, hogy rengetegen voltak az...
2: Arénába?
1: Alléba.
2: Hát az, az Alléba is van azért?
1: Igen.
2: Ó, és az
1: nem is kicsi. Rendes nagy.
2: Az Alliban néztem? Nem, én a Momban néztem.
1: Azt olvastam, hogy ez valami olyan IMAX-re van lőve.
2: De
1: ez
2: a 75.
1: Igen, ez csak Prágában van. És igen. Európában is csak pár helyen.
2: Igen, és hogy ráadásul azt mondják, hogy nagyon kajak, mert hogy lehet, amit te hiányoltál, az pont az, hogyha nagyon-nagyon nagy, meg rettenetesen részletgazdag, ugye ebből mi egy ilyen jó minőséget kaptuk. Mivel nem láttam még soha IMAX-et azon a szinten, ezért... Mert el lehet adni, hogy már ez is jó. Tudod, ez olyan, mint amikor nem kell kimenned neked a szigetre, elmondom én milyen. Nem kell kimenned NSZK-ba, megmondom milyen. Nagyon jó. Elképzeled, hogy milyen. De
1: azért ez is elég nagy volt szerintem.
2: Persze, meg...
1: Csak közel kell tartani a telefont a fejedhez.
2: Nem? Laptopon sajnos meg szoktam nézni egy dolgot. Ja, és a lényeg, képzeld el. Már meg is érkezett 5-én a izét nézted? A 100 év magányt?
1: A sorozatot?
2: Aha.
1: Na, én azt hiszem, nagyon szeretem azt a könyvet, meg a feleségemnek a kedvenc könyvét, azt hiszem, fogom megnézni.
2: Nagyon jó pedig. Halljak meg, nézd meg. Tényleg jó. Mint ha felolvasnák, raj, tényleg nem, raj, kolumbiai nem színészek.
1: Tudom, nem tudom.
2: Ne úckodjál tőle, és most megérkezett a második évad.
1: Aha.
2: Hozzi járnám.
1: Na hát ezt nem fogom megérni, hogy megnézem. Nagyon-nagyon fázom tőle.
2: Még azok is, akik olvasták a kritikában, azok is azt írták, hogy ez tényleg, mert rászánták az időt. És akkor az első évad az a könyvnek, még ott talán a feléig se jut el, jól emlékszem. Szóval tényleg nagyon részletgazdag. Az egész mágikus regényvonal nagyon jó ki van domborítva, nincsen túltolva, hanem tényleg csak annyira, hogy így vonalon haladva.
1: Aha. Hát, nem tudom, lehet, hogy lesz az a novemberi éjszaka, amikor az ember rávetemedik, de...
2: Én megbántam, hogy egyben néztem. Uh-huh. Külön kellett volna. Kell idő. Mert ott is, az is olyan tudod, hogy így megnéz, és nagyon sok mindent tudsz elvonatkoztatni jelenlegi dolgokra. Uh-huh. Mint általában az ilyen jó.
1: Persze.
2: Na, jó van, 7 óra 36 perc van, utána jövünk vissza, és akkor megforgatjuk nyárson a különböző politikai szerepeket.
1: Na végre.
2: Én azt gondolom, hogy arra mindenképpen.
1: Nagyon sort kell keríteni.
2: Van. Így van. Na, akkor nézzük mondjuk, na, akkor egy kis, mutogatok ilyen újvonalas ízécucokat is. Ez meg a kóli van benne, meg a szalai, vérem.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Meg tudod neki mondani, hogy mi a parkolónak a száma?
1: Én.
0: Várjál, mindjárt megmondom.
2: Én biztos nem tudom megmondani, mert villamossal járok.
0: Na, azt mondja, hogy... Mert itt van egy ilyen, átjövünk a hídon, nagyon jó.
2: De az SMS-ek között nézed, ne a...
0: Jó, tudom, az várjál, hogy nézzem, Dugattyús, 0202.
2: Igen.
0: De itt van egy ilyen kis enklávé, amit így körbe van rajzolva másként, mint ahogyan a...
2: Jó, csak jártam már úgy, hogy egy párhuzam, hogy egy utcába...
0: Mit, egyik oldal, nulla, másik oldal.
2: Igen, és akkor egy merőleges rá meg más volt.
0: Sőt, a Pápa téren egyik oldal, másik oldal. Tehát nem mindegy, hogy az utcának melyik oldal áll. Megbüntettek, hívom, tudod, vérző, fröcsögő szájjal, mindenki le lesz kaszabolgoznak egy ember a másik oldal. És mondom, képesek voltatok az egyik oldal, a másik
2: igen,
0: oldal?
2: Igen, és röhögtek.
0: Fú, tényleg nem akartam elhinni.
2: Ja, és nem mernék, az olyan az a hely, nem mernék parkolni.
3: És úgy, hogy ilyen legdrágább hely volt, egész nap parkoltam, mindig fizettem a telefonról.
0: Mindig mást.
3: Nem, azt, tehát hogy a mást fizettem, és jött utána a büntetés, és akkor kiderült, akkor derült ki, és akkor mondom, akkor legalább azt utaljátok vissza, amit egész nap fizettem.
0: De
3: hát, az így nem megy.
2: Sajnos nem megy.
0: Itt amúgy nekem a szexakció hírcsoportosok mutatták meg, hogy itt, ha befordulsz balra a rendőrök, az van egy ilyen kis vamzer parkoló, ha a rendőrök meg a lakosság együtt tud parkolni, és olcsóbb, mint a olcsóbb, mint az utca. Rendesen izével. Mint a shop plázában menni, tudod, megnyomod az gombot, az...
3: A sorompós az olcsó,
0: hát,
3: mint a
0: izé. Igen.
3: De eddig nem volt, és akkor van, most megemelték.
0: És ott van hely, meg minden.
2: De valakit fel kell dobnod.
0: Nem
2: hát
0: van.
2: Az neki nem
3: van egy ilyen kis mikrofon.
0: Nem ja, gond, most, megmondom, mikrofon. Most megmondom, Burger Rudolf.
3: Őt hát már felnyomták.
0: Nem gond, hogy ja, csak ennyi? Hát akkor miért nem mondtátok korábban, de nevekre van szükséged? Ha mondjak, miért?
2: Istenem. Szegény
0: na.
2: Robi.
0: Na, szegény Robi. Találkoztam vele, jó néz ki, ki van pendülve.
3: Hallom, hogy nagyon jól megy az esküvői DJ-zésnek.
0: Fejezzük be az egymás kibeszélését. Tudom, én kezdtem. Na de innen is kívánok sok boldogságot Bocki művész úrnak és kedves feleségének. Az Isten áldja meg őket sok energiával, boldogsággal, mindennel. Reméljük, Bocki művész úr villant is mostában valami művészetet is, mert olyan jó lenne.
2: Ne, az jó lenne.
0: Nálunk két képe is kint van, megmondom őszintén, ahogyan cseperednek fel a gyerekek és hogy majd érkeznek. Feleségem szét le kell venni majd némelyiket. Hát mit tudom, mondjuk a Verebics Áginak a Kulubácsinak nevezem csak ilyen, a latex férfi szintet lábba. Azt para szerinted is?
2: Szerintem is.
0: Jó.
3: Mindegy. Szerintem csak meg kell fordítani.
2: Nem, mert leveszed egy pár évig, aztán visszateszed. Igen. Kiteszed az irodádba.
0: Illetve ugye van egy, amelyiken a Bocki művész úr kiszolgálja éppen az egyik kabrióban ülő párt, ahol a... megvan ez a kép.
2: Igen.
0: Igen, ez
3: de ezek azért jól, mert legalább megértik. Tehát, hogy most így
2: ja. Apa, mit jelent ez a kép?
3: Csak nézed.
2: Most már minden.
0: A másik szerencsére az mindegy is, mert ugye ott az a Pest Erzsébet kriminál sorozatból az a rész, amikor ugye ott a kriminál sorozatában, a Karca kriminálban, meg a Pest Erzsébet kriminálban bűnügyi híreket dolgoz föl Bocki művész úr narratív technikájával, és ott pedig az a rész látható, az a hír látható, amikor a Pest Erzsébeti rendelőintézetből a várakozó betegek szeme láttára a gyógyszerszekrényt, egy kábítószer használó fiatal maga elé tartva szépen kisétál a rendelőből. Zseniális alkotás.
2: Ja.
0: Na, szóval rengeteg történet közül talán kiemelkedik a múlt héten az, amikor végre Magyarország szembesült azzal, amit itt a Héttérítő című műsorban tulajdonképpen egy évtizedre próbálunk átadni, hogy mi nem rendelkezünk nagy mennyiségű vízzel a további élésünket tekintve. Ezzel kapcsolatban volt vendég nálunk, számtalanszor elmondtuk, hogy a legjobb forgatókönyv szerint is nagyjából 30-50 év az, ami ahhoz vezet, hogy itt elsivatagosodnak a dolgok, hát úgy tűnik, hogy gyorsul ez a folyamat, és hogy a rosszabbik, vagy akár a legrosszabb forgatókönyv játszódik le, ami azt jelenti, hogy két évtizednyi sincsen ebből a folyamatból. Tegnap megjelent egy egy videó az interneten, amit a Bardóczi Sándor főépítész is ajánlott, főkertész is, bocsánat, hogy hívják ezt, és csak félig tudtam megnézni, mert el kellett indulnunk otthonról, de már abban nagyon szépen ki van bontva az a folyamat, melynek során az elmúlt 200 évben lépésről lépésre tettük tönkre Magyarország vízgazdálkodását, tulajdonképpen egyik rossz döntésből a még rosszabb döntés felé, amelynek következtében mostanra ott tartunk, hogy a Tisza például nem csak, hogy alacsony vízállása jelent problémát, hanem az annyira alacsony, hogy a medernek abban a részében van, ami még a talajból kiszúzza, még a meglévő vizet is a széléről. Tehát tulajdonképpen képtelenség bármit is esőcsinálásként összehozni itt az éghajlattal, úgyhogy egy nagyon negatív kép bontakozik ki itt előttünk. Ugye ez azt is jelenti egyben, hogy a mai élő fiatalok közös generációs cselekvése valószínűleg a víz megszerzésének nagyszerű küzdelme lesz, illetve az alkalmazkodás a megváltozott viszonyokhoz. Ez a hőkupola, ami a múlt héten azért rendesen térden rúgta Magyarországot, bár sikerült talpon maradnunk, azért úgy tűnik, hogy a jövőben tartogat majd meglepetéseket erre a hétre is. Ugye most azért ez az enyhülés, ez azt jelenti, hogy visszaenyhülünk 32-34 fokra a 40-ből.
3: De nem, a hőkupola az nem ért véget.
2: Az még igen.
0: Nem, sajnos.
2: Hát csak,
0: igen. Csak lett egy ilyen
3: picit.
0: Igen. Na és hogyan éltétek meg a hőkupolát? Milyen takarékossági intézkedéseket vezettetek be? Hogyan éltétek meg az elmúlt hetet?
2: Én kiköltöztem egy sátorba.
3: Hogy 8. elő?
2: Nem, elmentem minden, és hogy ne kelljen használni a klímát, egy sátorba töltöttem az egész hetet inkább.
0: Az igen. Árnyiban volt a sátor?
2: Aha.
0: Jó volt, szellőzött?
3: Hát erre csak tudom, hogy vagy elhiszem, vagy nem, de inkább nem.
0: Hazudna, hogy mindenki. Még
2: sosem hazudnék
0: el. A klíma fölrakott láb.
2: És én nagy kabátba ülünk.
3: Nem, tényleg nem használtam klímát, mert nincsen. Úgyhogy...
0: Hogy bírod ki?
2: Nincs otthon.
0: Fegyelmezetten szellőztetsz?
3: Tavaly nem is használtam. Idén, tehát a ventilátor, van ventilátor, nekem az jó, és tavaly egyáltalán nem kellett bekapcsolni, és most bekapcsolom, de engem
2: annyira nem. Így rácelluxozol egy nagy adag jeget, vagy hogy?
3: Nem, az a mi ventilátor megmozgatja azt a szobámban, hogy meglevőt, az nekem bőven elég.
0: De akkor fegyelmezetten csináld a szellőztetés sötétítést redőnnyel?
3: Hogy fegyelmezett.
0: Hát az, hogy reggel, hát az, hogy hajnalban...
3: Tisztelgek előtt, hogy vigyázban
0: állok. Hát következetesen hajnalban fölhúzod a redőnyt, átszellőzteted.
3: Én a... Nem így, nem. Akkor nem fegyelmezettem.
2: Fegyelmezetlenül.
0: De akkor nem mereszik
3: hát, el? Le van egész nyáron, nekem a redőny le van engedve egész nyáron.
0: De valamikor csak szellőztetsz?
3: Hát éjjel vagy hajnal, hát éjjel na, kinyitom, mondom, és akkor reggel megbecsukom.
0: Na hát ez a fegyelmezet.
3: Hát jó, de nem úgy, hogy tudatosan, hanem mert fölkelek, és akkor
0: kell. Nem úgy, de mert ebből egyszer elég nyitva hagynod az ablakot napközben, de
3: nem napközben, nem
0: hazavágja egyből. Mert egyébként azzal, hogy redőnnyel kint megfogod, azzal amúgy, hogyha neked egy feladat üti a nap, ha jól gondolom.
3: Egy, mert egy van.
0: Hát oké, de amikor a legfelső szint lennél, akkor kapásból mondjuk kettőt üt.
3: Igen.
0: Tehát nálunk hármat üt, abból egy a felső lapos. Tehát hogy alapvetően, ha le is van húzva a redőny, akkor is egy viszonylag magas
3: átlagos. De nekem úgy nem üti, mert nekem pont olyan a fekvése, hogy...
0: Északi.
3: Vagy nem, déli.
0: Hát déli. A déli akkor egész nap üti.
3: Vagy nem, akkor...
0: Hát, hogyha egyáltalán nem üti a nap, akkor északi.
3: Akkor északi.
0: Hát az északi az ebből a szempontból most szerencsés. Abban a szempontból szerencsét, hogy nem süt be a nap.
3: Igen, nem igen. Tehát, hogy nekem ezért nem probléma, tehát mindig, amikor nyáról szemben, nekem ezért nem.
0: Ez, figyelj, ez a jövőben ez egy értékes tulajdonsága lesz az ingatlannak, így, hogy az Arrakisz bolygó felé lépkedünk szépen. Te tényleg az egyébként hát, az volt a megérés, amikor kimentem az erkére, hogy nekem mondjuk a 3-kor veri telibe az erkét, akkor már mondjuk 2 órája, hogyha akkor kimentem az erkére, akkor világos volt, hogy most kell mindent kimosni, mert bármit kiteszel, ami az erkő, úgyhogy abban a percben az összes régi sportcipőt vágtam be a mosógépbe, 30 fokon kitettem, úgyhogy nem értem el a nap, mint betetted volna a szárítóba.
3: Jó, de embereket ne üssél a vízért.
0: Micsoda?
3: Hogy embereket ne üssél a vízükért.
0: Ne, semmiképpen. De azt gondolod, hogy fölteszek a ízére a vaterára ilyen alakiszi overált át a
3: valakit. Tényleg, milyen ilyen olajos autószerelői...
0: Fremmen szettet. Szevasz, Roli!
2: És egy ilyen hülyén jársz majd a betonon.
1: Sziasztok!
0: Milyen újság? De le vagy barnulva, merre voltál?
1: Hát jó, kupolában voltam.
0: Ő kupolában voltam.
3: Milyen országban voltál a hőkupolában?
1: Most az legutolsó, az sikerült a tengerparton át.
3: Na, csak hogy nekem bekapcsolod a légkod itt lement Orvát.
0: USA-ban voltatok?
1: Az USA-ban voltunk, az.
2: Floridában.
1: Miami.
3: Az Florida.
1: Nem. Hát figyelj, vannak ilyen későrűn érő típusok, én mostanában kezdtem el kempingezni.
0: Wow, na, mesélj! És autóban kemping, vagy vittetek sátrat is?
1: Hát sátrat. Igen, szálloda is.
2: Többiek sátorban.
0: Hát jó, de hát így egy óriás kombi Mercedes lehetett volna.
1: Egy jó dolog van, hogy tényleg hogy sok minden befér. Na és azon, hogy én eddig fesztiválon sátraztam, tehát ezt nem hívom ilyen klasszikus kempingnek.
0: Hát ez nem az bedűlt, mint a fa két izitrek között.
1: Nem, hanem ugye egyszer más a hangulata, tehát tudod, közvetlenül jönnek.
3: Más a hangulata.
1: Na de ez romantikus volt. Közvetlenül jönnek az eladók, érted?
3: Próbáltam ugyanmire dolgokat, és valamiért nem volt.
1: Nem,
3: furcsa volt. Nem. Mindenki lefekszik ezzel 10-kor.
0: Ezt tudod, hogy nem.
3: Egyébként
0: lehet hallani mindent.
1: Igen. Hátország volt, és ott, ez augusztus, ez ugye egy csúcs szezon, ami azt is jelenti, hogy tényleg így a én ilyen utolsó pillanatban, hogy akkor menjünk le, hát tényleg itt van közel állítólag.
0: Nincs
1: megszállás. Nagyon-nagyon magas áron jó szállodákban lehet ára találni, de ilyen, hogy mobilház vagy így, hogy válogatsz így a kempingen belül, hogy akkor mégis hova szeretnél, az nem. Úgyhogy így ahhoz sikerült így az utolsó pillanatban. Tudod, az elején még van ez a, hogy majd akkor...
0: Tele vagy kemping cucca.
1: Nomád kemping, hangulat. Jó spot, mi egymás.
2: Semmi.
1: Szerencséd van, hogyha csak a nap felé beérő napsütét helyre sikerül befutnod. Na és akkor tényleg így ilyen kis parcellák vannak. Most már persze teljesen alulról szerveződően van ez a dolog, hogy a parcelláknál, hogy így rájössz, hogy amikor társaságban fesztiválokra mész, úgy valahogy összeadódnak a dolgok, itt egy magad vagy, körülötted.
3: Nem, miért körülötted, nem azt látod, hogy körülötted lévő cuccait?
1: Nem.
3: Azt hittem, hogy
0: mi az a kis fazék, hagyja oda.
1: De, tudod, az a körbe vagy véve ilyen hiper-szuper kemping karavánokkal hozzá, kiegészítőkkel, napvédőkkel. Te kivágod a kétszemélyesnek mondott kis kecső a sátradat 20 évvel ezelőttről, illetve az a tiát, a zsuzsájé.
2: Találsz be nekik meglepetést a zsebbe, gondolom.
1: Tudod, olyan, amivel él, hogyha befekszem, akkor nekem csak úgy kényelmes, hogyha kilóg a lábam.
3: Hogy nincs benne.
2: De Roli, nem egy napvédő sátrat kellett volna elvenni.
1: Az van, hogy minden egyszerben...
3: Egy oldala hiányzott.
1: A múltkori szezonban befektettem egy a szezon végén egy leértékelt napernyőbe, amelyik ilyen szétszedhető, és akkor tudod, ilyen oldal...
3: Napvitorla, így mondd is.
1: Nem, ilyen napvédő, de ami a kettébe szeded, akkor ilyen oldal...
2: Napvitorla.
1: Nem. De minden hívják ezt ilyen, nem, hanem hogy ilyen leválasztó, ilyen kerítést tudsz csinálni ilyen belőle. Hát elvileg ilyen szélfogó spanyol fa, ami ugye rögtön kellett is, mert amikor így beálltál a kis parcellátba, ami egy ilyen 40 négyzetméteres kis hely.
0: 40 négyzetméter?
2: Az rengeteg.
0: Az nagy. Most, amit látsz magad körül, ez kb. 18-20.
2: Igen.
1: Ez? Hát de nem is fér ide be az autó, vagy csak az autó.
0: Ja, beállhattál kocsival,
1: mert persze, mellé. Hát,
0: miért? Nem mindig engedik meg,
2: hogy hát én amilyen kertünkben Horvátország voltam, ott
0: meg
2: a beállás.
0: Nekem volt, a legtöbbe, ki kellett állni, olyan is volt, hogy
1: igen, van olyan is, ahol egyébként nem lehet. Na és mindenki, a parcella túloldalán a már ott lévő család, akik szintén egy ilyen, mit tudom, gyerekkel, kutyával, hogy így felét kinyitott...
0: Nád egyik sem volt ezek közül? Nád ezek közül egyik sem volt?
1: Gyerek, kutya?
0: Igen.
1: Nem.
0: Ja, jó, csak
1: nem, nem, nem, nem, de nem is volt kemping felszerelése mindenki. Viszont az ő ilyen kis buszuknak a hátsó ajtaját kinyitva feléd volt a francia ágyuk. A ami emellett a főző is volt.
0: Te faszak is
1: jó kis cuccok. Igen, nem. Na ja, úgyhogy...
0: Irigykedtél rájuk?
1: Nem, az irigykedés inkább ott kezdődött, hogy én nekem ugye első kemping ilyen klasszikus élményem, hogy nem most tudtam, hogy ha van áramforrás a parcellánál, az ilyen ipari áram.
2: Tehát, hogy nem mindig.
1: Kell egy átalakító hozzá, amelyikből a...
3: Akkor te egy ilyen lakókocs, vagy egy ilyen karaván helyen voltál, mert amúgy ott van szokott lenni áramlóca valóban, de ott vannak a normál 2-20-as csatlakozók.
0: Persze.
1: Mondjuk törülöttünk tényleg
3: akkor
1: mindenki...
3: Akkor biztos, hogy olyan volt, ami... Hát akkor azért, mert...
0: Kis asztalt vitté?
1: Milyen kis asztalt?
0: Kemping asztalt.
1: Nincs kis asztalt.
0: Hogy értetek?
2: Majd jövőre. Ezek szerint majd jövőre.
1: Enni. Hát enni hőkupolában alig eszel, egyébként másrészt meg hát mi le vagy a tengerparton, klasszikus élményed, lemész, veszel végre egy rendes bureket,
0: hozzá
1: egy jogurtot, és akkor kiülsz a partra, és elropogtatod. És aztán este... Fú,
0: kempinglámpa, szúnyogírtó, gitár.
1: Nem.
2: Gitár.
1: Tudod, hogy vittünk, felkészültem, vettem snacklevest meg, vagy milyen smacklevest, nem smacket, hanem ilyen elkészítettük meg tésztát, meg nem tudom.
0: Gázfűzőt vittél?
1: Persze. Az egy ideig, azt már Ozorán is használtam, az óriási, tehát ugye ez a kis gázfőző, tetején a kis lánggal, tehát reggel azon egy lábosan egy kávét főzni.
0: Maga a vadregény.
1: Az tényleg az, illetve most pont a Wiki mutatta, hogy van olyan, amely, tehát hogy állítólag az egyik ilyen legjobb ilyen szúnyogriasztó kemping cuccba, amit erre a gázpalacra tudsz rá tekerni, ilyen. És az ízítja a kis lapocskát a szúnyogírtóhoz.
3: De ugye az 50 000 fontos székedet nem mutogattad másoknak?
0: 50 000
3: Hát az ennyit. Hát de lejöttek-e vetted, csak ja, azt nem azt mondtam.
1: Nem, vettem. Tavalyi évben vettem.
0: Zulu?
1: Nem, de valami hasonló regatta. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez a klasszikus kagyló fotel, annak az XL változata, tudod, amelyikben még én is kényelmesen elüldögélek, és jól érzem magammal. Óriási, tehát méretre is összecsukva, és viszont legpraktikusabb dolog. Na, úgyhogy fél három napot voltunk lent, tehát, hogy ebben...
0: Na és hol voltatok végül, ha nem titok?
1: Ja, nem, a...
2: Ravink.
0: Ravink az messze van azért.
1: Pedig ott voltunk mellette, Vrszar.
0: Hát akkor jó messzire mentetek azért, mennyi volt az út kifelé?
1: Hát, 6 óra.
2: Ja.
0: Az jó azért.
1: Hát mi, hát annál közelebb a...
2: Megy a gép. Ott fenn az a trükkvenyítem meg ezek.
1: Igen, de hát az állakállítok a legmuncsibb rész.
0: Ez a legközelebb elérhető, évezhető az Krük kb.
1: De ott mindegy, így is izgultam, hogy elfogunk-e egy balesetet vagy valamit, hát, mert hogy ott a híd miatt be tud torlódni, tehát hogy visszafelé hallgattam, hogy ott azért mindig van rendesen kilométeres rész. Mi valahogy ezeket így tök jól kihúztuk.
0: Kocsi jó bírta?
1: Persze, vagy hát...
2: Ott maradt.
1: De jól bírta.
0: És akkor ezt a füstölés végül sikerült megoldani, vagy akkor ez tovább ment azzal? Verdelne? Vagy volt az a füstölése?
1: Évekkel ezelőtt. De hogy is...
2: Ez volt a szúnyogriasztó.
1: Nem, azt meg, muszáj volt megcsinálni, azt megcsináltam meg annak idején.
0: És az mi volt végül a hiba, az kiderült?
1: Szét volt csúszva az olajteknő, tehát hogy közötte folyt szét a...
0: Hát ez tök jó, hát ez szuper, ez nem egy
1: izé.
0: Az nagyon jó. Nem volt itt csörgés telefon?
2: Nem. Mi is ebben voltunk egyébként.
1: Miben?
2: Kempbe, de mi 12-en mentünk.
0: Az jó. Igen.
2: Most ilyen fél, nagy sátras.
1: Nem vittünk gyereket, igen. Kutyát, de hogy a Zsuzsának feltörtek gyermekkori kempingezési élményei, ugye nekem ilyenek nincsenek, tehát nem tudtak feltörni.
0: Most volt a kempingezési
2: élmény. Én nem
0: csak mondtam. Azt nem viccelt.
1: Ja, nem.
0: Egész gyerek volt a kempingezési.
2: Fogsz még menni?
1: Persze, tehát hogy amúgy, mivel nekem van amúgy is egy ilyen kötődésem a gadgetok felé, és a gadget előtt, tehát hogy venni cuccot.
2: Azt hittem a gadget
1: felé. És a kemping, mint olyan, az egy örökfejleszthető.
2: Persze, hát az abszolút.
0: Én kisvárost építek mindig kempingben.
2: Meg rengeteg pénzre drákot.
1: De az meg a másik.
0: Ezért kérdeztem, nagyon jó azt a mondom.
1: Szóval csak, hogy Zsuzsa élményeire alapozva, hogy igazából azt meg kellett állapítani, hogy egy ilyen kempingezésnek a legnagyobb nyertes ezek a gyerekek. Az óriási, hogy így el vagy engedve, iszonyú nagy terület, sok másik gyerekkel, igazából szabadon be.
2: Nagyon jó volt.
0: Emlékszem, mi is, amikor kempingeztünk gyerekkoromban, és akkor már voltak nyugati országokból is kempingező gyerekek, és akkor emlékszem rá, akkor láttam először olyan gumicukrot, ami tudod, ilyen kis, mint hogy kolbászkarikák lennének, csak picibb, és akkor közelben meg más színű. Hát akkoriban,
2: de ez olyan, mint amikor ilyen 80... kábelt felvágsz.
0: Igen, az, igen. Hát, 80-as évek, tudom, Magyarországon ezek nem voltak, sőt, inkább a 70-es vége szerintem nagyjából, és emlékszem rá, hogy a kislány, akinek volt, szétszórta a cukrot, és akkor az egyik anyuka odament, és szólt neki, hogy kislány, elveszítetted a játékaidat. Tehát föl sem ismerte az anyuka, aki itt élt Magyarországon, a nyugati kislány által szétszórt gumicukrot. Hát ilyen sanyarú világban éltünk, kedves gyerekek.
1: Anyámnak is, hogyha megemlítem, hogy kemping, a szóra így összeráll.
2: Mert a biciklire gondol.
1: Nem van. Annak idején az apjával, ahogy rákényszerítette azokat a vas szerkezetes sátrakat, plusz a kajak, plusz a nem tudom.
3: Mi is kempingeszünk, csak mi külföldön. Tehát, hogy ne kelljen itt a cukrokat nézni. Németország, Olaszország, vele.
0: Mi is kempingeztünk külföldön, mi Görögország, Olaszország, bár akkoriban azért már inkább úgy volt, hogy apartmanba, és akkor, hogyha nem volt...
3: Az nem ugyanaz.
0: Nem úgy, de ha nem volt kecú, akkor ott volt a sátor, tehát ilyen hibrid volt, mert azért nem mindig tudtál. Vagy az, hogy elmentünk, és valahol apartman, majd onnan tovább, és akkor úgy skátor, de mivel nekünk nem volt skifünk, ezért Fater csinált egy, a Dacia tetejére egy olyan hatalmas ilyen műbőrből legyártott egy ilyen tárolót, ami olyan volt, mint egy ilyen barna szörny, és az minden megállás, hogy demokják el, le kellett szedni, ráborult, betörködtük a hátsó ülésre a Dacia-ba, barna szörny ki, barna szörny átmenekedett azért, nagyon kemény volt.
2: Barna szörny.
0: Igen, de hogy ennek okának bennem is az, mint...
3: Miért nem biztadok szarnak?
0: Bocsánat. Egyszerűen, jónkor azért Nápolyban, amikor lerángotod a izét a nyakadra, a barna szörnyet, mindegy, és akkor, de ennek okának bennem is az, hogy a kempingezés az maga az élet, és tényleg én nagyon imádom, és mi is voltunk Horvátországban hasonló módon egyébként így, bár én azért kisvárost építettem meg ez a dupla hálóteres Decathlon sátorral, de én is azzal szembesültem, hogy azért itt nagyon komoly dolgokat villantanak más emberek, hogy itt azért vannak jó.
2: Most kezdett, hogy láttunk a kempingben olyat, hogy két robur, aminek ilyen óriás két ilyen laktere volt hátul, az egész robur. Ilyen zöldre lefestve, és kísérte őket egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen katonai, ilyen kétértű cucc, ami szintén meg volt csinálva kempingesre.
1: Jó, ilyenekből a legjobb, azért tudod otthonra látni a bejáratnál, az Önmírus egyediken, tehát hogy olyan szerkezetek tudnak beállni, meg ilyen régi, nekem a legjobban ezek a régi tűzoltóautók átalakított, egyszerűen ilyen iszonyú nagy kerekkel.
2: Valakinek ez elképesztő mennyiségű idő és pénz lehet, hogy ezeket megcsinálod.
1: Persze, hát értelemszerűen az algoritmus,
3: tudod, munkaidőbe csinálni.
2: Egy roburra, hogy jössz le, ezek német rendszámúak voltak, hogy jössz le?
0: Három nap alatt.
2: Mennyit fogyaszt, igen.
0: Igen.
3: De hogyha, de szerintem azért nem jó ez az állítás, mert hogyha meg a többivel szembeállítod, hogy a sátorral, vagy hogyha apartmanban laksz, hogy az üzemanyag ott visszajön. Tehát, hogy nem kell a szállásra úgymond fizetned.
0: Hát figyelj!
3: És ezek tök jó szállások, ezek nem, úgy megvannak csinálva, hogy nem kell, tehát igen.
0: Egy ilyen roburral haladni,
3: tök hát, mindegy.
0: Mennyivel
1: tudsz? 70-nál.
3: Hát akkor 3 nap. És nem kell magyar. Fizetned, ott az autó.
1: A kamion megálló.
3: Csak az üzemanyagra kell fizetned.
0: Ez rengeteg pénz az üzemanyag. Egyszer kiszámoltam egyébként, és kb. Az van, hogy amúgy, hogyha így egy nagyon jó fogyasztású lakóautóval mész, és bérlés, meg minden, akkor kb. Szállodáron vagy. Tehát nem apartman, hanem szállodáron vagy. Kétség kívül az élményt fizeted meg.
3: Vagy, igen.
0: Tehát megfizeted az élményt,
2: meg amúgy... Nagyon sokáig nem mehetsz.
3: Nem állhatsz meg, igen. de mit tudod, Ozorán ott nem kell
0: így. Én amit néztem egyébként, ami kb. Úgy meg is éri, tehát hogy mondjuk így jó tempóval tudsz haladni, meg amúgy egyébként már egy nagyjából is tudsz benne kecózni, az kb. A transporter méretű cuccok, azokkal tudsz úgy menni, hogy tudsz menni, mint 130-140-nel tartósan, viszonylag jól tudsz leparkolni is, és egyébként még tudsz benne aludni is, meg megsütni így nagyjából valamit, és akkor utána mondjuk most tartanak ott mondjuk a Ducato sima szívó dízelek, mondjuk egy ilyen 2-3-as sima szívó dízel, mondjuk 150-180 ezer kilométerrel, ami hosszú távon ment bele, és azokat ilyen 3,8-4,7 millió között vannak nagyjából, amik olyan felépítmények, hogy már így egyébként így akkor azzal, aki jól érzed magad, amik igazán Janisok, azok nekem nagyon tetszenek, azok a főleg hímernek kell ezt mondani, ezt a felépítmények, ahol nincsen ajtó a vezetőnél bal oldalon, hanem az egész egy nagy tégla, főleg a franciák szoktak jönni ilyenekkel ide a szigetre. Igen.
1: De az, aki csinálnak egyébként mindenféle átalakítást, tehát a Mercedesből is, meg
0: egyébként. És akkor ebből, még a Kolumbuszban laktunk, ott szembe volt valakinek, nem tudom, talán Merci felépítmény volt, ez a legújabb, szerintem ez kb. 40 millió forintot néztem ki belőle hirtelen, és ott meg tudtam nézni így közelről, hát eleve akkora, mint egy busz, és ugye ezek az új típusúak, ezek most már olyanok, hogy hátul oldalról bele tudod pakolni
1: a
0: cuccokat, és belenéztem, eleve olyan volt, mint a Csillagok háborújából valami űrhajó kb. Tehát, hogy tényleg döbbenetes méretekkel rendelkezett, és olyan szintű luxus, meg inverter.
1: Egész éppen ott állította, és vagy...
0: Éppen tolatott be.
2: Hiszem, hogy több hónapra megy nyaralni egy ilyen.
0: Valahová. Mm. De mi egyszer papuval kiszámoltuk, hogyha 10 miséért veszel egy ilyen...
1: Egy karavánt?
0: Nem, egy lakóautót, és utána azzal évente elmész kétszer nagyobbra, de hogy kétszer nem érzem, mert nincs annyi szabadságot, akkor valami 200 év alatt fordul nagyjából az ára, tehát hogy egyszerűen nem, tehát
1: akkor
0: ugye bérelni, tehát hogy bérelni, tehát ez vagy pedig annyira tele vagy, annyira ki vagy tömve.
2: Ilyen fullosat szerintem nem tudsz bérelni.
1: Dehogy. Mindent lehet bérelni, csak annak pénz van.
2: Főleg azért, olyan drága, hogy
3: hol, de nem, a filmes, a film készítésben például ezeknek van a legnagyobb, ott is bérelnek ilyen autók, vagy ilyen lakóautókat.
2: Hát akkor kiadod addig a filmeseknek, amíg nem használnak.
0: Ilyen még, hogy elhangzott, hogy 40 millió forintba került, tehát ugye sok.
3: De hogyha kiadod, akkor...
0: Lehet, hogy Svédországban az ilyen grafika már nagyon jó, mert a 40
1: millió forintba. Algoritmus egy csomó mindent feldobál így a pont ezekkel kapcsolatosan. Nekem, ami tetszik, én amúgy is, hogy a életszerűbbnek tartom azt, hogy ezeket a mikor a kis buszba rakott be a cuccot, nem pedig teljes lakóautó készül erre, és ugye abban most már nagyon modern ilyen cuccok vannak, hogy igazából ilyen becsúsztatva, tehát hogy mint egy dobozként így kiszeded, és akkor valahol tárolod, és amikor kell, akkor becsúsztatva, igazából a helyére rakva, biztos, hogy szűkebben kapod meg értelemszerűen, de hogy ugyanezt a funkciókat, illetve ennek millió változata, ilyen moduláris változata van, de ugyanúgy egy millió pénzt el lehet rakni.
0: De mellett egyébként ez a közösen összerakni a sátrat, felépíteni a sátrat, nekünk az ilyen nagyon jó családélmény, természetesen mindenki által használ.
1: Hát mondjuk a hőkupola alatt még egy sátor összerakás is halált.
0: Hát igen, akkor illetve, mindenkinek ez a csehszlovák illetve, sátra volt az alumínium vasakkal. Hát,
1: igen, ez a klasszikus ilyen burlesque jelenet, hogy a horvát tengerparton a kempingbe egy ilyen köves sziklás talajba akarod berögzíteni a sátrat, iszonyú nehezen, majd meghalsz, kivenni 2 másodperc.
0: Hello?
3: A sziklából.
4: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt!
1: Ciao.
4: Nekem az egyik rokonom az 79 évesen kempingezik. Halljátok ezt a dörtést?
1: Igen.
0: Mi az?
4: Egy tűzijáték.
1: Már reggel?
4: Olyanok, mint a kontrollban a Scherer Péter, tudod, aki nézte az órát, hogy neki kezdjen a meglátta, hogy pont 5 órára ugorjon az óra, és akkor kezdte el a tájékoztatót. Ezek nézik az órájukat, mert 8-tól engedélyezett a tűzijáték, és abban mondom, hogy 8 óra van, elkezdik lőni. Igen.
0: De reggel?
4: De mit
0: ünnepelnek?
4: Mindig, egyfolytában ünnepelnek.
0: De azt lehet látni nappal a tűzijátékot?
4: Nem.
0: Jaj, jó.
4: Hallani lehet. Na, nem ez az érdekes.
0: Hát pedig de ez az érdekes.
4: Ez egy ilyen ország.
1: Tehát ez tök jó, nem kell, csak a pukkanásra kell költeni, a fényrészre nem?
4: Nem, ilyen fényvillanások vannak, és sajnos belekerültek egy spirálba, hogyha már itt, akkor erről beszélünk, pedig nem erről akkor.
1: Jó.
4: Hogy mivel hogy a szomszéd város mekkora tűzijátékot csinál, akkor nekik nagyobbat muszáj, és egyre nagyobb tűzijátékot. Amivel csak az a baj, hogy amit föllősz az égbe, az visszahullik a földre.
0: Magasabbra kell lőni.
4: Hát nem az a baj, hanem hát...
1: Valami még ki tud gyulladni ott?
4: Hát Toxa múltkor fölrobbant egy tűzijátékját.
1: Fölvitte az árakat, gondolom.
4: Eléggé, igen. Na, szóval visszatérve a témára, hogy 79 éves rokonom az kempingezik, mégpedig úgy, hogy egy ilyen furgonba bedobják az elektromos bicikliket, meg a sárzat, meg ilyeneket, megállnak valahol, és csillagszúra szerűen bringáznak.
1: Dicséretes.
4: Sosem késő ezt csinálni, és most már eljutottak oda, hogy hát most már a sátor annyira nem jó, úgyhogy átalakították a furgonnak a belsejét, hogy aludni lehessen benne. Teljesen jó.
1: Dicséretes.
0: Én is ezt akarom majd csinálni időskoromra.
4: Teljesen jó, ha ráérnek, mennek.
0: Így van.
4: Úgyhogy Isten áldja meg ezt a szokásukat.
1: Köszönöm.
4: Én már nem bírnám ezt csinálni.
3: Hát majd 79 évesen.
2: Igen.
1: Addig összekapod magad.
2: Sosem késő elkezdeni.
4: A régi szép idők, amikor 16 éves koromban elmentem stoppal Európába, mindenhova, és akkor még az éve hálózsákkal, még a fűbe is aludtam, meg a Dunába mostan, meg akkor még létező hajamat. Akkor még jó volt.
2: Akkor még létező Dunában.
4: Akkor még létezett Dunában, akkor hajamat. Na, nem ez az érdekes, gyerekek, hanem hogy áradjon a szeretet, és mindenki biciklizen minél többet.
0: Így van, ezek az evangélium szavai. Szevasztok, áldassék a hét testvérem. Amúgy megmondom őszintén, hogy tudom, ez ilyen beteg dolog, meg nem is lehetek rá büszke, de hogy ilyen egyszerűen én szeretek ebbe a megveszekedett hűségbe bringázni, egyszerűen tényleg sajnálom.
2: Hát
0: sokat gondolkodtam, hogy mi miatt van ez a dolog, hogy úgy mehettem volna Verdával, meg klímásod egyszerűen. Most rájöttem, hogy valószínűleg a hipohondriámra van jó hatása, mert hogy azzal magyarázom, tehát hogyha egyébként ezt meg tudom úgy csinálni, hogy úgy még élvezem is, és egyébként nem, nincs érdemben rosszul itt érzésem, akkor olyan nagyon nagy bajom egyébként.
3: Hát szerintem ez nem így van, de legyen benned ez a tudat.
0: Úgyhogy,
3: de mondom, hogy én is biciklivel járok, látom, hogy bukossak voltam, bár én gyorsabban megyek, mint te, de engem nem zavar amúgy. Egyáltalán. Hát ez a mellem.
0: Hát pont, hogy nem, pont
3: ezért azt mondom, hogy nincsen benne, mondom, szerintem semmi.
0: Hogy egyszerűen annyira imádom, és imádok ilyenkor felfelé menni, imádok megizzadni, imádok megérteni.
3: De én nagy éjjel szeretek ilyenkor menni.
0: Éjjel is jó, de én ezt az igazi, amikor hát az... üt a nap délbe, lekenem magam, az bang!
2: Hát én ezt tényleg nem fogom tőled elvenni.
0: Nem, kopik is egyéb... Az látod csak, hogy most lényegesen többen vannak reggel bringások. Én figyeltem, és amikor egy nagy hőkupola van, azért visszaesik a bringások száma. De most nagyon sokan vannak szerintem.
3: Én pont azt vettem észre, hogy olyan 2 és 4 között viszont kevesen vannak azon az útvonalon, amin szoktam
1: kettő
3: járni.
1: A
0: hőkupola idején.
1: A legrosszabb időszak.
3: Azért mondom, de hogy te csak mondtad, hogy reggel többen vannak, de akkor...
0: Most,
3: én még a kocsival, majd most cserélek biciklire, már nem
0: Ma kifejezetten az volt, hogy mit tudom, hogy 4-5-en álltunk be a sorba a lámpánál, ami így meglepett, nagyon sok rolleres volt, de bringás is, és akkor viszont, amikor a nagyon komoly melegek voltak, így reggel is, tehát 27-tel indult, alig volt ember. Tényleg meg amikor aztán a nagy meleg volt, akkor meg tényleg nagyon kevesen.
3: És akkor mit csinálnak vajon?
0: Mennek
3: békkel. Tehát ez sokkal rosszabb.
2: De miért?
0: Hát nem figyelni,
2: hát
0: szerintem.
2: Klíma.
3: Hát de a bicikli meg egyedül van, nem érnek hozzá, nem kell várnod semmire.
1: Amiket én jártam, azokon én nem találkoztam klímával.
2: Én most találkoztam klímával.
1: Melyiket?
2: Többen, 4-es, 6-os.
3: Bemutatok, és kérte, hogy jegyeket béletegedek?
1: 4-es, 6-os. Ja, ő azt nem használom, igen.
2: Ja.
0: Nem tudom, én egyáltalán teljesen kimarad az életemből a tömegközlekedés. Most kb. Egyébként a bringa van így picit nagyobb súlyban, bár nekem is volt olyan nap, amikor inkább így a Verna mellett döntöttem, hogy itt menni kellett valahová, meg inkább ez a megérkezés.
3: Tehát nem, hát akkor tényleg, hogyha sima biciklivel...
0: Darabig az izzadsz.
3: Igen, azt mondom, hogyha mert ugye az új helyeken már van lehetőség a bicikli táruló mellett átöltözni, lezuhanyozni, de hogyha valami olyan helyre mész, és én biztos, hogy hát én is megizzadnék, tehát hogy akkor nem tudnék azzal
2: nekem
3: menni.
2: Nekem ez tehát, ja.
3: A sima biciklivel.
0: Hát én úgy szoktam, hogy a...
2: De te lezuhanyzol?
0: Hát hogyha így megbeszélésre megyek, akkor úgy csinálom, hogy fekete trikó, Uh-huh. És akkor utána megérkezek, és akkor a titokba átveszem valahol
3: fehérre.
0: Egy fekete pólóra, és akkor az meg kb. Úgy, mit tudom én.
2: Aha.
0: Mondjuk például, hogyha megyek mondjuk olyan megbeszélésre, amelyik így, mit tudom én, de nem mehetsz mondjuk
3: inges.
0: Atét, hát ingesre azért nem nagyon járat, hanem muszáj. Meg az ingeseket a fekete pólóval azért nagyjából ugye vállalható alsó határát eléredve. Igen, nem tudod.
3: Hát szerinted? Nem, azok meg nézd ott a fekete póló.
2: De legalább, hogy a kérdőt
0: felveszed. Tehát nekem például egyébként nekem annyira nem jó egyébként, hogy a szociális minisztérium a dísztérre költözött, mert a dísztérre amúgy egyébként...
1: Fekete pólóba se engednek be.
0: Hát nem, hanem hogy mire feljutsz oda a dísztérre valamivel, az vagy tömegközlekedés, vagy akkor fölmész mondjuk biciklivel, de akkor azért ott majd egy darabig azért kell még üldökélni, mire összeszedem, mire összerakod magad.
2: Nem, nem
0: és tudok, akkor így mondjuk egy fekete póló, meg egy kis törölközővel gyorsan rendbe rakod magad, arcodat megmosod, és akkor legyezővel visszahűtöd magad annyira, hogy ilyen vállalható alsó határát nagyjából eléred, de mondjuk, hogy egy ilyen, nem tudom én, tévéinterjú, vagy ilyesmi, akkor azért több időt kell számolni, mire emberi külső. Vagy marad az autód, az autónál az a baj, hogy olyan mennyiségű pénzt fizetsz ki a parkolásra, fél 800-ak csattannak a belvárosi parkolásnál óránként. Ez nagyon sok lóvé. És hogyha mondjuk egy napot akarsz eltölteni bent, akkor azért az egy héten mondjuk eltöltesz 3-4 napot, akkor az rendesen folyik kifelé a lóvé, tehát ahhoz képest az üzemanyag az elenyésző, mint amennyit a parkolásra fizet. Ennek okán, ha csak nem kell valami nagyon nagy dolgot szállítanom, akkor azért inkább a bringa, és hogy nem csak az örömelv miatt, hanem egyszerűen átgondolod, hogy mekkora összegek csordogálnak ki. És nem érzed egyből, mert telefonnál parkolsz, de amikor a hónap végén van a számla, akkor látod, hogy ho-ho, az itt elcsattant ennyi pénz parkolása, szóval azért érdemes rá figyelni, úgyhogy marad a bringa. Én abban bízok egyébként, hogy egyre több helyen reagálunk majd, ahogy Csoki is mondja, öltözőkkel, zuhanyzókkal, tárolással, illetve minden bringásnak azt ajánlom, hogy egyel átgondoltabban álljon meg a lámpán, még mindig azt veszem észre, hogy rengetegen beállnak a napra a lámpához. Tehát, hogyha kicsit előrébb állsz meg, ahonnan még látod a lámpát, de beállsz árnyékba, akkor nagyon-nagyon nagy felmelegedést tudsz megspórolni a saját tested esetében, tehát kiállni izzadtan a napra akár egy percre is, az ebben a hőkupolában az azt jelenti, hogy ez nagyon hamar fölforra a fejed. Tök sok embert látok sapka nélkül például. Azt meg sem merem kockáztatni, hogy valaki nem keni le magát azonnal kilépéskor egyébként, mert hogy ha nem kened magad 50-es faktorú krémel és bringázol ebben az időben, nagyon nagy kockázatot válasz.
3: És amikor állsz a lámpánál, egy lehajtott fejjel, nem mondod, hogy sapka! Krém, állj előrébb!
0: Fú, de sapkot javára, és megnéztem pár éve a Szent Koronát, a Bajcsin, és akkor volt lent egy bácsi, ilyen 70-es bácsi kb. Mint hogyha nem tudom, szerintem tényleg, mint hogy ilyen nyilas filmből lépett volna ki a bácsi, és jöttek a turisták, és mivel nem vették le a sapkájukat, korona mennyező, sapka! Sapka! Ezt üvöltött, tudod, álltak, tudod, megroppanva a turistát.
3: Senki nem értett, hogy mi van.
0: Igen, de kicsi 20 centirő, és végig, és majdnem.
3: Nem, végig lassabban van.
0: Oda megyek, és bedöntöm.
2: Dolgozott?
0: Igen. Ja.

0: Mert nem érted, akkor kiderül, hogy ahogy hívják, hogy ő nem fogja átemelni a táskát, hogy berakja a pulc részre, hanem neked kell bemenni belőle és járra.
1: Igen. Vagy még a másik az, hogy unott arcol, mondja oroszul. Persze. Lehúztam egy hétet, és
2: ott nem most már itt van.
0: Hamar hozzászoksz, hogy ordítanak velem.
2: Már megcsináld a Google-el meg egy vele, nem?
1: Így van. Vagy elmondod, és akkor elmondja a helyet, a telefonod az egészet. Ja. Na, 8 óra 18 perc van, akkor innen folytatjuk tovább egészen 9 óra. Egy elmennyi!
0: Elmennyi.
2: Nem megyek még el.
3: Prörözt. Ha ez be egy kiló? Avem trabe. Ale mele.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor egészen 9 óráig teljes táv, plusz BZMG!
1: Szavaztok!
0: Meddig vagy még itthon, vérem?
2: Hát 10 perc.
1: 10 perc.

0: percig a műsorban, aztán itthon még nagyjából egy
1: órát.
0: Egy napot.
2: Ja, ennyi volt.
0: Ennyi volt.
2: Egy hónap volt? Mennyi?
0: Kicsit hét. Több. 5 hét.
1: Azt.
2: Ez
1: rendes nyaralás.
0: Hát ezt ne nevezzük nyaralásnak.
2: Elég volt az országból?
0: Számüzetés. Hát figyelj.
2: Őszintét. Szóval
0: nem az országból volt elég, hanem abból, hogy nem alszom a saját ágyamon már 5 hete. Az sok meg.
2: Az sok.
0: Szóval így kiszakadsz így a saját ilyen mindennapi rutinodból, és már mennék vissza. De nagyon szívesen vagyok itt, de szerintem így elosztva sokkal jobb, mint egybe.
2: Hogy teljesen megértem. Én megmondom őszintén, és amit igazán szeretek az életemben, azok a hétköznapok. De tényleg, én nekem minden... Nekem
1: minden nap ajándék.
2: Igen, mert nekem minden ünnep, minden kibillent. Én azt szeretem, hogyha csak szépen telnek a napok a maguk egymás utániságában.
1: Akkor te most a jövő hétre nagyon be vagy tojva. Augusztus 20.
0: Ajaj.
3: Hát 2 napot elvesznek a hetedből.
2: Mostanában fogalmam sincs, mert onnan tudom, hogy egyetlen napot tudok megmondani, hogy mi az a hétfő. Mert hogy akkor van a hitidosság, a hétfő műsor, tényleg ilyenkor a nyáron fogalmam sincs.
3: De akkor vasárnapot is tudod, mert hogy a holnap lesz hétfő.
2: Hát úgy, ja, igen, úgy kb. Onnan. De hogy ennyi, tényleg hála legyen a jó Istennek, meg a magas rezgésnek a sikerült ezt az életformát így összenni.
1: Viszont most szombat akkor jó volt, mert ez...
2: Munkanapot. Ez például nem volt meg.
0: Nem azt mondta, hogy a munkanapokat szeretném, a hétköznapokat, ez nagyon más.
1: Ez a hétköznappá vált.
2: Ráadásul feleségem is otthon van, mert tanár, szóval nincsen semmi olyan dolog, ami megmutatná, hogy éppen mi az, ami zajlik.
0: Nekem, hogy mondjam, szóval szerintem 2 hét bőven elég abból, hogy az ember kizökkenjen a saját életéből.
2: Annyi kell, így van.
0: Nekem
3: mert panaszkodj, örülj, hogy te neki 5 hetet tudtál.
0: De nem nyaraltam 5 hétig, tehát ez nem csak nyaralás.
3: Az emberekben úgy van, hogy nyaraltál.
0: Sokat. Oké. Ebből meghúztam is.
2: Mi ezt úgy mondjuk, hogy 5 hétig nyaraltál. Úgy fogunk emlékezni a következő műsorban, hogy emlékszem, hogy itt volt Bézi, amíg 5 hétig nyaraltál.
0: Egyébként nem nyaraltam, mert én izén voltam, fatársági szabadságon voltam 3 hétig a kislányommal papíron.
2: Ilyen van.
0: Persze.
1: A munkahely biztosítja, vagy az állam?
0: Nem, mert ezt az állam adja neked.
2: Minden évben.
0: Összesen van 240 napod minden gyerekkel.
3: Minden nap.
1: Életed végéig vagy?
0: 8 éves koráig.
1: Ja.
0: És ebből már nagyon sokat letudtunk, de...
2: Hagy számoljam ki?
1: 240 nap.
0: Azt hiszem 240. Nekem még maradt még 60 nap idén, és akkor most ebből lenyomtam 3 hetet.
1: De ez nagyon sok.
2: Hát ez rengeteg.
0: Bonding. Legyen kapcsolat a gyerekeddel.
2: Az igen.
0: Ebből és nagyon sok lehet? Lemegy az elején, nyilván,
3: de ott... Oda bökted a végére papíron.
0: Hát nem papíron.
1: Itt hát nem ellenőrzik.
3: Ott volt a gyerek, de ott volt a gyerek.
0: Persze, hogy ott volt a gyerek. De nem voltam a gyerekemmel.
3: Hát azért mondom, hogy akkor ellenőrzik a gyereknek is.
1: Miért kihallgatják a gyereket?
0: Nem mehet semmilyen óvodába meg. Tehát ezt általában úgy szokták kívánni,
1: hogyha... Nem viheted el az óvodába reggel.
3: Hát de ott kell anya az anyjába.
0: Szerintem tényleg. Anya volt, hogy dolgozott.
3: Oldja meg. Na, mindegy.
0: Oldja meg, légy jó. Nem érdekel. Nem a tiéd, tedd le.
1: Légy férfi.
2: Minden esetre, az tényleg, az könnyeimmel küzdködtem, amikor olvastam az új oktatási miniszter és csapat által összeállított törekvés az iskola átalakítása, nem tudom, olvastátok, olyan dolgok voltak benne.
3: 35 perc.
0: Hát, nem vagyok én nagy pedagógiai szakember, hogy őszinte legyek.
2: 35 perc, de nem csak az, hanem olyan elemek kerültek bele, amik tényleg így könnyekig hatódtam, ilyenek a reggeli napindító kör, tehát a gyerekek, meg fognak tanulni, ezek szerint beszélni saját magukról, ezt az érzéseikről, de az első lépés az, figyelj, Roli, pontosan nálad a Fidóban egy éve
3: nem
2: csináljuk. Egy éve csináljuk azt, hogy havonta, másfél havonta leülünk a srácokkal, és megbeszéljük. És ezek a srácok, akik ott vannak, ők tényleg azt gondolom, hogy kevésbé az önmagukról struktúrát. A legutolsó ilyen körünk már majdnem 1 órás volt, és mindenki tartotta a szabályokat, beszélt úgy, hogy én azt gondolommal, tehát nem minősített, és hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon büszke voltam rájuk, hogy képesek funkcionálni egy olyan védett térben, ahol el tudják mondani, hogy mit gondolnak, véleményt mondanak, nem tehát szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogyha teret adunk a gyerekeknek arra, hogy beszéljenek magukról, beszéljenek arról, hogy milyen érzésekkel érkeztek, mik a gondolataik, ezek az átok kűkök bárhol a világon szerintem élnek ezzel a lehetőséggel.
3: Igen, csak olyan
2: És az, hogy ezt bevezetik az iskolában, és erre teret adnak, nem ez nagyon...
3: Mert azért, mert amit te mondasz, az azért egy picit ilyen, nem tudom milyen, tehát hogy ellenmondás, és nem, de nem csak, hogy ott így beszélnek, de amikor kilépnek onnan, akkor tudod, megint átváltanak.
2: Persze.
3: És, de hát, igen, hogy ez a nehéz. De hogyha az iskolában már minden nap ez van, akkor már teljesen
2: meg
3: más.
2: Igazából ez azért nagyon jó, mert van egy olyan tér, amivel be tudod hozni azokat a törekvéseket, amik akár a bántalmazás megelőzés, tehát az, hogy teret adsz arra, hogy valaki védett közegben elő tudjon jönni azzal, jó, hogy nekem ez a dolog jó volt, vagy nem volt jó.
1: Ez egy hosszú menet, tehát ugye, ahogy te is ezt mondtad, hogy ez mennyi idő alatt jött ki. Amúgy elkezdtük ezt a napi szinten a zárókörrel, és hogy amúgy egy iszonyú kemény energia leszívó az, amíg eljutsz odáig, és ez akár egy év is
0: működik.
1: Lehet, amíg ezt működik. Persze egy csomó más, hogy mennyire zárt, mennyire ugyanazok a gyerekek jönnek, mennyire, tehát ugye ez egy iskolai környezetben azért lényegesen jobban tud működni egy idő után, de oda azért kell ember.
2: Én emlékszem az elsőre, hogy tényleg vért izzadva újra és újra nekifutni, hogy tudod, ez kezdőkör, nem kommentáljuk, azért nagyon fontos, amikor eltelik ilyen 3-4, és megérzi azt, hogy egyébként én ide be tudok hozni egy témát, és itt válaszkapok a kérdésemre, akkor azért elindul valami hozzákedem, hogy felnőtteknél ugyanilyen vériz, sőt, megmerem kockáztatni, hogy felnőtteknél nehezebben marad meg az, hogy egyébként a kezdőkörben nem kommentálod, hanem mindenki csak egy mondat, hogyan érkeztem, mi van bennem, és hogyha ezeket a kereteket tartod, és nekem emlékszem, hogy az első ilyen élményeim a Kékpont szupervíziók voltak, ami 3 órás szupervíziók voltak. Figyelj, és
1: most
2: ott...
1: is igen,
2: és hogy tényleg annál tanultam meg azt, vagy annál volt az a tapasztalás, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha teremtünk egy biztonságos teret, amelyik egy zárt kör, ahonnan nem mennek ki a dolgok, amelyik valóban lehetőséget ad arra, hogy én egy picit többet villancsak magamból, az nagyon hasznosan tud lenni a közösség szempontjából, és ez csak az egyik ilyen elv, ami megjelenik most ebben az új oktatási törekvésben. Több olyan van benne, amelyik a lélekkel foglalkozik, ami előtérbe helyezi a diákoknak a közösség iránti elköteleződését, egy nagy csomó olyan dolog van benne, ami feladatcentrikus, projektcentrikus, tehát hogy ez annyira úcska volt az előző oktatási rendszer, és annyira örülök neki, hogy ezek megjelennek, hogy tényleg, ha már minden, tehát nagyon nehezen fogunk megküzdeni, mire lebontjuk a NER-nek az összes szennyét, az nekünk felnőtteknek is rengeteg időbe fog telni, és nagyon sok buktató lesz majd benne. De az, hogy közben elindul egy folyamat, amelyik megpróbál az oktatáson keresztül egy olyan társadalmat építeni, ahol reflektálunk egymásra, ahol elfogadjuk a másik véleményét, ahol fontos a kiteljesedés, ahol fontos a másik ember elfogadása, fontos az együttműködés, fontos a kollektív, maga a kollektív cselekvések, akkor azért itt egy egész jó társadalmat lehet amúgy felépíteni. Enélkül nem lehetne. Tehát ha nem lenne ez a típusú oktatási reform, vagy változás, akkor te teljesen mindegy, hogy egyébként...
1: Mindenféleképpen. Tehát az a nagy kérdés, hogy mennyire sokat veszítettünk előtte, hogy mennyit kell behozni?
2: Fú, rengeteget.
1: Nagyon.
2: Hát most látjuk majd azt, hogy mennyire mélyen gyökeredzik. Tehát az egyébként, hogy az emberek egy jelentős része a víz kapcsán képes volt azt a konteót nyomni, hogy amúgy a szlovákok és a németek, igen, nem adnak vizet, és Orbán Viktor mostanában már becsicskította volna őket, nagyon jó mutatja, hogy megint nem sikerült megütnünk a polgárságnak a mércéjét. Tehát az én...
1: De konteók mindig lesznek.
2: Az oké. Okay,
0: ja, csak kérdés, hogy mekkora teret kapnám,
2: igen, csak hogy én mit tehetek. Tehát egy polgári társadalomban, igen, én és mi mit tehetünk annak érdekében, hogy a dolgoknak a rossz részét elkerüljük a nem polgári társadalomban, mikor jön már végre valaki, aki megoldja ezt a helyzetet.
1: Ez az utóbbi
2: annyira erős, hogy a másik szinte alig tud szárba szökkenni. Mi az én részem ebből? Hogyan tudnék visszafordulni a has, alkos, gyarapíts vonalhoz. Hogyan tudom én építeni a magyar társadalmat? Mi a rám eső részebből? Hogyan tudom kivenni a részemet? Milyen tudásom van ehhez? Kivel kell együttműködnöm? Hol tudok bekapcsolódni? Ezeknek a kérdéseknek kéne óriási szerepet kapniuk. Hozzáteszem, hogy e felé mozdultunk el, tehát az, amit egyébként a jelenlegi kormány kommunikál, és ahogyan kommunikált ebben a hűkupolában, az ebbe az irányba mutat. Tehát számokat látunk, statisztikákat látunk, tájékoztatást látunk, azt látjuk,
0: meg azt, hogy te mit tudsz hozzátenni.
2: Így van, és a magyar társadalom lekapcsolta, letekerte egy bizonyos pontján a hűkupolának a fogyasztását, ami azt jelenti, hogy reflektív módon tudtunk valamilyen kihívásra választ adni. Ami azt jelenti, hogy számíthatunk a társadalom egy részének az együttműködésére. Az, hogy közben tényleg a Fidesznek a volt romjai azt a gazember kommunikációt folytatják, ami ellene megy az érdekeinknek, az figyelj, az rémisztő. Tehát az, amit egy Tuzson Bence...
0: Bede Zsolt meg.
2: Vagy igen, tehát hogy ez mi a jó Isten? Érted? Szóval ez rémisztő volt, de közben meg átmentünk az első akadályon. Mindenkinek ajánlom, vagy kiteszem ezt a vízzel kapcsolatos 35 perces videót, én a felénél tartok, amelyik kibontja, hogy hogyan jutottunk ide, erre a pontjára Magyarországnak, amikor nincsen vize az országnak konkrétan.
0: Tehát láttam, hogy szombaton lesz Duna átúszás.
2: Dunát kúszás.
0: Csak hogy még most, hogyha lehet, hogy tényleg így, hogy utolsó lehetőség, hogy a Dunába ússzám, aztán lehet, hogy tényleg lesz.
2: Vannak ilyen régi...
0: De itt a Szabadsághídnál lesz.
2: Szabadság volt.
0: Elmentem.
3: Aha. Ja, fél van.
2: Szevasz vélem.
0: Majd találkozunk valamikor.
2: Jó, várunk ide mindig visszatérhetsz itt itthon.
0: 60 napod vélem. Van még, ne följ.
3: Idén?
1: Nem. 8 éves koráig a gyerek.
0: Ja, na jó van, szevasztok.
2: Ciao. Vigyázz magadra, vére, ciao. Na, szóval, és akkor most jön a második, meg a harmadik, meg a többi, és hogy...
1: Mármint melyik?
2: Hát a hőkupolák, meg az asszályok. Tehát átléptünk abba a szakaszába a klímaváltozásnak, amelyiknél most már az első hasraesésünk meg volt.
0: Legalább akkor most már alkalmazkodni kell.
2: És ezt mondom, tehát hogy abból a szempontból jó, hogy végre most már nem csak beszélünk róla, hanem mindenki elkezdi hozzá. Hát nem, hogy ahogyan majd csökken a hőmérséket szeptemberben.
1: Igen, ez egy nagy kérdés.
2: Fai sajátosságunk, hogy akkor csáho, ez a gond, ez nincs is.
1: Ma jövőre találkozunk.
2: Igen, de minden évben egyre intenzívebben fog visszatérni. És ráadásul nagyon érdekes, olvastam a fa telepítéssel kapcsolatban, hogy egyre nagyobb a probléma, mert hogy akkor, amikor elhelyezték a közműveket Budapest utcáin, a burkolat alatt, akkor nagyjából maximum, a legjobb esetben 1,5-2 méterrel számoltak a fa gyökerét illetően, de az, hogy itt érdemi árnyékról beszélünk, itt ilyen 6 méterre lenne szüksége a fának, nincs ilyen. Tehát, hogy akkor a közműveket kéne fölbontogatni, és akkor újra gondolni. Tehát, hogy tényleg olyan szintű a probléma halmaz, amivel szembe kell néznünk, hogy már megrémiszti az embert az előttünk álló feladat. Ne rémüljetek meg. A rémület nem vezet semmi jóra. Nagyon fontos, hogy átgondoltan kell cselekedni.
1: Ez csak egy ilyen benyomás érzés, hogy nem voltam most 2 hétig Vekerlén, és teljesen olyan, mint hogyha ha ilyen szeptemberben lennénk. Tehát, hogy a száraz levél olyan szinten áll a földön, hogy tényleg, tehát hogy ilyen nem szokott ilyenkor lenni még.
2: Tényleg döbbenet, én most több Salgótarján felé autóztam, tényleg kiégett táj. Nem tudom, Micike kérdezte közben, hogy ilyen volt-e régen is, vagy Ivet kérdezte, nem tudom már, és nem tudom fejét, de azt mondom, hogy kiégett régen is a fű, de most valahogy úgy tűnt, mint hogyha elég sárga lenne mindenfelé, és hogy ráadásul Salgóterem még nem is az a nagyon, nagyon kiégett, hogy itt a homokhátság, az, amelyik most már egy félsivatagos minősítés kapott. Megmondom, mi a címe annak a YouTube videónak, ami szerintem tényleg ilyen zseniális módon, nagyon sok korabeli részkarccal, festménnyel együtt mutatja be ezt a helyzetet. És,
0: nekem az orán volt most idén, Roli, te láthattad, csak nem tudom, hogy figyelted, de te is ott voltál, amikor építettük a tábort, és ott fölötte a pumpúj felé van az a fás rész, ami most már árnyékot adott végig, tudott a WC-knél fölfelé, és most
1: ott kihalt teljesen.
0: Ott kihalt teljesen, igen, hogy ez így...
3: Eléggé.
1: Tehát nem egy fa,
3: hanem... Nem egy fa, igen, és akkor de ennek ellenére még ugyanúgy teli volt sátorral.
1: Persze,
3: nem
1: tudom, ez egy
3: vagy nagyon jó szokásból,
1: hát
3: jó
1: mert amúgy jó
3: igen,
1: a spot.
3: Csak... De hogy az árnyék szempontjából sajnos az semmi. Na megvan?
2: Nincs, és egyszerűen annyira...
3: Mindegy, a víz.
2: Az a baj, hogy...
1: Te csak a felénél tartasz.
2: Tudom, hogy nekem... Biztos nem tudom,
1: nem száj
2: ergonómiai szempontból, de hogy én képtelen vagyok megtalálni az előző részeket, hogy mi az, amit láttam egyébként.
3: Amúgy elég hasznos van az a mentve funkció, vagy mentés, és akkor...
2: Csak nem mentettem el.
3: Azért mondom, hogy gondoltam.
1: Jövőre nézem.
3: Mindegy. Mindegy. Majd legközelebb.
2: Be kell írni azt,
3: mindenki
2: hogy
3: találja
2: meg. Hogy ott a víz, az csáó halál.
1: Halló?
2: Halló?
3: Halál.
1: Halló. Halló?
4: Hello, Tami. Szervusztok, jó reggelt.
1: Szervusz.
4: Vagyok.
1: Hello.
4: Vízzel kapcsolatos kérdés jutott eszembe, hogy hát most már elég régóta foglalkoztak, így nagyjából április 12-e óta. Hmm. Most aztán egy a hőkupola kapcsán, meg pláne, hogy hát ugye belőző pártunk és kormányunk áldásos tevékenységének köszönhetően tucatnyi akkumulátoripari cég van az országban.
1: Hála
4: Ezek
1: Isten.
4: Komoly állami támogatást kaptak, sok mindenféle formában. Mit tudunk velük kezdeni? Tehát itt komoly államközi szerződések vannak, hatalmas állami pénzek lettek ebbe beletolva. Mit tudunk velük kezdeni? Miután kiderült, hogy hát saját magunkat sem nagyon tudjuk ellátni megfelelő mennyiségű vízzel egy ilyen kritikus pillanatban. Ehhez képest beengedtünk olyan technológiát, amiről mindenki tudta előre, hogy elképesztő vízigényes.
1: Hát, ha nem lesz víz, akkor ezek el fognak menni előbb-utóbb is. Akkor közösen buktunk.
2: Hát, de nem lesz víz.
4: Hát, jó, csak én ezt mindig tovább gondolom, hogy akkor mi lesz a munkaerővel, mi lesz az épülettel, a technológiával, tehát ez most így ott fog állni, mint ilyen...
1: Nem, a technológiát azt elviszik az épület, majd elrohad.
2: Hát ugyanaz, de figyelj, ott van a zuglói nagy projekt a Bosnyák téren.
1: Amik most nem vesznek meg.
2: Amelyik most azt jelenti... hogy 300 milliárd forintos cucc ott fog szétrohadni. Tehát az
4: nem, annak azért nyilván lehet az imás funkció.
2: De nem tudsz, de nincsen használatbevételi engedélye. Tehát az nem tudsz más funkciót beletenni, mert egyszerűen tehát ez egy diszfunkcionális épület, ezért farol ki belőle a kormány, mert hogyha átveszi, akkor a nyakán marad, még mindig jobb azt mondani, hogy vissza az egészet, mert nem tudsz mit betenni oda, mert az az embertömeg, akit oda költöztettél volna, az hazavágja az zuglói közlekedést, az a víz, amivel fűtenéd az épületet, az hazavágja a Szécsét meg a Paskálfürdőt, az egész úgy, ahogyan van, egy ilyen tényleg, amikor szint vegy tisztán egyetlen dolog érdekel, hogy hogyan tudod úgy csűrni, csavarni, ami kiszedett belőle a milliárdokat. És oda recskázta az előző rendszer ezt az irodakomplexumot. Abból az egészből három dolgot kellett volna megépíteni, a mélygarást, a bankautomatákat, meg a WC-t. Mert ez a három hiányzott. Ez a három hiányzott. Az nagyon jó, hogy meg lett csinálva. Minden más teljesen felesleges úgy, ahogyan van.
4: Világos, én azt gondolom, hogy ott mondjuk építészeti szempontból nyilván újabb befektetéssel, de lehet akár lakóingatlanná alakítani, gondolom én laikusként. Na, de egy ilyen irgatlan méretű gyártócsarnokból mi a frász csinál? Mert hogy oké, elmegy a cég, leadozza, amit le kell, hazaviszi a sok-sok koreait, kínait, oké. A területet tönkretettük, bár ugye Magyarország legértékesebb, tehát aranykorona szempontjából legértékesebb, legjobb minőségű termőföldje volt, a környék évtizedek óta a fájos terület hivatagosodik. Mit csinálunk azzal a csarnokkal? Mi lesz belőle?
1: Hát a csarnokkal szerintem nem sok.
3: De hát miért ott lehet más?
4: Tovább véve a gondolatot, hogy azok, akik ezt nem úgy engedélyezték, hanem kifejezetten támogatták, ugye hát mint például Szijjártó Péter, aki ugye saját hasznát sikeresen kivette ebből, ha másként nem, akkor egy új állásformájában, akkor ezek az emberek ezen vajon elszámoltathatók? És
2: igen.
4: És akkor ez tüntető jogi felelősség is?
2: Hát nagyon remélem, igen. Tehát az tök fontos, hogy...
4: Hát ugye az igazságérzetem azt gondolja, hogy igen, csak ugye azt tudjuk, hogy jog van, tehát az igazság, a jogszerűség, meg a... erkölcs, ez igen ritkán fedi egymást, ez a hármas.
2: Hát csak tudod, az a probléma, hogy itt, mint minden korrupciónak, van egy konkrét bugarésze, amelyikre figyel a társadalom, meg és akkor ki mennyi pénzt emelt ki, de az igazán katasztrofális része az, ami egyébként amit okoz annak hiányában, tehát ami elmaradt fejlesztés, vagy ami kárt okoz. Tehát az, hogy egyébként kilopták az akkumulátorgyárból valamennyi pénzt, meg ide-oda mennek, a Szijjártó ebből sasszizik, oké. De hogy közben az, ami természeti katasztrófa, vagy elmaradó valódi beruházás, tehát ezek a járulékos problémái, ezek a korrupciónak az igazi problémája. És hogy ezzel, hát, ezzel mit, tehát hogy
1: én szerintem van a, tehát, hogy van a korrupció része, de hogy van egy másik része is, hogy annak idején, hogy gazdasági szempontok alapján azt találták ki, hogy itt majd egy akkumulátor nagyhatalmat fognak, és az autóba fektetnek a hosszú távon a gazdaság fellendítésére, az önmagában már egy fals gondolat volt. Tehát, hogy eleve én igazából még csak nem is, tehát, hogy a korrupció részét is büntetni kellene meg innen, de hogy az, hogy egyébként emberek hoznak, és ebbe a, hogy hívták az nagy Márton, tehát hogy ebben híresen jó volt a Matolcsitól kezdve, hogy belemondanak egy irdantlan nagy baromságot a világba, hogy mindenfajta hatástanálmány nélkül, majd utána átnyomják az egészet, és a végén pedig azt kérdezett, hogy mit csinálunk majd az épülettel, a raktára, de hogy itt az eleve az egész kezdetektől meg volt lőve, és azért például lehet felelősségre vonni, és a felelősségre is lehet vonni valakit, mit tudunk kezdeni azzal, hogy utána amúgy szétrohasztották az egészet.
2: Így van.
4: Már ezt akartam kérdezni, és most mondom, igen, hogy erre létezik büntetőjogi kategória, mert hát igen, ugye, de ahogy szokták mondani, egy politikus politikai döntésekért még nem nagyon ítéltek el.
1: Fie, az, ahogy reméljük, és ez a... A jog része, hogy reméljük Szijjártót elítélik, de hogy attól még az akkumulátorgyár, meg a vízhiány, meg az összes többi, az velünk van, és az ő büntetésével sem fog megoldódni sajnos. Hanem inkább az a kérdés, hogy milyen olyan dolgokat tudunk beépíteni, ami a jövőben megakadályozza azt, hogy ilyen akkumulátorgyár ötletekkel egyébként egy teljes gazdaságot és országot haza lehessen vágni. Mert hogy amúgy a világban pont millió példa van arra, hogy kormányok, államok gazdasági nyomással, egyebekkel egyébként letarolnak egy országot.
2: Na, közben megtaláltam a 10-es lista alsóvonás.hu, vagy 10-es lista alsóvonás.hu, Magyarország örökre kiszáradt? Kérdőjel című kis videót ajánlom.
1: A felénél
2: tartok. Nagyon remélem, hogy a második felében lesz valamilyen válasz, vagy valami megoldás, mert ami az első feléig van, az katasztrófa.
4: Jó,
2: köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Hát én nem akarok elkeseríteni, nem láttam, de hogy a megoldást várod az utolvás.
2: Valami muszáj. Hát figyelj, valamit ki kell találnunk.
3: Itt
2: az volt, hogy a Duna meg a Tisza az 1700-as évek, tehát a folyami szabályozás előtt, úgy képzeld el, hogy külön tavak és mocsaraknak a rendszere, amiben kanyarog az egész. És akkor utána, amikor jött a folyószabályozás, akkor volt a Vásárhelyi Pálnak az ötlete, hogy akkor egy nagy huszárvágással lecsapkodjuk a izéket, és akkor megregulázzuk a folyót, és akkor ezt nem fogadták el, hogy akkor ez nem olyan jó ötlet, és volt egy olasz csávó, akinek volt egy másik ötlete, ad meg így kevesebb átvágással, és végül azt választottuk, hogy mind a két tervből a legrosszabbat szedtük össze, és
3: hát ahogy szokott lenni, hát mi ez semmi.
1: Nagy szerencség volt, többen is válogathatunk.
3: Amúgy meg nem tudták, hát az volt a jó.
2: És akkor utána erre aztán később, amikor már föltette a koronát az, hogy a kommunizmus alatt pedig aztán teljesen teknőbe sodortuk, de úgy, hogy az utolsó vízünket építettek egy olyan csatornát, benne van pontosan, hogy ez melyik, amelynek olyan az esése, hogy a maradék vizet így kisöpri az országból. Tehát tulajdonképpen megcsináltuk azt, hogy mi vagyunk abban a legjobbak, hogy ami beérkezik víz,
3: még több mennek.
2: Az azonnal elmegy. Abban a pillanatban tulajdonképpen nem tudjuk megfogni.
3: Hát azért, mert jobb adni, mint
2: a vízünket, és hogy ráadásul a hordalékot is azt még megfogják máshoz. Szóval tényleg, szóval ameddig láttam a kis videót, az nem volt olyan jó.
1: Majd a második rész.
2: Nagyon reméljük, hogy majd valami ezzel lesz. Na, szóval ez. Na, szóba került. Fellépések, ozvara, szórakozgatás. Tessék, merre voltatok?
3: Én...
1: Fellépni?
2: Igen.
3: Szombaton a Kerdő nevű...
2: Na, milyen volt a Kerdőben? Tényleg Bélával volt, igen. B2B-ú volt.
3: Hát csak, ha röviden szeretném mondani, akkor az Ági volt a büfébe, a pultnál át, és elkapott egy ilyen beszélgetést, hogy majd a telefon után.
2: Hello?
5: Jó reggel!
2: Jó reggel!
4: Az van, hogy én is láttam egy videót tegnap, vagy tegnap előtt. Gondoltam, hogy igen, az van, hogy én külföldön éltem sokáig Hollandiában, és most hazajöttem, és hogy hát igen, mert hogy a magyarok nem tudják megfogni a vizet, nincs erre kultúránk, meg minden, és akkor még kommenteltem is valahova, hogy érdekes, hollandok 800 éve meg tudják fogni a vizet, és most láttam egy olyan videót, hogy a németországi határtól is, meg a tengeri részről is mindenhol ki vannak száradva, nem mindenhol, de egy csomó csatorna ki van száradva, meg folyó, tehát Hollandiában is. Uh-huh. Úgy, hogy len van a iszapon, ami már ki van repedve, a csónak, meg a kis hajó, meg minden ül így a bottom line-on. Szóval csak
2: de ettől nem lesz jobb a magyar vízügyi rendszer attól, hogy ott ki van száradva a folyó.
4: Hát nem, azt
1: csak hogy ott is van, tehát ugye ez egy globális probléma.
2: Ez a legnagyobb gond, hogy van egy globális probléma, és ezen belül egyébként még a mi vízgazdálkodásunk, még ezen túlmutatóan
4: problémás. Igen, pontosan, problémás. Na, hogy így a pontos.
2: Igen, hát ez a legnagyobb katasztrófája ennek, és ráadásul ezért csak, is rohan tempó.
4: Most így nagyon friss, ez annyira friss dolog, hogy azt hiszük, hogy mit tudom én most így a keleti részen van ez, vagy hogy így Közép-Európa, meg
1: nem,
4: ilyesmi.
1: Nem, ez nem friss. A klímaváltozás mindenkit érinti.
2: Igen, plusz ezt a vízügyi katasztrófát, ezt folyamatosan jelezték előre, és ezt lehetett tudni. Ezt negligálta a magyar
4: politika. Pontosan, hát tudom, hallgattuk. Erről volt szó folyamatosan, de hát hiába, na mindegy. A másik, hogy nem akarom nagyon átterelni a szót, de meg úgy hallottam, hogy még nem volt róla szó, de hogy ezek a mérgezéses esetek itt a szigeten.
2: Az is nagyon kemény hallgat.
0: Micsoda?
2: Hát azt mondja, szóval, hogy visszavonult a Duna, világos-e vált, hogy onnan ömlik be a rákkeltő anyag a...
0: Ja.
2: És hogy lekapcsolták...
4: Az is, igen, meg ez a fesztiválon, ami történt, az italba való mérgezéses.
2: Hát aztán nem reagálnám túl, tehát ugye ez az italba mérgezős dolog, tehát ugye a szigethez nem került ezzel kapcsolatban semmilyen, sem rendőrségi megkeresés. Oké, csak addig, ameddig ez nincsen alátámasztva hivatalosan, akár igazságügyi orvos szakértő, akár rendőrség, vagy bárki, hogy itt mérgezés történt, addig ezt nagyon a helyén kell kezelni. Tehát én, aki viszont sokat dolgoztam az éjszakában, anélkül, hogy bármilyen módon kételkednék ennek az igazságtartamában, számtalan olyan esettel találkoztam, amikor az alkohol váltott ki valakinek tehát valaki rosszul lett tőle, és az volt a mondás, hogy betettek az italába valamit. A döntő többségében nem tettek az ember italába semmit, hanem egyszerűen túlszaladtak a dolgok.
4: Okay. Tehát, hogy viszont a videó, amit láttam, a hölgy, aki a DJ hölgy, vagy nem tudom, aki leírt, tehát ő pontosan a GHB túladagolásnak a tüneteit írta le, hogy mit érzett, hogy történt így fázisonként a dolog.
2: Jó, ez mind kimutatható, tehát abban az esetben, hogyha ez való, tehát akkor olyan igazságügyi orvos szakértő, vérből, vizeletből tökre kimutatható 3 napig, akkor meg kell nézni, hogy akkor történt-e ilyen.
4: Viszont, ha tényleg kimutatható, és tényleg benne van, akkor az nagyon durva.
2: Így van, csak mondom, hogy én ezek az esetekkel nem találkozom. Tehát, hogy akkor, tehát, hogy találkozunk olyan esetekkel. Igen, tehát, hogy van olyan nagy szolgáltató, akinek az ügye közelebb került hozzám, ahol elkezdték nyomatni ezt, hogy már pedig itt begyináztatnak erre a helyre menet embereket. És aztán igazából nem sikerült találni egy olyan embert, akinek a vizeletében volt, cserébe a helyet le lehet járatni. Tehát, hogy nagyon okosan kell.
4: Lehet kimutatni, úgy tudom.
1: Minden egyes embernek, aki úgy érzi, hogy ilyen áldozata van, annak az a javaslat, hogy menjen el, jelentsen be, tegyen feljelentést, ismeretlen, és onnantól kezdve az összes ehhez kapcsolódó vizsgálaton részt legyen, és hogy ez derüljön ki pont azért, mert hogy az álhír is rossz, meg az is rossz, hogyha egyébként kontaukat gyártunk, de az is rossz egyébként, hogyha emberek, akikkel valami történt, hogy azoknak nincsen segítségük ahhoz, hogy egy végig menjenek azon az úton, amivel bizonyítható vagy nem, vagy nem.
2: Pontosan.
4: Nem biztos, hogy jó ez egy ilyen, hogy mondjam, így polgári körökben, hogyha valaki elmegy hétvégén jól érezni magát életében egyszer mondjuk, és így utána rá a bélyeget, hogy jött a drogosabb.
1: Az, hogy szerintem ugyanarról beszélünk, hogy volt egy ilyen nagy bejegyzés a bulira menő ember és az ő húga vagy testvérével kapcsolatosan történt ez meg. Tehát, hogy az a része egyébként az mindenféleképpen felháborító, hogyha valaki segítséget kér az arra szolgáló szolgáltatás, mentőt, rendőrség, egyebek, hogy ott egyébként, hogyha ott őt megalázzák, hogyha ott őt minősítik, hogyha ő ott rosszul érzi magát attól, amit ahol segítséget kéne kapnia, tehát ez semmiféleképpen nem jó. Ez függetlenül attól, hogy ő alkoholtól lesz rosszul, bármitől lesz rosszul, vagy egyáltalán csak szüksége van a segítségre, az nagyon-nagyon rossz. És hogy ez helytelen.
4: Ja, hát én elképzelem, hogy ők biztos nem csináltak ilyen tesztet ott velük, vagy nem tudom, vértesztet.
2: Hát hogyha elmennek a rendőrségre, akkor a rendőrség ott vizelettesztet ott végezett. Tehát hogyha azt mondja, hogy egyébként én azt mondom, hogy ismeretlen tettes engem becuccoztatott, akkor vizelettesztet csinálnak vele. Ez azért problémás egyébként, mert hogyha amúgy tegyük föl, mondjuk szívogat hébe-hóba, de nem akarsz megbukni, és egyébként úgy érzed, hogy becsináztattak, és elmész a rendőrségre, akkor tulajdonképpen fölnyomod magad, mert akkor viszont ki fog derülni a másik része is. Ezért katasztrofális az egész büntetőjogi megközelítés, mert mindenhol igazából beleszaladsz valami olyan hibába, ami akadályozza az egészségvédelmet.
4: Nem úgy volt, hogy rendszerváltás van amúgy? Tehát, hogy nem voltak
1: el... Ebben még nincs.
2: Hát ebben még olyan távol vagyunk a rendszerváltásban. Hát nagyon remélem, hogy eljutunk a dekriminalizációhoz, mert tényleg mint egy falat kenyér úgy kéne, hogy
1: meg, tudjunk igen, dolgozni. Reméljük, hogy van ilyen, hogy maga ideje.
2: Igen.
4: Ja, oké, akkor várjunk. De dolgozni kell ezen, ugye?
2: Mindannyiunknak nevelünk. Így van. Köszönjük.
4: Oké, csak.
3: Nem volt ilyen probléma. Nem, azóta olyan beszédet kapott el, hogy ezek biztos, hogy külföldi DJ-k, mert hogy ilyen minőségi zene. És akkor, úgyhogy, de tényleg, 3 órás szett, óriási, mindenki végtáncolta, utána meg mindenki csak gratulált.
2: Nagyon jó, gratulálok én is, fantasztikus.
1: De hogy állítólag nagyon jó volt a helyszín.
3: Igen, a helyszín az meg tényleg az egy, most nem tudom így hány négyzetméter, vagy hány hektár, de egy ilyen kis erdős spot, amit később kiderült, hogy a tulajdonosát, vagy a szervezősát meg is vette a Covid idején, és egy ilyen 100, maximum ilyen 150 fős, igen. De most így 100-an voltak, vagy 100 fizető, vagy 100, nem tudom, de hogy annál többen nem is lenne kényelmes, de hogy tök jó megcsinálva, tök jó DJ pult, kis dekor, fények, úgyhogy tényleg így, és ez mind olyan, és ez például vízterület nem is volt, tehát hogy ilyen még egy tavat el tudtam már megkérdezni, de így is tökéletes helyszín. Úgyhogy ha valaki, nem tudom, ilyen szándékai vannak, hogy vesz kis területeket, vagy akkor nyitott szemmel jár, és akkor ez meg ott van az Alföld Gogyada, szóval.
2: Ez
3: milyen az árnyék, a fa, tökéletes.
2: A kis cuccok, kis fesztiválok.
3: Igen, sokkal jobb, mint egy ilyen nagy.
1: Hát Ozora nagy volt.
3: Igen. Tehát, hogy ez...
2: Most nem jó hírek jöttek Ozoráról, amik így izé lecsapódtak, vagy így nem volt. Tehát nem ez a nagy flow, meg a nagy izé összeborulás élmény.
3: Hát szerintem van az is. Igen, az is van, csak mindig ugye a negatívokat könnyebb kiemelni.
2: Na, minden esetre pénteken az Atnóban programajánló, mert ott
3: viszont... Nem szombat? Az péntek.
2: Az péntek. Pénteken előtte ti lesztek
3: a textilgyárba.
2: Úgyhogy a textilgyárból, ami szintén a 3 kell, már lehet egyből tovább menni.
3: Mert... Az Atnó nem a 3 kell. De mindegy.
2: Hát át kell csak menni a hídon.
3: Igen.
2: Hát jó, de átmész a izén, átmész az Árpád hídon, az már ott is.
3: Én nem ott mennék át, hanem az északi összekötőn. És akkor az pont oda visz.
2: Vagy akkor
3: végig biciklizel, hogyha biciklivel vagy.
2: Így van. És akkor a textilgyárban Kanada Káosz, Csoki Csibé, Sentimentál, az
3: tízig.
2: Tízig, viszont 8 órakor már kezdődik az Octail, utána Electric Boutique, Koloboma,
3: és Esen...
2: Octail?
3: Igen.
2: Octail, Electric Boutique, Koloboma és S&H Live, utána Derek, Numena és Rolo. Itt a Numena szempontjából, hiszen unokaöcsém, én emiatt tettem be ezt ilyen ajánlónak. Ez a House Oasis, és akkor itt elsősorban a House meg a House-ról nyíló cuccok lesznek. végig fókuszban.
3: De amúgy szerdán, augusztus 12-én a különleges ilyen csillagászati, vagy nem tudom milyen események lesznek, ilyen, hogy a napfogyatkozás, az égen csillaghúlás, napfogyatkozás, nem tudom, és minek, de hogy a viadukton minek 6-tól 10 évfélig leszünk az After X műsor keretén belül a Nellyvel, Sentimentál meg én, és akkor a 10-től lesz Roland Henrik vendég.
2: Azt hittem, az tegnap volt.
3: Nem, hol? Szerdán lesz.
2: Mert a hétfő van.
1: Igen. Így van, az egy nap, amit tudsz.
2: Igen, ez fantasztikus, gyerekek, micsoda hétnek nézünk elébe. Akkor mindegyikre, amikre van kedvetek, menjetek, hiszen jó idő van, még 8 óra 57 perc van. Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt a mai héttérítőben. Külpolitikai műsorral folytatódik. Vigyázzatok magatokra, naptej, víz, alkalmazkodás, együttműködés. Egy hét múlva találkozunk, szevasztok!
1: Sziasztok!
5: Úgy húzza meg a kanyarban, mint Verstappen a Red Bullt, ahogy túszt.

0: Hey.
1: Úgy kapd el a rajtod, mintha nem is múlna rajtad, mindig annak áll a zászló, kinek gazdagabb az apja, úgyis arra lejt a pálya, te csak tapos szét a gáz, te csak tapos szét a gáz, mintha nem is lenne holnap. Úgy kapd el a rajtod, mintha nem is múlna rajtad, mindig annak áll a zászló, kinek gazdagabb az apja, úgyis arra lejt a pálya, te csak tapos szét a gáz, te csak tapos szét a gáz, te csak tapos szét a gáz.
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1.5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyers tejvő mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex.
4: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilokkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a Hadd éljenek az állatok keresete nyomán hozták meg. Abraham Ruin bíró közölte, indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A végzés egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir, a szélső jobboldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Ez tehát a Politúr. Én Makro Póló vagyok. Remélem, hogy itt vannak szokásos beszélgetőtársaink. Nemes Gábor, jelen vagy?
1: Jelen.
0: És Németh András?
2: Ő is jelen van, hogyha hallottok.
0: Igen, jól hallunk. A szerkesztőbizottság, mondjuk ez vagyok én, úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy Németh Andrásnak évi rendes szabadságát megszakítva 40 perc múlva el kell mennie a dolgozóba, úgyhogy előre vesszük azokat a kérdéseket, amikben erősebben lehet érintve. A hallgatóknak elmondom, hogy a telefonszámunk a szokásos 061-215-37-73-as. Várjuk a hívásaitokat, hogy beleszerkesszetek, hozzászóljatok. És akkor kezdjük Kelet-Európával, és szerencsére ez élő adás, úgyhogy nem kell azzal kalkulálni, hogy egy nap múlva vagy a közben Donald Trump amerikai elnök milyen kijelentéseket tesz, de ha már Trump, tehát szó volt róla, hogy legutóbb megígérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek, hogy kiadja a licenzt a Patriot légvédelmi rendszerek gyártására, aztán mégsem adja ki. A ukránok eléggé nagy kovászban vannak, úgy tűnik, mert Putyin mondjuk úgy némi túlzással, hogy az orosz választások előtt erősített az ostromon, rakétatámadásokat intézett Kijev és más nagyvárosok ellen, tehát hogy áll a Patriot rakéták, az ukrán légvédelem és egyáltalán hadifrontok, ezt kérdem természetesen akkor Németh Andrástól.
2: Hát elég rosszul áll Ukrajna a Patriotok tekintetében. Az a fő gond, hogy valószínűleg a közel-keleti háború miatt is nagyon sok Patriot került a közel-keleti térségbe Irán szomszédaihoz egyrészt, másodszorban a gyártási ütem képtelen felvenni a tempóját annak, hogy milyen ütemben használják el. De az is ugye jellemző, hogy az iráni elleni háború első hónapjában a térség államai több Patriot rakétát kaptak, mint Ukrajna a több
0: mint Trump ki is jelentette, hogy hát azért az Ukrajnától elvonta a figyelmét, hogy finom legyek, már amennyire koncentráló képes az iráni konfliktus.
2: Igen, én is kétségbe vonom a koncentráló képességét, de azt a maradékot is elvonta, és viszont ettől függetlenül szinte érthetetlen ez a fajta játék, amit ő művel azzal, hogy tényleg egy időben azt mondta, hogy átadja a Patriot rakéták licenszét Ukrajnának, ez természetesen nem az egész rendszerre, hanem csak a rakétákra vonatkozott volna, és azokat sem Ukrajnában gyártották volna, hanem valószínűleg Németországban vagy valahol másút Nyugat-Európában. De tulajdonképpen mindenféle magyarázat nélkül pár nappal később visszavonta ezt az ígéretét, ráadásul pont akkor vonta vissza, amikor miután tárgyal Zelenszkijjel Washingtonban, tehát ezt nagyjából érthetetlen. Ő azzal magyarázta, hogy szerinte közelebb kerülhet a béke azzal, hogyha Ukrajnának nincs elég Patriot rakétája, valószínűleg arra gondolhatod, hogy az ukrán nép belefárad abba, hogy minden éjszaka rettegnie kell az orosz rakétáktól, és ezért hamarabb lesz béke, én ezt nem hiszem. Egyébként rátérve a front helyzetre, Vladimir Putin is pont erre számít, amire Trump, tehát ugye Ukrajna az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sikeresen és hatékonyan támadta az oroszországi energiastruktúrát, majd utána tényleg a logisztikai központokat is, és ezzel nagyon komoly károkat és nehézségeket okozott Oroszországban, és jellemző, hogy az oroszok erre nem is nagyon tudnak védekezési módot találni. Tehát egyszerűen nincs annyi légvédelmi eszköz, amivel ezt a mérhetetlen számú drónt le lehet lőni, meg ugye át Oroszország világ legnagyobb országa. És erre válaszként találták ki sajnos hatékony módon ezt a fajta terrorbombázást. Oroszország most minden héten több rakétát és manőverező robotrepülőt lő ki Ukrajnára, mint a korábbi években hónaponként. Tehát több tucat rakéta megy egy rosszabb éjszaka, hogyha éppen kevesebb van, akkor csak mintegy 10, de hát ezek épp a Patriot rakéták hiánya miatt nagy részt akadálytalanul átjutnak a légvédelmen. Ukrajna jelenleg csak az orosz drónokat tudja lelőni.
0: Akkor lépjünk tovább annyiban, hogy mennyi köze lehet mindennek ahhoz, hogy Oroszország úgymond választásokra készül? Ezt kérdezem Gábort, Nemes Gábortól, aki folyamatosan követi az orosz sajtót.
1: Igen, még azért a rakétákhoz annyit, hogy ez egy új hír, hogy a törökök megígérték, hogy 100 rakétát szállítanak az ukránoknak. Persze nem jótékonykodás alapon, hanem arra gondolnak, hogy a régi, mert azért patriótból is sok fajta van, és a régi patriótokat odaadják, és akkor a helyet majd kapnak.
0: Na de hogyha már Trump megígérte, vagy azt mondta, hogy ha a nyugat-európaiak megveszik tőlük, már pedig nekik is kevés van, Nyugat-Európában nincs már olyan, mondjuk úgy idézőjelben fölöslegesnek ítélhető.
1: De van, még próbálják össze is kaparni, de nem sok, és főleg nincs nagy szándék arra, hogy ezt odaadják, abból kiindulva, hogy egyre inkább, gondolom fogunk erről beszélni, egyre inkább Oroszország fenyegetése az most már nem csak Ukrajna, hanem a nyugat-európai országok felé is fordul.
0: Ez olyannyira igaz, hogy a finn védelmi miniszter jelentette be, hogy van, de sajnos nem tudunk adni, mert nekünk is szükségünk van rá.
1: Erről van szó, de egyébként érdekes módon Zelenszky a Trump kijelentése után tett egy nyilatkozatot, nem külföldön egyébként, nem otthon, amelyben az volt, hogy de igen, fogunk kapni. Tehát neki megígérte Trump. Uh-huh. Egyébként tehát Trumpnál teljesen mindegy, hogy mit ígér meg mikor mit mond, tehát ennyiben még az is lehet, hogy mind a ketten igazat mondanak, pontosabban, hogy Trump egyszer ezt mondta, egyszer meg azt mondta. Ami az orosz választásokat illeti, ez egy parlamenti, tehát Duma választás, nem Putyinról van szó, nem elnök választás. Viszont hát ugye elven a kormánypártnak az így lenne egy kicsit jobban szerepelnie, és úgy néz ki, hogy ha a választások, ami egyébként is mint szó Oroszországra, jelenleg Oroszországra nehezen értelmezhető.
0: Én is idézőjelbe tettem.
1: Igen, de hát nagyon csúnyán leszerepelne. Valószínűleg olyan pártok kapnának több szavazatot, amelyek egyébként lényegében a Kreml találmányai és a Kreml által fenntartott ilyen áll ellenzéki, vagy még csak nem is áll ellenzéki, csak áll...
0: Álpártok.
1: Pártok, igen. De hát ez is nagyon kínos lenne. Ami most igazában érdekes, és már úgy érdekes, hogy mint váratlan esemény, hogy a Jabloko nevű...
0: Igen, egy liberális párt, amit lehet, hogy mégis engedélyeznek.
1: Liberális pártot. Eddig, tehát mai napig még részt vehet a választásokban, úgy néz ki, tehát sőt, ugyan néhány vezetőjét letartóztatták, és több hosszú éves börtönre ítélték, de azért egyenlőre egy csomóan rajta vannak még mindenfajta választási listákon. Nincs kizárva, hogy amikor a választás napja van, akkor már egy se lesz ott, mert mindenfajta ilyen szatelit párt ezerrel követelő, hogy tessék betiltani. Tudnélik, ez az egyetlen párt, amely nyíltan azt mondja, hogy békét akar. És ez azért egy olyan
0: és
1: program,
0: háborút amivel... mond, amit ott még mindig nem nagyon írnak.
1: Nem, most már háború, de most már háború.
0: Igen.
1: A propagandisták egyértelműen, sőt, hogy ez egy drámai háború, ez egy krassz, ez egy nagyon nehéz háború. Tehát ez az a helyzet, amiben tulajdonképpen Putyinnak hát meg kéne szerezni legalább egy ilyen elfogadhatónak tűnő választási eredményt. Igazából ez technikai kérdés. De hát maga a választási kampány azt mutatja, hogy hihetetlen feszültségek vannak most már Oroszországban. Azért az, hogy most először érzékelik, hogy a háború az nem csak valahol ott Ukrajnában van, hanem bizony a drónok formájában eljött Oroszország legtávolabbi részébe is, ez azért egy teljesen új érzés, egy teljesen új helyzet. És igazából az, ami Oroszországnak a mindig nagy előnye volt, hogy volt egy hatalmas hátország, amely elérhetetlen volt a mindenfajta katonai ellenfél számára, ez megszűnt. Ma már a modern háborús hadviselésben nincs hátország.
0: Akkor következő kérdés annyiban, hogy érdekes új fejlemény volt a minap, hogy Putyin hogy áll szövetségi rendszerével, már mint a nyugat-európai vagy az európai országokban? Elvesztette Orbánt, és érdekes módon Volodymyr Zelenszky felbukkant Belgrádban. Tehát mit vár egy korábbi Putyin szövetségestől, Vucsistól? Ezt kérdem Németh Andrástól, aki maga is volt belgrádi tudósító.
2: Hát igazság szerint még nem csak volt Putyin szövetséges az Alekszandr Vucsics, hanem most is még az. Ugye Szerbiában is előrehozott választások lesznek, és minden bizonnyal lesz október 18-án rendezik meg, és ugye az a fő probléma, hogy Szerbia szeretné elérni azt, hogy meginduljanak, vagy megnyissanak újabb fejezeteket az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokon, és ennek az egyik feltétele az, hogy jobban kell harmonizálni a Szerbiának a külpolitikáját az Európai Unióval, és nagy valószínűséggel ezért hívta elő Zelenszkij Belgrádba, egyébként Vucic elment Kijevbe is a nyugati politikusokkal együtt, tehát szemmel láthatóan próbál barátkozni Zelenszkijjel. Szerintem ez teljesen egyértelműen ennek szól, hogy szeretné elérni, hogy ezeket a csatlakozási fejezeteket megnyissák, de ez valódi irányváltást nem hoz, tehát Szerbia nem fog csatlakozni az Oroszország elleni szankciókhoz, legalábbis belátható időn belül nem. És hát azt tudni kell, hogy Vucic támogatóinak a nagyon nagy része egyértelműen Oroszország párti, tehát ezt ő nem engedheti meg magának a választásokon. Meg ugye hát azért Vucic is fog tudni majd csalni, és itt azért pillanatra azért visszatérnek Oroszországra, hogy én szerintem azért ott már megvan a választási végeredmény, a részvételi arány és a Putyin-féle egyesült vagy egységes Oroszország pártnak a támogatottsági aránya.
0: Mély megrendelésre közöltött.
2: Igen, tehát ugye két dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban, hogy ugye 3 napig tart a választás. Igen. Tehát, hogy ott éjszaka ki mit csinál, megfigyelők hiányában a választói cédulákkal, az azért erősen kétséges. A másik pedig, hogy Oroszország polgárának nagyon nagy része elektronikusan fog szavazni, és ugye ott sincsen igazi kontroll, tehát szerintem itt is érvényesülni fog az a sztálini mondás, hogy nem az a lényeg, hogy ki hogyan szavaz, hanem hogy mi számolunk.
0: Jó, de akkor még mindig ennél a témakörnél maradva, néha az az ember érzése, hogy csuda, hogy Zelenszkij elmerészkedett Belgrádba, hiszen nagyon bizonytalannak látszik az otthoni helyzete, legalábbis erre utal az a körhinta, ez az elképesztő mennyiségű személyi változtatás, amit a vezetésben végrehajtott. Gábor?
1: Igen, azért Zelenszkijnek van egy hatalmas adúja mindenfajta belső politikai harcban, a háború. Tehát amíg tart a háború, addig nem akarhat senki se egy főparancsnokváltást, egy elnökváltást, pláne egy elnöki választási procedúrát. Tehát valószínűleg ameddig a háború tart, addig az ő helyzete viszonylag biztonságban van. Az egy más kérdés, hogy a kormánya hogy néz ki, és hogy néz ki aztán az a társadalmi támogatás, ami mögötte áll, vagy nem áll mögötte, valószínűleg sokkal kevésbé, mint korábban. De azért még visszatérve egy percre Vucic és Zelenszkij párosára, az egy érdekes dolog, hogy ugyan Vucic természetesen támogatja Oroszországot, ami abban is megnyilvánult, hogy amikor elment Pekingbe, volt az egyetlen, aki nem írta alá azt a nyilatkozatot, amit az összes többi része volt aláírt.
2: Nem, Kijevbe.
1: Kijevbe, bocsánat, mit mondtam?
0: Pekinget.
2: Pekinget.
1: Bocsánat, hát igen, én már a jövőt nézem. Tehát
0: jó.
1: Igen, tehát ott nem írta alá nyilatkozatot, de és otthon is közölte, hogy szó se lehet fegyverszállításokról Ukrajnának, de tudjuk, hogy vannak fegyverszállítások Ukrajnának, mert hát az egy üzlet, és azért erről nem tesz le Szerbia

0: Érdekes fejlemény, hogy miközben az oroszok az észak-koreaiakkal kötöttek egy ilyen kölcsönös védés-dac szövetséget, olyan hírek röppentek föl, hogy újabb rakétákat, sőt rakétakilövő egységeket a hozzájuk illő személyzettel Észak-Koreától kapnak, és Voronyezsben építik tovább azt a bázist, ahonnan Ukrajnát támadhatják majd ezek az erők. András?
1: Így van.
0: Ja, bocsánat.
2: Ráadásul ugye ez 50 ezer emberről beszél most,
0: hát
2: már.
0: Hát egy kicsit túlzás.
2: Nem tudom, hogy mennyi. Tehát én szerintem Észak-Koreában, hogyha 50 ezer ember nem otthon eszik, hanem kap Oroszországban, az csak segít a gazdaságban. Ez most nem volt egy PC megállapítás, de attól tartó, hogy van benne igazság. Tehát én szerintem ott annak cserében, hogy Kim Jong-un kapjon katonai technológiát és mindenféle egyéb technológiát Oroszországtól, ő nem fogja sajnálni az észak-koreai katonákat oda küldeni. Hát azért tudjuk, hogy több mint 10 000 azért részt vett már az első hullámban.
0: És már emlékművet állítottak az első áldozatoknak, igen.
2: Igen, és az is kiderült egyébként, hogy az első hullámban harcolók nem voltak túl jók, viszont a tapasztalatok alapján utólag kiképzett második hullám az kimondottan sokat segített az oroszoknak az Oroszország területén folyó háborúban. Tehát én attól tartok, hogy ha lesz az észak-koreai segítség, akkor ez azért nem azt mondom, hogy döntő fontosságú lesz, de jelentősen segít majd Oroszországnak. De hát ugye ez megint mutatja azt, hogy hogyan megy ez a háború, hogy Oroszország teljes mértékben rá van szólva Kínára és Észak-Koreára, hogy segítsen nekik.
0: Na akkor egy pillanatnyi zenei szünet, és innen folytatjuk, vegyetek egy lélegzetet, és Andrásnak van még egy futamnyi ideje.

0: Akkor azzal folytassuk, ez továbbra is persze a Politúr, Makropóló vagyok, és a vendégeim Németh András és Nemes Gábor, hogy olaj, Közel-Kelet, Hormúzi szoros, stb. Miközben úgy tűnik, hogy Oroszországban a hatalmas olajkitermelő és exportőr országban is gondok vannak. Nos, hol szorítanak a szorosok? Ezt kérdem elsőül Németh Andrástól, akinek hamarosan a távozás hímes mezejére kell lépni.
1: De először is egy széles nyelvcsapással hadd köszönjem meg megint a zenei szerkesztőnek, Ádámnak ezeket a zenéket.
0: Annyira, ja, igen, ez a Jurkes folkrok zenekarokra.
1: Olyan jó dolgokat tud kihalászni a világzene tengeréből, hogy minden alkalommal örömmel tölt el. Na, tehát ezek a szorosok mindenhol szorítanak, tehát ugye tudjuk azt, hogy a tuszi hutik megtámadtak egy szaudi tankert, a Hormuzi szoroson is a forgalomnak a töredéke megy át.
0: És egy újabb szoros, hogyha a hútikat vagy húszikat említetted, ez a Bábel-Mandúba, ami a Vörös-tengeren keresztül Suezbe vezetne, tehát egy újabb szoros, ahonnan még Nyugat-Szaudarábiából sem tudnak az öbből fel kiváltására az Indiai-óceánra exportálni, igen?
1: Igen, tehát én úgy érzem, hogy szorít ez a cipő, és semmiféle megoldást én nem látok, tehát ugye tudjuk azt, hogy Irán most azt mondta éppen, hogy semmiféle közvetlen tárgyalás nem folyik az USA-val, csak a közvetítőkön keresztül az Egyesült Államok pontosan azt próbálja csugallani, hogy

0: közelebb került a megállapodás, de szerintem egy centrál nincsen közelebb, sőt, Irán most már olyan feltételeket szab, minthogyha tényleg ők kerültek volna valamilyen szinten fölénybe, és hogyha látjuk azt, hogy hogyan zárták el a Hormuzost, akkor ebben van igazság. És még egy dolog, hogy miért nem látok igazság szerint áttörésre esélyt, hogy ugyan Gáza más terület, mint Irán, de hát ugye tudjuk, hogy a gázai térségben Irán szövetségeseivel harcol Izrael, és Izrael pedig tegnap elutasított mindenféle azt a béketervet, vagy megállapodási tervezetet.
1: Hát ha Hamas Trump... nem szereli le teljesen önmagát, ami eléggé abszurd követelésnek látszik.
0: Igen, tehát itt annyi abszurd ígéret követelés van, hogy ez csak egyre bonyolultabbá válik ez a dolog, tehát én szerintem nagyon sokáig fognak szorítani ezek a cipők.
1: Ráadásul Izraelben is október 27-én, ha jól emlékszem, választásokat tartanak, és Netanyahu sorsa is függ ettől. Gábor?
2: Igen. Igen, hát tényleg az érdekes, és tulajdonképpen az a furcsa, hogy az olajár még mindig nem lőtt ki olyan igazába, vagy most megint visszaesett valamelyest. Hiszem a 87
0: körül.
1: Na jó, de a Hormuzi szoroson keresztül ment a csepp folyósított földgáz, meg az olaj 20%-a, és most a Babelmandebben még 7%-ot szorongathatnak.
2: Igen, én úgy érzem, hogy azt akarom mondani, hogy a neheze még előttünk van. Tehát a Trumpnak az volt az elképzelése, hogy csináljunk egy jó kis háborút, ez fölviszi az olajárakat, rengeteget kaszálnak majd az olaj monopóliumok, egyébként ez történt. Érdekes módon a legtöbbet, még eddig legalábbis, a Szaúd-Arábiai Aramco kaszálta, elképesztő pénzeket zsebelt be, annak ellenére, hogy a termelés egy részét ugye az irániak megkiusították. És akkor majd milyen jó lesz? Na most ez idáig be is következett az első lépés. A második lépéssel van némi probléma, mert most már lassan az amerikai stratégiai olajkészletek is kifogytak, és hiába próbálja most ezt tovább fölnyomni, egy bizonyos szinten fölé nem mehet, és itt mutatok rá arra, ami egy olyan dolog, ami tényleg az egész emberiséget érinti. Tehát ezáltal, az iráni háború által kiváltott olajboom, és az olaj és egyáltalán a szénhidrogéneknek a hiánya oda vezetett, hogy az a kis kezdeményezés, ami valamilyen szinten azért megvolt a nagy energiacégeknél, hogy a jövő energiaforrásaiba ruházzanak be, ez most megállt. Minden pénzt irányítanak a fosszilis energiába, hogy aztán a szerintük nem létező klímaválság azért talán mégis legyen. És tényleg elképesztő dolgok történnek. Trump kifizetett, már egyszer kifizetett 1 milliárd fölötti összeget egy francia cégnek, hogy az ne építsen már elhatározott szélerőműveket a tengerbe a Amerika partjainál. Most ugyanezt megcsinálta egy német céggel, a német energiaóriással, azt se fog építeni, annak is az adófizetők pénzéből kiutalt 1 milliárdot, miközben körülbelül ugyanennyit most beruházott, ha kapaszkodjatok meg, széntermelésbe Amerikában.
1: Tehát, sőt, még Grönlandon is elkezdtek ilyen kísérleti kutatásokat végezni, ami mint egy előfutára lehetne, hogy Trump beteszi mégiscsak a küszöb mögé a lábát Dán felség területen.
2: Igen, de szóval tényleg elképesztő, hogy itt állunk a történelem legnagyobb, most már tényleg klímakatasztrófája Libában, vagy annak a határán, és minden úgy folyik, mint hogyha erről szó sem lenne, mint hogyha tovább lehetne vinni. Tehát itt ugye András kezdte a szorosokat kiterjeszteni Gázára, én a szorosokat kiterjeszteném az egész energiapolitikára is.
1: Ez is jogos. Ugyanakkor pedig van egy másik érdekesség, ez is az elmúlt napok fejleménye volt, hogy köttetett egy török-szaudi-pakisztáni katonai szövetség, a törökök a NATO második legerősebb katonasággával rendelkeznek, a pakisztániak atombombával, a szaudiak miközben élesen ellenállnak a síita Iránnal, mint szunita nagyhatalom, és ezt még állítólag Egyiptommal is kibővítenék. Ez netán Amerika rovására történne, vagy Amerika támogatásával? András?
0: Én szerintem ez inkább rovására, tehát ugye mindenki tudja, Európában is tudjuk, hogy Trump megbízhatatlan, ezek a hármat, akik valószínűleg bővülni fognak és létrehoznak egy muzulmán NATO-t, ha szabad így fogalmazni, akkor teljesen egyértelműen...
1: Hát, vagy szunnita NATO-t, netán.
0: Szunnita, nem teljesen igazad van, mert itt azért a síták nem játszanak. Nem, ez mindenképpen az amerikai, nem feltétlenül az érdekek ellen, de hát mindenképpen Amerika befolyását csökkent, csak mondjuk kérdéses, hogy ez mennyire lesz működőképes, ez a fajta együttműködés, de hát tudjuk, hogy Szaúd-Arábia nagyon sok mindenben érdekelt azért a környékbeli országokkal, de még egy pillanatra visszatérnék, és a Gábor nem fog elmegyet érteni, de én nem gondolom azt, hogy a Trump eredeti terve az volt, hogy az Irán elleni támadással menjen föl az olajár, én szerintem ő arra gondolt, hogy...
1: Hát ehhez Putyin dörzsölheti a tenyerét amúgy.
0: Hát dörzsölte is, de én úgy gondolom, hogy ő inkább arra számított, hogy Venezuelához hasonlóan itt néhány nap alatt ő lenyomja Iránt, és egy újabb győzelmet aratt, tehát hosszú táv. Én úgy gondolom, hogy ő inkább arra számított, hogy Venezuelához hasonlóan itt néhány nap alatt tőle van, azért az USA sem érdekelt.
2: Hát nem hosszú távon, ő egy rövid távú sikerben reménykedett.
0: De rövid távon meg nem nagyon, hát hogyha 3-4 nap alatt lerendezte volna Iránt, és ugyanúgy kezelte volna az iráni olajat a jövőben, mint ahogy kezeli most a venezuelait, akkor inkább csökkent volna az olajár. Tehát én mondom, én szerintem ebben talán nem értünk egyet, de egyébként kiváló dolgokat mondott kiváló kollégám.
2: Nekem még lenne egy tiszteletes kérdésem.
0: Mondjam,
2: mi történik akkor, hogyha ez az új szövetség, ez a szaudi-pakisztáni török szövetség, amelyben ugye van egy ugyanolyan klauzula, mint a NATO 5. cikkelye, tehát ha bármelyiket megtámadják, akkor az összes többi belép. Mi történik akkor, hogyha ezek tényleg valakivel
1: összerúgják a patkót,
2: keverednek, és akkor kérdem én, hogy mi lesz Törökország NATO tagságával? Ugye ha Törökországot támadás éri, azt a NATO-nak meg kéne torolnia.
1: Hát többen fogják, fogják megtörölni.
2: Hát ez nem. Azt jelenti, hogy ha India és Pakisztán összecsap, és Pakisztán kéri Törökország segítségét, és Törökország beszáll, és ezért indiai drónok fogják bombázni Törökországot, akkor a NATO majd beszáll egy pakisztáni-indiai háborúba.
1: És mindkét fél amerikai szövetségesnek számít ma már. Mármint hát India és Törökország.
0: Az én tudomásom szerint ez azért nem teljesen így van, tehát nem teljesen egyértelműen párhuzamos az 5. klauzával.
2: De kimondták, ezért, a török külügyminiszter azt mondta, hogy erőteljesebb, mint az 5. cikkely. Mert az 5. cikkely csak első lépésben csak konzultációkat ír elő, itt pedig azonnali katonai támogatást.
0: Utána nézek, majd viszont...
1: De várjatok még egy pillanatra, mert itt volt még egy érdekesség az elmúlt napokban. A szaudi trónörökössel, aki az igazi erős ember, Trump kötött egy egyezményt, ami lehetővé teszi, hát finoman fogalmazva, a békés nukleáris fejlesztés Szaúd-Arábiának, akik nyilván Irán riválisaként árgus szemekkel figyelik, hogy mi történik Iránban. Ez nem fogja fölhúzni a nukleáris fegyverkezési spirált, akár az egész térségben.
2: Ez nem fog megvalósulni, mert ennek az a feltétele, hogy Szaúd-Arábia kösse meg a maga kis békéjét és szövetségét Izrael-el, és erre a Szaúd-Arábia jelen helyzetben nem hajlandó.
0: De hát volt egy idő, amikor hajlandónak tűntek, tehát ez szerintem
2: az nem teljesen...
0: Igen, tehát ez szerintem hosszú távon ez abszolút nem kizárt, viszont én, ha megengeditek, akkor lassan visszavonulnék, és ezzel jelentősen emelném a társaság értelmi színvonalát.
2: Hiányod átjárt, mint húzat a ház.
1: Na ez jó, jó. Eddig a szórakozás, Andrásnak jó munkát, innen folytatjuk Gáborral, némi zene után. Szia, jó utat, ciao.
2: Yeah.
1: Megy a Krímbe, évi rendes szabadságára biztos.

0: Ez továbbra is a Politúr, én Makropóló vagyok. Maradtunk kettesben Nemes Gáborral, illetve hallgatókkal, akiknek újra fölhívom a figyelmét, hogy telefonszámunk változatlan 061-es 215 37 73, és Spanyolországban élő kollégám, barátom kedvéért térjünk is át egy nem biztos, hogy kedvét szolgáló téma, illetve a téma kedvét szolgálja, az esemény nem volt az, Ceuta ostroma, ami az elmúlt két hétben történt, ez Spanyolország külső autonóm területe, Afrikába vagy Marokkóba beszögelve, ahol elképesztő menekült roham volt, manipulált menekült roham, ami nagyon komoly belső feszültségeket keltett az Európai Unión belül. Hogy látod, Gábor, mindezt, hiszen a spanyol kormány és jó néhány európai kormány álláspontja azért erősen különbözött e tekintetben.
1: Igen, de itt azért volt egy jelentős változás. Tehát az első ijegységükben az európaiak, akik azt hitték, hogy most akkor elő fog állni a 2015-ös helyzet, és azt kezelhetetlen, és akkor majd mi lesz a választásokon, amikor a szélső jobbal kell szembenézni, amelyik ugye mi alapból migráns ellenes. Tehát ők igazából ezektől a videóktól, képektől féltek.
0: Na várja, mégiscsak van telefonálunk, úgyhogy akkor halljuk. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, is ember vagyok.
0: Szia!
2: A második világháború negyedik évében, 43 körül, állítólag azt hiszem Chicagóban, vagy nem vagyok benne biztos, átlag 8-10 percenként gördült le egy bombázógép, és emelkedett a levegőbe a gyárakból. Miért ilyen töketlen a nyugat, és nincsen már 1 millió rakétája, amivel védekezni tud? Ez a fő kérdés.
0: Köszönjük, kisember. Én passzolom tovább a kérdést, mert halvány lila segéd fogalma.
2: Ezt én árulásnak tartom.
1: Ez egy jó kérdés, ennek nyilván van egy technikai oka, tehát valószínűleg azért ezek bonyolultabb rendszerek, mint
2: egy repülő.
0: Jó, de hát van nyilván árvonzata is, hiszen igen, amikor Pete Hegseth védelmi miniszter azt mondta, hogy már eddig 37,5 milliárd amerikai dollárba került az iráni háború, amit sokan keveselnek és alábecsülnek, de ezért sokkal nagyobb védelmi kiadásrendszert követelt a költségvetésbe, akkor azért nyilván ezt is megrágják, miközben már negyed évnyire se vagyunk a közbülső időközi választásoktól.
2: Az Európai
1: nem
2: Unió...
1: fejeztem be a...
0: Na, fejezd be, Gábor.
1: Az indokok, tehát a választ. Tehát az egyik valószínűleg egy technikai probléma, tehát azért nem ugyanazt jelenti ezeket a modern eszközöket, amelyek jó része egyébként ráadásul folyamatos fejlesztés alatt áll, tehát, és amelynek nagyon nagy része ma már nem is annyira hardware, hanem a mindenfajta mesterséges intelligencia. Ez az egyik. A másik pedig, és ez egy történelmi ok, a hidegháború végeztével az Egyesült Államokban is, de hát főleg Európában gyakorlatilag leépítették a hadipart. Vagy csak minimális szinten tartották.
0: Ezt nehezményezte és... is többször Trump, hogy ellazsálták.
1: Igen, hát egyébként ez így igaz, de a helyzet az, hogy azt hiszem, hogy ma már az a válasz erre a kihívásra, hogy nem egyszerűen rakétákat kell építeni, hanem rakétagyárakat. Tehát a probléma az, hogy most létre kell hozni a termelőkapacitást. Tehát nem arról van szó, mint korábban, hogy van egy létező termelőkapacitás, azt föl kell futtatni, hanem létre kell hozni. És például a Pistorius német védelmi minisztert egyre keményebben támadják, hogy ugyan egy hatalmas fegyverkezési programot indított el, korábban elképesztő összegeket fetszölnek ebbe bele, de tulajdonképpen a múlt, a korábbi háborúk technológiájával, tehát továbbra is tankokról van szó, meg fregattokról, meg mindenfajta ilyesmi.
2: Még valamit mondanék, aztán hagynám, hogy a szakemberek, akik nagyon hosszan tudnak értelmesen beszélni, ők kifejtsék a véleményüket. Én csak annyit mondanék, hogy az Európai Unió éves szinten 0,3%-át költi a GDP-ének az ukrán háborúra, akik a testükkel tartják fel az orosz hordákat. Tehát iszonyú mennyiségű pénz, energia és tudás van, amit erre még lehetne fordítani, és hogy a klasszikus Hoffit idézem, jobb ma egy pörsing a tanyámon, mint holnap egy ruszki az anyámon. És ezek után én letenném a telefon, további oldást kívánok.
0: Köszi, szia! Én nekem még egy közbevetőleges kérdésem van Nemes Gáborhoz, hogy az a Pistorius nevű német védelmi miniszter, aki további katonai kiadásokat követel, vagy fegyverkezést, a legnépszerűbb politikus jelenleg Németországban.
1: Igen, mert ez mindig népszerű, amikor valaki kiáll egy tank elé, és azt mondta, hogy na, ezt most itt létrehoztuk, és akkor ezt most mit csináljuk, és ezzel most te védve vagy. De egyébként visszatérve a védelmi kiadásokra, Európának nem csak az a nagy baja, ez igaz, tehát valóban az ukrajnai háború Európa számára, ha egy egységet veszem, nem olyan sok. Vannak országok, amelyek rettenetesen sokat költenek Ukrajna védelmére, a balti országok, Lengyelország.
0: Hát a legjobban érintettek, legközelebbről, hogy finoman fogalmazok.
1: De az igazi nagy probléma az, hogy a katonai kiadások teljesen szétaprózódottak. Tehát míg az Egyesült Államokban van egy gyalogsági fegyver, vagy kettő-két típusú, van egy vagy két típusú tank, vannak rakéták, vannak repülőgépek, mindegyikből, minden állam csak egy vagy a szükséges mennyiséget típus gyártja. Európában mindenkinek saját hadipara van, ezek nincsenek összekötve, és mindenki gyártja a maga kis fegyvereit, amelyek unjók, unnemjók, mindenképpen teljesen elaprózódtak ezek a kiadások. Ha Európa legalábbis a hadiparában és katonai kiadásában egységes lenne, ha ugyanazt a lőszert gyártaná mindenki, ha minden egyforma lenne, akkor a jelenlegi anyagi ráfordítással a jelenlegi output, tehát a jelenlegi fegyvertermelés sokszorosát lehetne végrehajtani. De hogy ez mennyire nehezen megy, még nem, hogy összeurópai szinten, de a két legfontosabb katonai szempontból legfontosabb ország, Franciaország és Németország együttműködésében sem sikerült azt a minimális célt elérni, hogy legalább ketten ne gyártsanak külön-külön vadászrepülőgépet, hanem együttesen gyártsák. Évekig mentek a tárgyalások, és végül azon szakadtak meg, hogy nem sikerült kideríteni, vagy meghatározni, vagy eldönteni, hogy melyiknek lesz egy 5%-kal nagyobb részesedése az egészben. Tehát itt még olyan alapszinten nincs meg az együttműködés az Európai Unióban, a katonai téren, ami a más téren már teljesen magától értetődő lenne, hogy mi mindig beszélünk az európai védelmi együttműködésről, ez egy szép dolog, szép gondolat, valóban európai közös hadsereg, meg minden készül, majd lesz biztos egyszer, de ilyen elemi dolgokat, hogy a hadipart, mint egy egységes, mintha egy országon belül lenne, úgy kezeljék, ez képtelenek. És akkor még nem beszéltem a mennyiségről, szerintem ez fontosabb, mint hogy 5%-e a katonai kiadás.
0: Amit Trumpék követelnek, igen. Nos, Trump azért nem igazán rajongó híve az Európai Uniónak semmilyen értelemben, úgyhogy rögtön...
1: Nem, azt jelenti, hogy tőle vegyék a fegyvert.
0: Ha persze, persze, de rögtön visszakanyarodva még a ceutai rohamra, ja, hogy ő rögtön oda pörkölt Sáncheznek, hogy ő egy szemforgató valaki, aki migránssimogató, tehát voltak más európai politikusok is, akik azt mondták, hogy ezzel Sánchez, Pedro Sánchez, szociáldemokrata, spanyol miniszterelnök, mint egy belépő jegyeket osztana az Európai Unióba, amitán annyiban nem igaz, hogy ezt kikötötték Spanyolország belépésekor, hogy ez a két kiszögellés, Ceuta és Melilla, Marokkó területén belül, ezek nem részei a schengeni egyezménynek.
1: Nem, ez tévedés, részei a schengeni övezetnek. Az ottani polgárok, azok mind a Schengen övezet részei, Schengenből pont úgy be lehet lépni.
0: Az én úgy tudom, külön... hogy nagyon vaskos nem. ellenőrzés van most az is a kompokon, személyi ellenőrzés.
1: Ez igaz. Ez igaz. Ezt a spanyolok, mint belső, nem schengeni, hanem mint spanyol ellenőrzés megcsinálják, hogy aki oda bekerült esetleg illegálisan, vagy mondjuk akár ideiglenes munkavállalóként, Schengenbe, vagy Ceutába és Melillába, az, tehát azt
3: igen, ellenőrzik, és nem engedik föl a hajóra, tehát de jure természetesen része, de facto vannak bizonyos korlátozások. De ha már megemlítetted ezzel kapcsolatban Trump kritikáját, és azt mondtad, hogy Trump képmutatással vádolta...
0: Miért nem vesz példát az ő bevándorlási politikájára?
3: Na most igen. Akkor azt kell mondjam, hogy ami felháborító és példa, és képmutató, és még akkor majd az európaiakra is visszatérünk, az Egyesült Államok, az amerikai külpolitika álláspontja. Az az Egyesült Államok, amelyik azt mondja, hogy miért nem elég kemény Sanchez a bevándorlókkal szemben. Egyébként majd a konkrétumokra rátérhetünk, mert ez egy abszurdum. A Ceuta és Melilla olyan mértékű kerítés rendszerrel van elvágva Marokkótól, és van egy megállapodás Marokkóval, hogy a másik oldalt ők is őrzik, hát amikor éppen őrzik, és nem...
0: Meg amikor akarják, és nem úszva mennek át javarészt
3: egyébként. Ami sehol nincsen Európában. Tehát a magyar kerítés ahhoz képest egy kiskertnek a drót.
0: De meg is erősítették ráadásul, most emberekkel hát is persze. Mert augusztus 15-ére egy újabb rohamot ígérnek állítólag Marokkóban.
3: Ez egy ilyen TikTokon terjedő valami, tehát ezt én azért 100%-osan nem venném komolyan. De visszatérve arra, amit komolyan kell venni, mert ami dokumentál. Tehát ugye Trump egyrészt azt mondja, hogy hú, miért nem véditek meg az Európai Uniót és Ceutát és Melillát.
0: A külső határokat, igen.
3: Másrészt ugyanez az ország, ugyanennek az országnak a parlamentben a Költségvetési Bizottság, nem tudom miért, nyilatkozott ez ügyben, egy valami dokumentumba beírta, hogy hát igen, itt van ez a Ceuta és Melilla, ezek vitatott területek, Marokkó igényt tart rá, és mi a külügyminiszter azt javasolja, hogy folytassanak erről tárgyalásokat a marokkóiak és a spanyolok. Magyarán kétségbe vonja ezeknek a Spanyolországhoz tartozását, és ugye úgy, mint ahogy tárgyaljunk majd Grönlandról és Kanadáról, ugye erről tárgyalnak. Hát ezért ennél felháborítóbb nincs. Képzeld el, hogyha azt mondaná valaki, hogy beszéljünk arról, hogy Guam, mégis hogy van Guamnak Amerikával a kapcsolata, meg Hawaii, mint hogyha nem lett volna mindig az Egyesült Államok része, lehet, hogy Hawaiiban van, aki függetlenül akar válni. Szóval tényleg ez egy elképesztő dolog, és ezt, hogy erre az Európai Unió nem reagál, és ehelyett elkezdi a Sanchez-t, mondom, ez az első menet volt.
0: Na várjál, azért annyiban reagált, Sanchez is kezdeményezte, hozzáteszem, hogy Európa nem volt eléggé szolidáris ebben az ügyben vele.
3: Hát így van.
0: Majd utána 22 európai ország miniszterei összehívtak egy rendkívüli belügyminiszteri, hát mondjuk internetes csúcs találkozót.
3: Sanchez hívatta össze.
0: Is. És kívül szolidaritást mutattak, de az az érzése az embernek, hogy azért belül itt-ott marad a fortyogás.
3: Jó, akkor menjünk Európára. Igen. Tehát először nézzük, hogy mi történt. Ugye az történt, hogy egyébként ez nem először történt. 2021-ben már akkor is volt egy feszültség Marokkó és Spanyolország között, és akkor 10 000 embert engedett rá a marokkói király Ceutára.
0: De azóta, mintha rendeződtek volna a két oldalú kapcsolataik,
3: azóta
0: a Spanyol-Szahara vagy Nyugat-Szahara ügyében is.
3: Kompromisszumokat kötött a volt Spanyol-Szahara ügyében.
0: Igen.
3: Leváltották a belügyminisztert, aki beengedte a gyógykezelésre a spanyol, ennek a Nyugat-Szaharának, a Polisario Frontnak a vezetőjét. Azóta rengeteg pénzt fizett Marokkónak. Tehát az égvilágon minden van. Marokkó azért volt most dühös, ha már itt vagyunk a marokkói indokoknál, mert
0: Sanchez elment Algériába például.
3: Elment Algériában, és gázegyezményt írta le. Ez egy csiki-csuki. Algéria és Marokkó egymással nagyon rosszban vannak. Ha a Marokkóval van jóba Sanchez, akkor fogja magát Algéria, és elkezdi elzárni a gázcsapot. Ha meg Algériával van jóba Sanchez, akkor a marokkóiak ráengednek néhány 10 000 embert Ceutára. És valószínűleg ebben szerepet játszott, ezt ugyan bizonyítani nem lehet, de miután említettem az amerikai reakciókat, ebben valószínűleg szerepet játszott az is, hogy Marokkó két nagy szövetségese Izrael és az Egyesült Államok nagyon rossz szemmel nézi a Sánchez egyéb politikát, nem a bevándorlás politikát elsősorban, hanem közel-keleti politikáját.
0: Hát igen, mint hogy Sánchez nem engedte meg a területén lévő NATO támaszpontok vagy repülőterek használatát az iráni háborúban.
3: No, egyébként ez másokkal is így volt, csak ők
0: igen,
3: nem vették.
0: Igen. De ugyanakkor, hogyha másokat emlegetted, azért ezt nem egyszer olvastam, hogy a szélső jobb lehet kedvezményezettje ennek a ceutai válságnak, tehát a migránsok ellenes politikában Meloni meg Le Pen, mint hogyha hájjal kenegettettek volna.
3: Hát nem, én szerintem Meloni most kihasználta a lehetőséget, hogy azt, amit ő mindig mondta, hogy ő milyen migráns ellenes, és hogy nem enged be senkit, de a valós politikában, a való életben az égvilágon semmit nem ért el. Az egyetlen projektje, ami ezen a téren hát meghirdetésre került, az, hogy majd Albániában lesznek olyan börtönök, ahova ezeket...
0: Hát amit a bíróság leállított, két ilyen támaszpontot is kiépítettek, most... jó drágán, így van, Söngyénben meg mellette, és nem valósult
3: most
0: meg,
3: mert a bíróság leállította. Hogy valami látványosat tesz, és akkor azt mondta, hogy ő a maga részéről kizárja a Schengeni zónából Spanyolországot, amelyből egyetlen darab...
0: Nem is lehet kizárni egyébként.
3: Hát egyrészt nem is lehet kizárni, de mondjuk ő bevezetett repülőgép és hajó ellenőrzéseket, amit egy hét után aztán várt egy kicsit. Sánchez, ő is bevezette az olaszokkal.
0: Ja, aztán már enyhültek is az indulatok, igen.
3: Igen, de ezt annak tudatába, hogy pontosan tudta, hogy onnan egyrészt Ceutából egyetlen egy menekült nem jutott át a spanyol szárazföldre, és onnan természetesen egyetlen egy menekült nem jutott át Olaszországra.
0: Igen.
3: És Meloninak erre a melodramatikus akciójára Sánchez egyébként egy első menetben csak egy ilyen X bejegyzéssel reagált, és azt írta, hogy hát a szolidaritás és az empátia az nem kötelező, bár nem baj, ha van. Ami kötelező, az a tények ismerete. Olaszországban az utóbbi 5 évben 435 ezer illegális bevándorló jött be. Spanyolországban, és ebben benne vannak ugye a Kanári-szigeteket elérő és nehezen visszatartható migránsok, 235 ezer kezit csókolom. Jó. Szóval ez tényleg az Európai Uniónak ez a reakció, ez mutatja azt a páni félelmet, hogy mi van, hogyha megint egy menekültválság van, és akkor nekünk nagyon keményen föl kell ezen lépni, és ez volt a kemény föllépés, hogy akkor elítéljük Sánchezt.
0: Na jó, de azért azt ne felejtsd el, hogy azért Meloniék is választásra készülnek, és időközben megjelent egy Melonitól radikálisan jobb oldalra föllépő párt, és nyilvánvaló, hogy ő is most azért keménykedett, hogy annak a vitorlájából kivonja a szelet, hogy ezzel a őrült fogalommal éljek.
3: Természetesen, csak ugye az a baj, hogy ezek amikor a jobb oldal átveszi a szélső jobb oldal témáit és álláspontját, és azt gondolja, hogy ezzel majd kifogja a szelet a vitorlájukból, többnyire pont az ellenkezőjét éri el, ugyanis akkor már a kuncsaftok az eredetit vásárolják, nem a másolatot. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt igazából azért Meloni is tulajdonképpen egy látványkonyhát folytat, mert a valós politizálása és az ilyen megnyilvánulásai, verbális megnyilvánulásai nem nagyon esnek egybe, egyébként Európával kapcsolatban sem.
0: És próbált választási reformot bevezetni, amit elutasítottak, de ha már választásoknál tartunk, és te meg mindkét Németországban annak idején voltál állandó tudósító, alig egy hónap választ el bennünket a kelet-németországi tartományi választásoktól, például Sachsenhalt tartományban, és egyelőre elég magasan vezet az Alternatívát Németországnak nevű AfD nevű szélsőjobboldali párt.
3: Igen, vezet. A nagy kérdés az, hogy lesz-e abszolút többsége. Nagy valószínűség szerint nem. És akkor előáll az a furcsa helyzet, hogy minden más párt, a bal párttól egészen a
0: Tűzfal.
3: CDU-ig összefog. Na most a CDU-nak van egy még mindig érvényben lévő határozata, amit pártkongresszuson hozták, hogy a bal párttal nem lehet koalíciót kötni. Most ezt valószínűleg úgy fogják megoldani, hogy külső támogatásra hagyatkoznak, amennyiben a balpárt ebbe belemegy, valószínűleg bele fog menni.
0: Jaj, szakadozik a vonal, akkor átsegítelek addig, amíg hát ha mikrofonnal szembe ülsz, és itt vagy?
3: Nem, abszolút
0: itt vagyok.
3: Nem.
0: Na, érdekes volt az, hogy miközben az AfD vezet minden közvéleménykutatásban, ők kezdeményezték azt, hogy a helyi parlamentbe jutás küszöbét, csak úgy, mint az országost, 5% alá vigyék. Ezzel nem az volt a céljuk, igen, hogy esetleg olyan kis pártokat vannak, juttassanak be, akikkel akárha kisebbségből is kormányozni képesek?
3: Így van, tehát ugye egyrészt vannak tartományok, ahol erre valószínűleg ők is rászorulnának. De a fontosabb az, hogy nekik az lenne az érdekük, hogyha minél jobban elaprózódna, szétaprózódna a német politikai táborok, szétaprózódnának, minél több kis párt lenne, mindenfajta olyan, hát gondolj bele, hogy vannak olyan hát viccpártok, amelyek az oltás ellenességre alapozzák az egész politikájukat, vagy vannak pártok, amelyek kifejezetten valamilyen helyi nacionalista, vagy helyi lokálpatrióta.
0: Igen, ilyen Bajorországban is van, igen. Igen.
3: És ezek, ha ezek bekerülnének, akkor ez valószínűleg vagy őket erősítené, de ami sokkal fontosabb, a úgynevezett mainstream pártokat gyengítené. Márpedig pont azért hozták ezt az 5%-os küszöböt, még amikor a Német Szövetségi Köztársaságot megalapították, mert ott lebegett előttük a Weimári köztársaság példája, ahol a szétaprózódott Weimári köztársaság parlamentjében teljes ilyen impotencia alakult ki, egymást mindenki meg tudta bénítani a másik kormányt, gyakorlatilag percenként voltak választások és kormányváltások, és ez az, amit...
0: Majd Hitler jól hatalomra jutott.
3: Majd pedig igen, Hitler hatalomra jutott, egyébként úgy, hogy nem volt többsége.
0: Igen. Na most hát, ami a mostani német kancellár, szövetségi kancellár pozícióját illeti, hát Friedrich Merz sem örvend osztatlan népszerűségnek, azt olvastam, hogy 84%-os az elutasítottsága. Akkor ez most hogy?
3: Ebbe szerintem szerepet játszik a politikán túl, tehát azon a politikai teljesítményen túl, amelyet az ő által vezetett nagy koalíció, és azért egy nagy koalíció mindig egy kényes dolog, mert ugye egy CDU-CSU-SPD koalíció, igen, működik.
0: Ezon tehát keresztény pártok személyes... és szociáldemokraták, igen.
3: Igen. De ez volt már hosszú-hosszú ideje, egy kis megszakítással, amikor egy ilyen egészen furcsa koalíció, az FDP, az SPD és a zöldek voltak.
0: Na de most az FDP is küszöb alá szorította
3: magát.
0: Most
3: is van marakodás, most is vannak politikai kudarcok, de azt hiszem, hogy a Merz személyes hát kvalitásainak hiánya az, ami igazából itt most megmutatkozott. Egyszerűen rosszul politizál. Tehát a napi politikai szakmai munkát rosszul végzi, nem tudja, hogyan kell egy koalíciót vezetni, nem tudja, hogyan kell egy kormányt vezetni, nem tudja, hogyan kell bánni a politikusokkal, nem tudja, hogyan kell bánni a párttal, nem tudja, hogyan kell bánni a választókkal. Ő egy nagy cégnek volt a vezetője, pontosan egy amerikai cég, németországi lerakatának volt a vezetője. Nem lehet egy országot úgy irányítani, mint egy vállalatot, ahol a főnök összeül, összehívja az embereket és kiadja utasítást, és aki neki nem tetszik, azt azonnal hatállyal kirúgja. Itt politikusokról, politikai érzékenységekről, politikai szempontokról van szó, mert ebben nem jó. Nem véletlen, hogy Merkel minden erejével megpróbálta megakadályozni. Merkel politikai...
0: 20 másodperced maradt.
3: Igen, Merkel politikai öröksége makulátlan, de ebben, hogy tudott kormányozni, hogy tudta, hogyan kell ezt az egész bandát vezetni, ebben utolérhetetlen volt Merz,
0: ne. Nemes Gábor is utolérhetetlen volt az érvelésében. Köszönjük a figyelmet, a Politúrt hallottátok a mikrofonnál. Makropólót, korábban Németh András, remélem 2 hét múlva is velünk tartodok, és Ádám segített a hangpultnál, remélem ő is itt lesz. Addig is minden jót.
4: Jövünk. Sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Ciao.
5: A Tilos Rádió hírei következnek.
6: Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyerste ívó mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex.
7: A neandervölgyek és a gyenyi szavaiak mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szolajok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperorganikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlen a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szolajokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
6: A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak, a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rhein-Zeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palaszposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG.
5: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
8: Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor másként mondókodóknak. Széchi János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője, vendégem pedig Isztin Péter közgazdász lesz, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a város, mi az a városi lét, miben különbözik egyéb létformáktól, valamint, hogy Budapestnek miért nem megy olyan jól, ami ahogyan mennie kellene. Szeretett Budapestünknek, aminek rengeteg baját ismerjük, de rengeteg potenciál is van benne. És hát úgy előzetesen a kánikulára való tekintettel egy ilyen kánikulai zene, a városi nyár 1966-ból, amikor beszélgető partnerem még nem is élt, én már éltem, de nem figyeltem fel erre a zenére, de klasszikusként tartják számon. Na, szóval a Loving Spoonful, Summer in the City, hallgassuk meg ezt.

0: Ez tehát a Sznobok órája, mocsos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Isztin Péter közgazdász, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Üdvözöllek a stúdióban.
1: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Amit hallottunk, az pedig egy nagyon nyári zene volt, és városi, nyár a városban, Loving Spoonful-tól, aminek John Sebastian volt a legendás énekes, illetve ma is az lenne, hogyha lenne ez az együttes. Befogom a számot. Maradjunk az elméletnél. Nem tudom, mi kattog tulajdonképpen. Te hallod a kattogást?
1: Hallom a kattogást, nem tudom mi ez. Nem annyira értek hozzá.
0: Jó. Pillanat, megnézzük egy

0: Bocsánat a technikai közjátékért, tehát van valami kattogás, amit mind a ketten hallunk, de a technika nem hallja egészen pontosan. Mind a ketten abból indulunk, remélem a hallgatókat nem zavarja. Mind a ketten ilyen várospártiak vagyunk, ami nem túl divatos dolog manapság, főleg Magyarországon nem, ahol szerintem kifejezett város ellenes politika érvényesült az utóbbi időszakban, remélem mostantól nem fog annyira, ami például abban nyilvánult meg, hogy Budapestnek az egyetlen valódi globális értelemben nagyvárosnak csökken a lélekszáma az idők folyamán, miközben világszerte a városoknak nő a lélekszáma, még a közép-kelet-európai régióban is. Milyenek az oka?
1: Annak, hogy Budapestnek csökken, az egy érdekes dolog, mert közben az ingatlanárak viszont jelentősen nőnek. Tehát ami azt mondhatja, hogy egyébként lennének emberek, nem is kevesen, akik ha lehetőségük lenne, akkor vagy Budapestre, vagy pedig az agglomerációba költöznének, és azért ez a népességfogyás is ugye részben az agglomeráció előnyére történik, tehát hogy nem annyira arról van szó, hogy Budapestről és környékéről elfele mennek az emberek, hanem azért közel akarnak maradni a nagyvároshoz. Az, hogy máshol is, vagy máshol általában nőnek a nagyvárosok, ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a nagyvárosban élésnek vannak ilyen úgynevezett agglomerációs hasznai, vagy agglomerációs gazdaságossága. Tehát ugye közel lenni más emberekhez, közel lenni a munkahelyekhez, közel lenni vállalatokhoz.
0: Közel lenni a fogyasztás és kulturális lehetőségekhez.
1: Közel lenni a fogyasztás és kulturális lehetőségekhez, így van. Tehát ugye ez mind ugye az, amit tehát mind termelési, mind fogyasztási oldalról, ugye ezt a városok kínálják, amit a nem városok, vagy hát a nem városias települések, helyek, azok nem tudnak ilyen mértékben kínálni.
0: Zárójelben van egy ilyen, az ember utazik Európában mondjuk, nem beszél arról, hogy néz európai filmeket, akkor azt látja, hogy ilyen Írországtól Lengyelország, ilyen 2200, 2500, 3000, 4000 lakosú helyek, azok városok. Tehát effektíve városok, úgy néznek ki, mint egy város, úgy működnek, mint egy város. Magyarországon pedig ilyen 2-3, 4-5, 6000, 8000 lakosú településeket, amik nem úgy működnek, mint egy város, azokat várossá nyilvánítanak. Ez szerinted miért van így?
1: Egyébként ez érdekes, hogy én is egy ilyen helyről jöttem eredetileg, hát én ilyen 5000 fős településen nőttem fel Békés megyében, és ez nem volt városias, hát ma már kicsit ilyen elővárosias jellege van, nem annyira ilyen klasszikus falu, de ugye Magyarországon még azt is szeretnék sokan megakadályozni, hogy Budapest olyan legyen, mint egy város, nem hogy azokat, amik nem azok. Nem tudom, igazából ez egy... Én azt látom, hogy itt Budapesten is van egy olyan nem tendencia, hanem törekvés, és ez igazából oldalaktól függetlenül, hogy őrizzünk meg mindent úgy, ahogy van. És hogyha végignézel, hogy milyen különféle utopisztikus elképzelések születtek az évszázadok során a városokról, hogy mindig megjelent ez a törekvés, hogy lehetőleg tegyük olyanná a várost, mintha nem város lenne.
0: Igen.
1: Tehát, hogy legyen kisebb a népsűrűség, vagy kisebb a lakosságszám, nem tudom, legyen olyan, mint egy kisváros vagy falu, ami ugye éppen a város, nagyváros lényegét veszi el, hogyha megvalósul, és éppen azért ezek általában nem valósultak meg.
0: Igen, arra emlékszem, hogy talán még Demszki főpolgármesterségének a vége felé Tarlósék, mint ugye akkor ellenzéki jelöl, csináltak egy ilyen Budapest fejlesztési programot, aminek az lett volna a veleje, hogy Budapest legyen ilyen kisvárosoknak a konglomerátuma, tehát ilyen bukolikus kisvárosokként működő kerületeknek, környékeknek az egysége. Ez van egyfelől. Most van az a politika, hogy zöldebb, élhetőbb Budapest, ami mert én teljesen egyet tudok érteni, hogy legyen zöldebb, meg legyen élhetőbb, de a zöldebbségnek az azonosítása az élhetőbbséggel az nem biztos, hogy azt tükrözi, hogy valaki érti a városi létforma lényegét. Mi lenne a városban létezés értelme, hogy ilyen általánosságot kérdezik?
1: Hát akkor én most ugye erre kölcsönözném az Ed Glazernek a mondását, aki a Harvard közgazdaságtan professzora, aki ugye azt szokta mondani, hogy a város lényege az a fizikai közelség, vagy a fizikai távolság, az emberek közötti, emberek, cégek, stb. Közötti fizikai távolságnak a relatív hiánya.
0: A nagy sűrűség.
1: Tehát a nagy sűrűség az, hogy közel vannak egymáshoz az emberek, közel vannak cégek egymáshoz, cégek és dolgozók közel vannak egymáshoz, és maguk az emberek közel vannak egymáshoz. És hogy relatíve sok ember, tehát nem arról van szó, hogy 1000 ember, vagy hanem mondjuk több millió.
0: Na most, mert térjünk vissza, hogy mik szerinted Budapest népesség csökkenésének az okai, valamint a lakásárak rohamos növekedésének. Most tekintsük el a lakásár növekedésben a különféle kormányprogramoktól, amik inflációt gerjesztenek, de mennyire van részük ezeknek benne, vagy milyen általános tényezők?
1: Tehát szerintem a Budapest népesség fogyása mögött inkább az van, hogy, hogy sokkal az agglomerációba költöznek ki. Tehát, hogyha az agglomerációt oda számítanánk a budapesti régióhoz, vagy a Budapest metropolitan area, vagy bárminek nevezzük, akkor az összességében az ország többi részéhez képest az inkább növekszik, mint csökken. De maga Budapest valóban csökken. Tehát, hogy van egy olyan tendencia, egy ilyen elővárosodás a budapesti régión belül. Ami ugye sok helyen már megvalósult, más helyeken, más időben, és most nem akarok hülyeséget mondani, mert nem tehát az ingatlan piac az nem igazán az én szakterületem, de hogy az ingatlan árak ugye nagyon elszálltak Budapesten. És ez azt jelenti, hogy nagyon sokan, akiknek egyébként talán Budapesten kellene lakniuk rendes körülmények között, ezt nem engedhetik meg maguknak.
0: Hát nekem is van rokonom, aki a budai hegyvidékről kiköltözött Veresegyházra, mert úgy jobban fenntartható és viszonylag elviselhető áru ingatlan, tehát azért a helyet, ami neki volt, és amire már nem volt szüksége. És tőlünk Kelet-Pestről Veresegyházt könnyebben el lehet érni, mint az ő hegyvidéki lakásukat annak idején, mint autóval.
1: Igen, és egyébként most megfigyelhető például London esetében is egy ilyen, hát ez még nem tendencia, de ez egy ilyen frissebb adatok, hogy megint kicsit beindult egy ilyen kevésbé kisebb kivándorlási hullám Londonból a tágabb régióba, és bizonyos területek degentrifikálódnak állítólag, tehát hogy ugye, ahogy van gentrifikáció, úgy lehet degentrifikáció is, amikor mondjuk ilyen középosztálybeli meg japi figurák úgymond kiköltöznek, vagy kevésbé dominánsak egy bizonyos környéken. Nem tudom pontosan, hogy mi van a mögött, hogy az agglomeráció növekszik Budapesthez képest, de szerintem azért van köze ehhez ahhoz, hogy az ingatlan piac az ilyen diszfunkcionálisan. Elértem, hogy diszfunkcionálisan működik, hogy nőnek az árak, tehát láthatóan lenne kereslet arra, hogy az emberek Budapesten éljenek, de a lakáskínálat az, bár ugye növekszik több helyen a városban, de hát olyan mértékben nem növekszik, hogy ezt ellensúlyozni tudja.
0: Most például az ember, ha Lengyelországban utazik, hatalmas lakóház építéseket lát. Magyarországon van egy ilyen irtózat a lakótelep korszak után a több emeletes lakóházaktól. Ezt mi magyarázza? Illetve Budapesten.
1: Miért? Szerintem egyszerűen nem szoktuk meg ezeket, tehát hogy minél kevesebb ilyen épület van, mintha annál nagyobb lenne az ellenkezés vele szemben. Tehát, hogy Magyarországon alig vannak maga, tehát Budapesten alig vannak ilyen igazán magas épületek, és ugye volt ez a, amikor felhúzták mondjuk a MOL székházat, ugye akörül voltak ugye más ügyek, most azt hagyjuk, de ugye önmagában az egy probléma volt az embereknek, nagyon sok embernek, urbanistáknak is, meg egyéb újságíróknak, aktivistáknak, stb., hogy ez magas. Ugye, ráadásul nem is annyira magas. Tehát azért az nem
0: egyébként nem felel meg egészen pontosan a

0: My backyard, hogy itt azért nem lehet, mert, és valahogy mindenki kitalálja minden területen, hogy az ő területén miért ne lehet, miért nem lehet. Azt ne azt mondja, hogy hát máshol persze csinálják, csak hogy csak itt ne.
1: Igen, és a Glaser nagyon részletesen elemzi ezt a nimbizmust, a ne az én hátsó kertemben csinálják című dolgot, ami akadályozza a városnak a szerves, a lényegéből eredő spontán fejlődését. Másrészt mindenkinek van rá oka, tehát mindenki, aki, mit tudom én, az Airbnb ellen van, annak saját mély élménye van arról, hogy részegen jönnek haza a turisták, és akkor 3 napig nem lehet tőlük létezni. Mindenkinek van ilyen élménye, és akkor ezáltal például ezeket a lakásokat nem lehet se lakni, se hasznosítani.
0: Így van, és hogy ez hogyan lehet, hogy lehet ezzel szembe menni, az egy jó kérdés. Ugye azt szoktuk mondani a közgazdaságtanban, hogy hát ugye vannak olyan változások, amelyek összességében jók, vagy jólétnevelők, de vannak veszteseik. Tehát ez olyan, mint amikor van a kis faluban egy élelmiszerbolt, és akkor nyílik egy másik. Akkor nyilván akkor az az élelmiszerbolt, aki eredetileg ott volt, az veszít, mert hogy versenyeznie kell, de mondjuk a falu lakossága nyer. És akkor ugye hogyan kezeljük az ilyen helyzeteket, amikor összességében, mint társadalom nyerünk, meg fejlődünk, de vannak vesztesek, és ezek a vesztesek ugye mindent meg akarnak tenni annak érdekében, emiatt, hogy ez a változás ne jöhessen létre. Tudjuk-e kompenzálni őket valami, akarjuk-e egyáltalán, ugye akarjuk-e, és tudjuk-e ezeket az embereket kompenzálni, és hogy ha igen, akkor mégis hogyan. Ugye ez egy nagyon, még egy teljes mértékben nem megválaszolt kérdés.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a mi körzetünk, tehát mi egy ilyen, hogy mondjam, a belterület külső szélén lagunk már eléggé ilyen kertvárosias helyen. Na most egyrészt abban a hatalmas négyszögben, tehát amit úgy gyalog, mondjuk egy nem olyan túl nagy, de mondjuk gyalog olyan 10x10 perces négyszög lenne, abban egyetlen vendéglátóipari egység nincsen, tehát csak lakóházak, valamint ugyanabban a négyszögben, ha jól számoltam, az utóbbi 2 évtizedben 4 darab kis élelmiszerbolt zárt be. És ennek én nem feltétlenül örülök, mert leprák voltak meg minden, de az ember nem akart elmenni a legközelebbi lánchoz, mert csak azért, hogy vegyen 2 zsömlét.
0: Igen, ebben volt egyébként az elmúlt évtizedekben egy változás abban, hogy a különféle urbanisták hogyan állnak ez a... Tehát egy időben volt ez az elképzelés, hogy legyenek külön lakózónák, kereskedelmi zónák, meg, tehát hogy cipőt a cipőboltból, stb. És hogy idő után azért rájöttek, hogy ez nem biztos olyan jó ötlet, mert hogy...
1: Ugye, az emberek le akarnak menni sörözni a sarki
0: sörözőbe. Pontosan, és ugye egy sörözőt, vagy egy éttermet, azt nehéz úgy fenntartani, hogy majd csak akkor jönnek ide, amikor hazajönnek a munkába, vagy vice versa, napközben itt vannak, aztán estére hazamennek valahova teljesen másik helyre.
1: Tehát például Berlinben egy ugyanilyen felemás övezetben, ahol egyik családtagom lakott, ottan volt 3 söröző úgy, ugyanekkor a körzetben. Meg volt, meg ilyen éjjel-nap volt. Na mindegy. Folytassuk azért ebből a szemszögből majd, de hallgassunk egy kis zenét, valami újat, és pedig tényleg újat, legyen ez Charlie XCX, az új albumáról a Camera című zene. Hallgassuk ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, mocsos műsor másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, Charlie XCX-t hallottuk, a Camera című dallal a Music Passion Film című albumról, új albumról. Ettől függetlenül tehát maradjunk a helyi kisvállalkozásoknál. Van ilyen statisztikai összefüggés a felsőfokú végzettségűek aránya és a városnak a GDP részesedés, illetve a lakóinak a jövedelmi színvonalak között. Ez rettentően aránytalan Magyarországon, tehát hány százalék a felsőfokú végzettségű? Országosan és Budapesten.
1: Budapesten, hát a munkaképes körök között 50 valamennyi, országosan 30 alatt, azt hiszem, még valamivel.
0: És ebben minden benne van. Tehát,
1: igen.
0: A másik, amit én megnéztem, hogy most sajnos nem tudom fejből az adatokat, hogy a kis és középvállalkozásoknak mondjuk a 100 000 lakosra jutó aránya, az is Budapesten, illetve az agglomerációban messze a legnagyobb Magyarországon. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen önellátó állam, ország az országban című.
1: És ez egy ilyen öngerjesztő, vagy egy ilyen, mondjuk az, hogy ez inkább virtuous cycle, tehát hogy nem annyira vicious cycle, tehát egy ilyen öngerjesztő...
0: Angyali kör.
1: Tehát egy öngerjesztő pozitív folyamat a város szempontjából, mert hogy a város vonza az okos embereket, mert ott tudnak találkozni és dolgozni más okos emberekkel, és tudnak tanulni más okos emberektől, tehát hogy ezek egymástól tanulnak. De ugyanakkor a város önmagában is, mivel egymástól tanulhatnak az emberek, ösztönzi a humántőke beruházást. Tehát, hogyha a városban élek, akkor az oktatásra fordított erőforrásaim, azok jobban megtérülnek, mint hogyha nem élek városban. Tehát, hogy egyszerre az van, hogy a városok vonzzák a diplomásokat, de városban eleve több lesz, aki diplomás lesz végül, aki ott lakik. És aki a városban megy, az egy idő után és újabb humántőkét halmoz fel.
0: És mint tudjuk, Magyarországon jellegzetesen, tehát elég nagy, tehát nemzetközi kirívó azoknak az aránya, ahol a diplomásoknak vannak diplomás gyermekeik.
1: Pontosan, de ez máshol is azért nagyjából így van.
0: De Magyarországon...
1: Magyarországon kirívó, így van. De ugye ez azért is van, mert hogy nagyon a magyar iskolarendszer viszonylag szelektív, és hogy ugye akiket sikerül korán kiszelektálni, mint okos gyerek, azok sokszor maguk is diplomások gyerekei, értelemszerűen. Szóval igen, tehát hogy úgy van egy ilyen összefüggés.
0: Az oktatások is.
1: Ugye ez egy ilyen létező összefüggés, hogy a városok azok jobban képzettek. Az pedig, hogy a kisvállalkozások is életképesebbek városokban, az pedig nyilván azért az a népesség nagysága és a népsűrűség miatt is van. Tehát egyrészt nagyobb a vállalkozók kínálata is városokban, tehát hogy több olyan ambiciózus és akár képzett ember van, akikből vállalkozó lehet. Másrészt pedig a kereslet oldal is ott van, tehát hogy mondjuk egy csomó vendéglátóipar helyiséget nem lenne érdemes létrehozni kisebb népsűrűség mellett. Ugye nagyobb népsűrűség azt jelenti, hogy nagyobb a közönség, potenciális közönség, akik ugye tudják fedezni a kisvállalkozásnak a fix költségeit, tehát hogy szét tudjak teríteni a költségeket sok ember között. És ez igaz a kulturális létesítményekre is, mint mondjuk egy színház, tehát hogy nem véletlenül színházak is nyilván városokban vannak elsősorban, mert ugye a színház fenntartásának a költségeit azt...
0: Sőt, csak...
1: Csak vár. De most a városok az önkéntelenül ilyen nagyvárost értette a város alatt. Tehát kisebb városokban is vannak, de egy városokban vannak. Színházak, nem tudom, koncerttermek, opera és egy csomó mozik.
0: Meg ilyen komolyan fesztiválok.
1: Pontosan, igen.
0: Hol is tartottunk? Tehát a kisvállalkozás. Tehát ez önmagát egy ilyen angyali körben erősíti, hogy az emberek közelsége és a viszonylag nagy piac. Tehát a budapesti agglomeráció az, az kvázi önmagát tartja fenn. Sokkal jobban, mint az ország többi része. Uh-huh. Ehhez képest azt látjuk, és ezt te is vizsgáltad újabban, hogy Budapest, és ez mondjuk nekem is feltűnt, hogy Budapest, ugye Budapestnek az egyfőre jutó GDP, akár most ne nézzük csak ezt a mutatót, magasan az Európai Uniós átlag fölött van. De a bukaresti az még följebb van, meg nem beszélve a varsóiról, arról nem is beszélve, hogy Lengyelországban vagy Romániában vannak a fővároson kívül más városok is, amik fölötte vannak az európai átlagnak, Magyarországon pedig nincsenek. Hogy van ez? Tehát mi történt?
1: Ugye önmagában az, hogy Magyarországon egy olyan régió, egy nagyváros van, amelyik igazi nagyváros, az nem meglepetés. Az, hogy az szerint, ugye én írtam most a részbe, vagy valamikor majd meg fog... Jó, reméljük mindegy.
0: Ne lőjük le.
1: De szóval, hogy foglalkoztatott ez a kérdés mostanában, hogy ugye Budapest az miért nem még gazdagabb, mert hogy ugye Magyarországhoz képest gazdag, meg európai átlaghoz képest is valamennyire az, de hogy miért van az, hogy Bukarest például tehát számos tényezőben jobban áll. És én azt gondolom, hogy miközben ugye már említettük azt a körülményt, hogy ugye a munkaképes lakosságnak egy olyan 55-56%-a a diplomás, ami egy elég magas szám, tehát hogy Londonban ez 65 talán, vagy valami ilyesmi. És London az egy kiemelkedően edukált város. Bécsben ennél kicsit kevesebb, tehát hogy Bécsben egy 53-54 talán. És az, hogy ez valahogy többre predesztinálná Budapestet, azt gondolom. Ugyanakkor vannak olyan tényezők, amelyek ezt gátolják, azt hiszem. Tehát hogy vannak országos tényezők, az, hogy megnézzük az utóbbi, hát nem csak 16 éve, de akkor beszéljünk csak a 16-ról. Ugye a magyarországi krónikapitalizmusnak nevezett rendszer, ahol ugye vállalkozókért kibontakozni nem volt, vagy nem mindig egyszerű. Számos korlátot látnak maguk előtt, akik vállalkozni szeretnének. Ezek nem csak részben adminisztratív adó és járulék.
0: Nem is üvegplafon, hanem egy vasplafon.
1: Pontosan, tehát hogy ugyan ugye van ez az egykulcsos adórendszer, még alacsony társasági adó, ez igaz, de ugyanakkor a járulék teher az továbbra is magas, európai viszonylatban kifejezetten magas.
0: És nem beszélve például az induló kisvállalkozásoktól van egy ilyen dolog, hogy elvárt nyeresség, és azután kell adózni a helyet, hogy támogatást
1: pontosan
0: kapnának, hogy adómentességet az első két évben, hogy valahogy meg tudjanak kapaszkodni.
1: Aztán a következő dolog, hogy bár ugye azt mondtad, és ebben igazad van, hogy Budapest és az agglomerációja alkotta egyfajta önállátó gazdaság, kvázi önállátó gazdaságot, de azért az nem lenne rossz, hogyha a Magyarország többi része is fejlettebb lenne, mert akkor az is egy piacot jelentene Budapest számára. És vannak más tényezők, tehát hogy mondjuk az, hogy említettem már ezt, hogy ilyen haveri kapitalizmus, ez szerintem az egész országra rányomta a bélyegét. A jogszabályi környezet nehezebb kiszámíthatósága is adódott ebből, ami most hát reméljük, hogy majd változik, de hát ez majd idővel változhat, hogyha változik. Tehát, hogy vannak ezek az országos tényezők, amelyek Budapestet különösen, ha úgy tetszik, folytogatják, mert egy Budapest lenne az a régió Magyarországon belül, amelyik ki tudna törni leginkább. Van ez a tényező, hogy a belső piac többi része nem annyira fejlett, vagy legalábbis egy jelentős része Magyarországnak nem annyira fejlett. És a harmadik pedig egyszerűen az, hogy Budapest növekedését akadályozzuk mesterségesen.
0: Hát én nem akadályozom.
1: Hát mi nem, de hát a fejjebb valóink, vagy nem tudom.
0: Igen. És ez szerinted remélhetőleg, szerinted látsz jeleket arra, hogy változni fog?
1: Egyelőre én nem látok. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy Nem tudom, hogy az új kormány az ebben milyen álláspontot képvisel. Én erre nem láttam igazi jeleket. Ugye a Vitézi Dávid, a közlekedés az, ami az ő területe, tehát ő azon obszesszált tulajdonképpen gyerekkora óta. Nem tudom, hogy mit... Ugye erről beszéltek, ugye, bocsánat, akkor kijavítom magam, mert hogy beszéltek ilyenről, ugye Vitézi is, de Magyar Péter is, hogy bérlakási építési programot indítanak. Hogy ez most hogy fog kinézni, ezt nem tudom, de hogy valószínűleg azért érzékelik azt, hogy a lakáskínálat bővülése nélkül nehéz lesz a budapesti helyzetet jobbá tenni.
0: Meglévő épületeknek a rekonstrukciójával nem lehetne javítani a bérlakás helyzeten?
1: Hát ugye ez attól függ, hogy hogyan rekonstruáljuk. Tehát, hogyha most ugyanannyi lakás lesz, mint korábban, akkor nem, nyilván. De hát ugye, ahol én lakom, 9. kerületben, ott ugye nemes egyszerűséggel egy csomó régi önkormányzati bérlakást leromboltak. Hát ugye ez a városrehabilitáció program részeként, ugye voltak ilyen ezek a földszintes, meg kétszintes házak, és ugye helyükre ilyen nagyobb, magasabb épületeket. De hát ugye ez sok konfliktussal jár, stb. Tehát ugye az a szerintem egyik baj ez a nimbizmus, tehát hogy mindenhol lehet olyan okot találni, ami miatt a helyiek azt gondolják, hogy ne odaépítsenek újat, hanem máshova. A másik pedig, ami szerintem viszont egy fokkal érthető, meg valamennyire én is osztom, hogy ez azért oké, tehát lehet, hogy nem az 5. kerület közepére kell felhőkarcolókat építeni, mert hogy ott ugye olyan épített környezet van, ami egy nagyon értékes, szép, stb. Örökségünk. És ugye Budapesten sok ilyen épület van, meg sok ilyen hely van. Tehát ez egyszerűen áldás és átok. Áldás azért, mert szép környezetben élünk, de átok azért, mert hogy akkor kevesebb olyan hely marad, ahova az emberek azt fogják mondani, hogy na ide nem kár, ha új épületek jönnek a régiek helyére.
0: Most Glazernek van egy ilyen levezetése, ha itt tartunk, hogy tulajdonképpen ez értelmetlen azt mondani, hogy a kertes családi házak azok jobban beilleszkednek a környezetben, az eleven környezetben, mint a ilyen több emeletes kondominiumok. Ugyanakkor a lakás egyfelől nagyobb területet foglal el, ugyanolyan számú lakás, másfelől egy lakásnak a környezeti költsége, uh-huh. egy magában álló családi háznak a környezeti költsége az jóval nagyobb, mint mit tudom én, egy 10-12-15 emeletes házban lévő lakásé, amelyik ugye aránylagosan kisebb területet foglal el az alapból.
1: Ez így van. Tehát a klasszikus nagyvárosban élés, ami alatt azt értem, hogy nem elsősorban családi házak, hanem több emeletes társasházak, az egy alapvető környezetkímélőbb életforma. Mert egyszerűen több ember van ugyanannyi négyzetméter alatt, jobban is lehet felfűteni a lakásokat, és így tovább. Tehát, és egyébként a zöldeknek egy része már erre rájött. Tehát, hogy egy időben még ugye a környezetvédő mozgalomban is az volt a divat, hogy nem szeretjük ezeket a terjeszkedő városokat, meg hogy ez a sok beton, meg
0: betonszörnye,
1: betonszörnye, ezt úgy kell mondani. De ez mára szerint, én úgy láttam, hogy ez kezd megváltozni. Tehát, hogy a környezet különböző környezetvédők között többen vannak már olyanok, akik azt mondják, hogy igen, a nagyobb népsűrűség az nem egy ördögtől való dolog, sőt.
0: Erre szintén Glazernek van egy példája, hogy Bombayban, egyébként erről Magyarország jutott eszembe, ahol azért nem építenek négy emeletes, főleg nagy rész azért nem építenek négy emeletes ezeknél nagyobb városi házakat, mert oda liftkel, és akkor az megnöveli a költséget. De Bombayban, nem tudom, városképi szempontból, vagy nem tudom, milyen nyugatellenes, vagy városkép ellenes, tehát ilyen britség ellenes meggondolásból korlátozták az épületek magasságát. Na most ennek a iszonyú túlnépesedés és nyomorúságos állapotok lettek a következményei.
1: Igen, és én nem is vagyok biztos benne, hogy az nem egy gyarmat, nem egy részben egy gyarmati örökség, mert a sok ilyen hülye helyi politika az még a gyarmati időkből ered.
0: Lehet.
1: De ebben most nem vagyok biztos. Vagy lehet, hogy újra kell olvasnom azt a részt az Ed Glaser könyvéből is, de...
0: Mumbai egyébként.
1: Bocsánat. Igen, Mumbai, igen. Igen, Mumbai, ne legyünk neokolonialisták, hogy mondják ezt. Szóval, hogy Mumbai, igen, szóval, hogy az egy különösen öngyilkos dolog, ami ott megy, mert hogy ott nem arra van szó, hogy nem, szóval Mumbai azért nem Párizs. Tehát, hogy ugye Párizsban lehet mondani azt, hogy hát oda, nem tudom, a klasszikus város határok közé, ott, na, ne nagyon építsenek ilyen nagy fejűkarcokat, mert ugye ott van az a Haussmann-féle városkép, és azt meg kell őrizni, mert az szép, és nyilván ebben sok igazság volt. De egy Mumbai-ban ugye hasonló érvelés az azért nem állja meg a helyét olyan szinten.
0: Másrészt Párizsban ezen a kerek határon kívül, hát ismerjük.
1: Ott viszont, megengedték. Az egy ilyen kompromisszus megoldás volt, hogy a klasszikus határokon kívül, ott megengedték, ugye van egy a La Défense negyed.
0: Hát meg az összes banali ősz, szóval ezek a rettenetes lakótelepek.
1: Igen, a lakótelepek, de nem csak a lakótelepek, de ugye hanem ilyen nagy irodaházak is vannak. És az egy ilyen kompromisszus megoldás volt, hát nem a városközpontban, de a városközponttól azért elérhető közelségben megengedték azt, hogy a város felfelé is növekedjen.
0: Ami egy természetes dolog.
1: Ami egy természetes dolog, pontosan. És környezetbarát egyébként, mert környezetbarátabb, mint hogyha a város horizontálisan növekszik.
0: Hát igen.
1: Több természet marad,
0: vagy kevesebb fát kell kiválni,
1: pontosan.
0: Jó, akkor itt folytassuk majd, és akkor következzék egy kis zene, és pedig mi legyen most? Egy kis középkori zene, az a címe, hogy Sen Kalar Sen Tardar, és ami azt jelenti, hogy hallgatás és késlekedés nélkül mindig tisztelni kell, dicsérni kell Szűz Máriát, és ez 10. Alfonz király, 13. századi kasztíliai uralkodónak a dalos könyvéből származik, és a nagyszerű Emilio Villalba és Sara Marina adja elő. Hallgassuk meg ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Isztin Péter közgazdász, és a városokról, városiasságról, Budapestről beszélgetünk, amit most hallottunk, tehát a Sem Kalár Nem Tardár című középkori himnusznak a hangszeres változata volt. Ajánlom majd, hogyha az adásnaplót megnézitek, a hangszereket. Emilio Vigyalba egy német lant nevű húros dolgon játszik, ami életemben máshol még nem láttam, és Sara Marina pedig szintén egy elképesztő hangszeren, egy kézi hordozható orgonán, ez az, amit fúvós hangszernek lehetett hallani. Nagyon korű. Felhőkarcolóknál, magas épületeknél tartottunk, ezeknek ugye mindenki divat ezektől iszonyodni Magyarországon. Közben ugye a környéken mindenhol a városnak az elengedhetetlen tartozékai. Nem azért elengedhetetlen, mert valaki elrendeli, hogy épüljenek felhőkarcolók, vagy magas épületek, bár azt hiszem Pozsonyban például legalább három magasabb épület van, mint a MOL torony, és Szlovákia nem annyira fejlett, mondjuk, mint Lengyelország, ahol kvázi Manhattan van, szerűség van Varsó közepén. Tehát nem azért, mert ezeket valaki elrendeli, bár ugye természetesen a városi és nemzeti büszkeségnek ilyen tárgyasulásai is, hanem mert van kereslet lakásokra, irodai térre, üzleti térre, hotelekre, tehát van eleven piacgazdaság, ahol van ilyen dolgokra kereslet. Most Magyarországon ezek szerint az elmúlt 16 évben, ami volt, azt nem lehet szigorúan piacgazdaságnak nevezni. Tehát van ebben egyfelől a régi szép előző századhorulós Budapesthez való nosztalgikus ragaszkodáson túl az is, hogy mint hogyha lenne valami félelem a piactól.
1: Meg lenne egy félelem, ez kapcsolódik a piactól való félelemhez, hogy úgy, nem úgy fejlődik a város, ahogy mi megtervezzük. Tehát ugye mindig van egy ilyen, és ez nem csak Magyarországon van egy ilyen törekvés, csak Magyarországon ennek valahogy olyan teret adnak, vagy mint a Magyarországon egy ilyen konszenzus lenne ebben, hogy a város az fejlődjön úgy, ahogy mi ott az asztalnál így kitaláljuk, hogy mi épüljön, és nagyon ne lógjon ki ebből semmi, ami így ezt a mi szép tervünket elcsúfítaná. És a piacgazdaságnak pedig szép tulajdonsága, hogy nem tudjuk belekényszeríteni ezekbe a tervekbe, nem tudjuk belekényszeríteni a különböző urbánus víziókba, hogy mi milyennek képzeljük a város, mert a város az általában egészen más lesz, mint amit értelmiségiek, várostervezők, politikusok magukban a fejükben elképzelnek, és hogy ez iránt van egy ilyen ellenségesség szerintem, hogy Magyarországon ez miért erősebb, mint máshol. Egy csomó mindent látok, hogy Magyarországon a szabad piac, vagy a piac által koordinált változásokkal szemben valahogy nagyobb az ellenségeskedés, vagy jobban mainstream-ebb. Most ha megnézem a fiatalokat, mondjuk akiket én tanítok, az a korosztály, hát ott is szerintem Magyarországon sokkal több a radikális baloldali, mint mondjuk Lengyelországban. Nekem ez az érzésem, de nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz, ez csak egy ilyen személyes benyomás.
0: Lehet egyébként, nem tudom.
1: De már az én korosztályomban is ezt láttam. Tehát az én korosztályom, ami ugye ez az egyik millennial korosztály, és hát egy csomó, mit tudják, van köztünk egy csomó marxista, ugye? Olyan országban, ahol ugye 40-45 évig marxizmus az ugye hivatalos ideológia volt, és akkor így visszatért, és mintha ez máshol máshol Kelet-Közép-Európában nem jött volna vissza ennyire, mint Magyarországon. Ez meg is csak egy személyes benyomás, ami vagy igaz, vagy nem. Tehát ezt meg kellene nézni rendesen, de ez csak egy személyes benyomás.
0: Nem létezik, hogy egyébként, hogy politikai okból fogták vissza a városok növekedését Magyarországon? Egyszerűen szavazatgazdálkodásról volt szó?
1: Mert azt gondolod, hogy mondjuk az elmúlt, nevezzük így, hogy az elmúlt kormány, tehát az elmúlt 16 évben, lehet, de az igazság, hogy ebben abszolút partner volt az akkori ellenzék is. Tehát az akkori ellenzék az nem ismert fel semmiféle olyat, hogy nekik érdekük lenne az, hogy a város növekedjen.
0: Erre gondolok például, hogy Temesvár, vagy Arad, vagy Kolozsvár, azok mindig Trianon tokolják, hogy miért nincs Magyarország, mint Budapesten kívül komolyabb, tehát nagyobb város. Most Temesvár, Arad, Kolozsvár, ezek Trianon előtt nem tartoztak, nem voltak nagyobbak mondjuk Szegednél vagy Debrecennél. Most pedig lényegesen nagyobbak.
1: Tehát, hogy azt mondod, hogy már akkor volt egy...
0: Nem tudom. Tehát...
1: Jó, hát ezt meg kellene jobban vizsgálni, most nem tudok erre, majd ilyen hipotéziseket lehet erre találni. Az biztos, hogy a városoktól, a városi tömegektől az aktuális vezetők mindig féltek. Tehát, hogy az bármilyen rendszer volt, az mindig egy ilyen kockázati forrás volt, hogy a városokból össze tudnak gyűlni az emberek kávézókban, tereken, ahogy mondtam, ugye vonza a humántőkét, és termeli is a humántőkét a város, de most ugye a magasabban edukált emberek, azok, erre is van egyébként pont az Ed Glazernek egy cikke, valamikor 2000-es évekből, azok a politikai aktivizmusban is jobbak. Tehát, hogy mivel jobbak a kommunikációs készségeitől kezdve, az olvasottságon keresztül, egy csomó minden, ezért jobban tudják magukat megszervezni. És emiatt valóban az van, hogy a városok terjeszkedése és a városi lét az mindig jelent valóban egy veszélyt a mindenkori hatalomra nézve.
0: Másfelől viszont Amerikában, csak erre majd térjünk vissza, hogy Amerikában ugye az a helyzet, hogy a városok vonzák a szegényeket, mint Glazer írja, hogy a városban szegénynek lenni, a városban szegénynek is jobb lenni, mint jó módunak, mert különféle előnyökkel jár, tehát kvázi van egy automatikus védőháló meg. Az inkább jóléti programokra koncentráló demokrata pártnak ezért a városi körzetek az erősségei, mert ottan tud szavazatokat szerezni magának, hogy udvariasan mondjam, különféle jóléti akciókkal.
1: Ez is igaz, persze.
0: Nem beszélve az, hogy tulajdonképpen a subprime mortgage crisis, az pontosan, azt még republikánusok indították el, amikor versengeni akartak a...
1: Igen, és a republikánusok, ugye ebben az is benne, hogy a republikánusok viszont jobban hajtottak hagyományosan a szuburbán népességre, és a városi népességet, városi szavazókat pedig viszonylag elhanyagolták. Tehát semmi nem akadályozta
0: azt, hogy... város belterületén.
1: Igen, tehát az, hogy mondjuk az Upper East Side az szintén demokrata szavazó környék, hogy az Upper East Side az a leggazdagabb része Manhattannek, de most már Tribeca a leggazdagabb, ahol régen a raktárak voltak, csak ugye közel van a Wall Streethez, és ezért a sok milliómos oda megy lakni. De ugye, ha mondjuk a Tribeca vagy az Upper East Side, az simán lehetne republikánus, és ha a republikánusok lejönnének erről a nagyon kultúrharcos jobboldali kurzusról, és mondjuk azt inkább az ilyen piacpártiságukat hangsúlyoznák ismét, akkor szerintem nem lenne akadály, hogy akár bizonyos városi területek is, vagy urbánus területek is jobboldaliak legyenek. De ugye mivel valószínűleg ugye most csomó olyanról beszélek, amihez nem értek, de hogy a republikánusok is elfogadták, hogy akkor a városok azok a demokratáké, akkor ez így kialakult.
0: Tovább megyek, és ha már ezt az amerikai dolgot említetted, a Glazernek a Triumph of the City, tehát a Város Diadala című, annak idején még nagyon optimista, és ilyen, tényleg ilyen diadal ének jellegű könyvében, amit én nagyon kedvelek, leírja azt, hogy az új suburbeknek, tehát az új kertvárosoknak, az új nagyvárosi körzetek új kertvárosainak van egy ilyen fegyvere, hogy oda vonzzák a lakosságot, hogy jobbak az iskoláik, mint a belvárosokban.
1: Ez speciális amerikai probléma.
0: Na most, ez nem mondanám problémának, ez egy teljesen normális dolog, hogy a város úgy akar több lakost vonzani magához, hogy jobb iskolát csinál. Na most Magyarországon ezt nem lehetne, mert egy város nem tud jobb iskolát csinálni, mert az iskolarendszer totálisan központosítva van.
1: Igen, na most azért mondtam ezt problémának, nem az a probléma, hogy az elővárosokban jók az iskolák természetesen, hanem az, hogy viszont a belvárost azt értsük tágan, tehát hogy a belső városrészek vagy kerületek amerikai nagyvárosokban, ott jellemzően nem olyan jók az iskolák, legalábbis az állami iskolák. És ez miért van? Most én azt gondolom, hogy itt a mechanizmus az valami olyasmi, hogy az elővárosok, mivel sokszor az elővárosok azok önálló városok Amerikában. Tehát, hogy mondjuk ott van Boston, és a bostoni belvárostól kőhajtásnyira már ott van, hát Cambridge az nem előváros, de hogy az egy külön város mégis, és nem tartozik Bostonhoz, és akkor a távolabbi az igazi elővárosok azok még inkább nem tartoznak Bostonhoz, se Cambridgehez, tehát azok önálló entitások. És azok ugye versenyeznek kikért, tehát elsősorban a jobb módúakért. És ezért jók ott az iskolák, mert hogy ebben a versenyben ugye úgy tudják magukhoz csábítani a jobb módú családokat, hogy jó iskolákat csinálnak.
0: Ezt viszont, miből csinálják?
1: Hát a helyi adóbevételekből, mégpedig ingatlan adóbevételekből.
0: Ami Magyarországon
1: nincs. Igen, sőt, amikor Magyarországon vagyonadóról beszélnek, még véletlenül se helyi vagyonadót említenek, aminek értelme is lenne, hanem országos. De most ez most mellékes. De hogy ne, tehát igen, tehát az helyi ingatlanadókból finanszírozott iskolák, és ezek az iskolák, ezek jelentős vonzerőt gyakorolnak. Az, hogy milyen az iskola egy adott elővárosban, az egy jelentős tényező abban, hogy a családok, milyen családok költöznek oda. Viszont ugye ez azzal is jár, hogy a belső, tehát az urbánus területeken maradnak a szegényebbek, és ugye értük meg, ugye nem akar senki versenyezni, mert hát az belőlük olyan sok, nem származik annyi adóbevétel, mint a középosztály és afeletti családokból. Tehát sokszor ők maradnak egy ilyen helyi monopoliskolákban, tehát ami mondjuk a nem tudom, központi városi iskola körzet, ugye oda járatják a gyerekeiket, és akkor ugye nincs olyan...
0: 122-es számú
1: iskola. Nem fogják azt csinálni, hogy akkor elköltöznek Bostonból Manhattanbe, mert nincsenek abban a helyzetben. És azért értjük, ugye a verseny nem annyira erős, és ugye ezek az iskolák sokszor ilyen monopól helyzetben vannak, az ilyen belső városi iskolák, állami iskolák, és ugye tiltakoznak is a tanárszakszervezetek az ellen, hogy ilyen, amikor egyébként így tudnák a republikánusok magukhoz vonzani a városi szegényeket, hogy ez az a policy, amiben egyetértenek a republikánusok és a városi szegény feketék, hogy ugye nagyobb legyen választék az iskolák terén. Tehát, hogy az a pénz, amit egy adott hallgatóra költ a oktatási tehát a tök mindegy miért, nem az oktatási minisztérium költi, hanem a helyi iskolakörzet, azt adják oda a szegény családoknak, és akkor vigyék azt a pénzt oda, abba az iskolába, ahová a gyereket beiratják. Tehát ugye a pénz az kövesse a gyereket, ugye ez a money follows the child típusú finanszírozás, és érdekes mondani, ebben egyet értenek a republikánus jobboldaliak és a szegény feketék, mert hogy a feketéknek valószínűleg ez jobb lenne, mert nagyobb lenne a verseny irántuk, mert nekik is lenne valami vásárló erejük ezen a piacon. De egyébként az rendben van, hogy a helyi iskoláknak, vagy helyi önkormányzatoknak van egy ilyen autonómiája az oktatás terén, mert hogy valóban ebben így tudnak akkor versenyezni, és így fejlődik az oktatás, már amikor van egy ilyen verseny.
0: Míg Magyarországon ez tulajdonképpen az előző oktatási szisztémában, tehát a 2010 előttiben az volt az elv, hogy minél szegényebb a település, annál rosszabb az iskolája. Ez nem elv volt, hanem egy tendencia. És ezen nem lehetett nagyon segíteni, mert nem nyúltak hozzá az önkormányzati törvényhez, rettentő bonyolult konstrukcióban finanszírozták az iskolákat. Na most ez a klik bevezetésével, tehát a totális központosítással ez befagyott, és még inkább ilyen lett, miközben vannak ilyen, kialakult ez az alapítványi konkurencia a dolog, hogy azért kimenekítsék a közönséges iskolákból azokat a gyerekeket, akiket jobban tudnak, meg akiknek jobb hogy mondjam, körülményeket számnak, az nem biztos, hogy az oktatás minősége jobb lesz, de viszonylag kellemesebb. Miközben megmaradtak a sokat kormány által gyanakvással, az előző kormány által gyanakvással szemlélt budapesti és néhány más nagyvárosi elit gimnáziumok, mint a magyar oktatásnak az ilyen ír kolostorhoz hasonló bástyái. De ez nagyon egészségtelen helyzet volt.
1: Igen, és ez a gyanakvás, ez az új kormányban is megvan, majd az elitiskolák irány. Részben jogos, mert hogy ugye, és ebben nem akarok annyira vagy belemeltünk, csak ezt a Horn Dániel kollégámat érdemes erről kérdezni, mert neki vannak ilyen friss tanulmányai erről, hogy ugye ezek a kis gimnáziumok, vagy a hatosztályos gimnáziumok és nyolcosztályos gimnáziumok, hogy azért van egy olyan elképzelés, hogy ezeknek nincs igazi hozzáadott értékük, mert hogy ezek csak kiszelektálják a jó gyerekeket, és ezért jobbak az eredményeik, mert oda jobb környezetből érkező gyerekek járnak. És akkor a Dani megnézte ezt a ökonometriai módszerekkel, hogy ez részben igaz, de hogy van, úgy tűnik, hogy van hozzáadott értékük is. Ugye, ami azért érdekes, mert hogy hát ugye kialakult egy ilyen kvázi kisebb konfliktus az új oktatási miniszter és az elitiskolák között, és hogy ebben ez nyilván ebből a szempontból releváns, hogy úgy tűnik, hogy ezek az elitiskolák azért tudnak is valamit, tehát nem csak arról van szó, hogy kiszelektálják a jó gyerekeket, hanem valami, nem tudom, pedagógiai módszer, vagy valamilyen egyéb dolog van, amit ők hozzá tudnak ehhez adni.
0: Ami egyébként nem véletlenül, hogy az előző időszakban a tanár, tehát a pedagógus ellenállásnak a fészkei azok pontosan ezek az elit középiskolák voltak. Zárójelbe zárva. De én arra akarok visszatérni, hogy a Magyarországon az adórendszer is akadályozza azt, hogy a városok fejlődjenek, mert gyakorlatilag nincs gazdasági önállóság, nincs pénzügyi önállóságuk.
1: Sem gazdasági önállóságuk, sem policy önállóságuk nincsen.
0: Ennél fogva, tehát, ami
1: két ilyen összefüggő dolog van. Az egyik, hogy az önkormányzatoknak nincsenek valódi saját bevételjeik, Tehát, hogy nem az... Nem
0: főleg normatív.
1: Egy rakás adó nemetők ugye nem tudnak kivetni helyben, és ehhez kapcsolódóan pedig ugye nem tudnak... Az, amiről mondjuk Amerikában szoktak beszélni, hogy akkor mit ígér az új New York-i polgármester, milyen lesz a közbiztonság, hát itt ugye nincs értelme, alig van értelme, erről beszélni.
0: Egyébként, mert a rendőrség is egy országos központosított dolog, amiről mindenki... Beszélek emberekkel, tehát mindenki azt hiszi, hogy ez a normális. Egyáltalán nem normális. Nem. A rendőrség az egy városi szerv például.
1: És a rendőrség az alapvetően, hogy a helyi problémákkal foglalkozik, a helyi közbiztonság problémáival, ami egy tipikusan városi probléma. Tehát ugye most megint egy zárójel, meg nem akarom ilyen régi barátaimat se csesztetni, de hogy ugye amikor az egyik kis párt megalakult a nem sokkal a választások előtt. Most nem is nevesítem, mert nem akarok ilyen irányba elvinni a beszélgetést. Csak azért, mert ez egy részben releváns, azért megyek csak bele. Szóval, hogy ugye azzal kampányoltak, hogy ők urbánus politikát képviselnek. De ugye az urbánus politika az valami olyasmi lett volna, hogy legyen több szivárványos, meg EU-s zászló a mindenféle középületeken. És hogy én meg azt mondom, hogy az urbánus politika az például pont az, hogy nézzük meg, hogy mitől lesz nagyobb a közbiztonság a városokban, vagy egy adott városban. Mennyit kéne költeni a rendőrségre, iskolák, stb. És hogy megnézzük, hogy ezekből mi az, ami helyi kompetencia Magyarországon, hát gyakorlatilag semmi.
0: Illetve együttműködés van. Van egy ilyen együttműködés, azért mégiscsak a kerületnek mondjuk van valami köze ahhoz, hogy mi történik a határaim belül, de hát történelmileg a településnek van rendőrsége. Azért is hívták Magyarországon régen, ugye a városban a rendőrség volt, ahol nem ilyen tiszti fokozatok voltak, hanem fogalmazó, meg mit tudom én micsoda. Ezek polgári dolog volt, és volt a csendőrség, ahol pedig ilyen katonai szervezet volt. Na most, amit egy Kőszeg Ferenc megjegyez, hogy tulajdonképpen nem kéne visszaállítani a csendőrséget, mert csendőrségetből csinálták meg a 45 utáni rendőrséget, és az úgy is maradt. A katonai tábornokokkal, meg minden csodával. Ahol tulajdonképpen felfelé elillan a felelősség.
1: És egyébként ugye azért is lenne fontos, hogy helyi önkormányzatok nagyobb kompetenciát kapjanak közbiztonság kérdésében, mert különböző városokban ugyanazokat a problémákat nem ugyanúgy lehet vagy kell megoldani. Tehát, hogy mit tudom én, ami... Csomó ilyen dolog Amerikában volt téma, hogy ugye New York, amit New Yorkban csináltak a 90-es években rendőrségi reformok, az nem biztos, hogy Bostonban is működtek volna ugyanúgy, a Boston egy másik utat járva, mint New York. Bostonban ez a community policing volt az, ami egy ilyen innováció volt, New Yorkban meg ez a állítsuk meg a feketék autóit, és sarkítok, de nagyon más stratégiákat vezetett be, és ez azért is lehet jó, hogy bevezethetnek különböző stratégiákat különböző városokban, mert akkor össze lehet hasonlítani, hogy mi, hogyan, és hol működik, vagy nem működik.
0: Hallgassunk egy kis zenét most, és pedig mit is hallgassunk? Mondjuk Beth Orton-t, egy idei felvétel, az a címe, hogy Other Side, az másik oldal egybeírva ezt.

0: Beth Ortont hallottuk. Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak, Széki János vagyok, és vendégem Isztin Péter közgazdász, a városokról beszélgetünk. Van egy, tehát Glaser, sokszor, most sokszor emlegetett Glasernek van egy újabb könyve, amit David Cutler egészség közgazdásszal közösen írt. Az előző könyvnek az a címe, hogy The Triumph of the City, tehát a város diadala. Ennek a könyvnek az a címe, hogy a The Survival of the City, azaz a város túlélése, vagy város fennmaradása. Láthatóan más hangulatban íródott, és pedig a Covid válságra válaszul, ami több szempontból megingatta a városok, hogy mondjam, hasznos és az emberiség javát szolgáló voltába vetett hitet. Egyfelől azért, mert egy a városokban terjedt igazán a járvány, a másfelől azért, mert ezt a közelség dolgot ezt elkezdte kétségessé tenni, tehát egyre többen maradtak otthon dolgozni, és egyre jobban terjedt a távmunka, ami azt jelentette, hogy nincs annyira szükség ott lenni a városban közel a többiekhez. Ez volt ez a 2020-21-es állapot volt, aztán még azóta is változtak, de mennyire volt maradandó ez a Covid hatás? Vagy mennyire változott meg a városi életmód a Covid hatására?
1: Valamennyire maradandó volt, tehát ez a working from home, hogy otthonról dolgozunk, ez jelentős részben megmaradt. Tehát, hogy vannak ezzel foglalkozó...
0: A saját életemben is tapasztaltam.
1: Kutatások, hogy egy csomó helyen maradt így, hogy hetente, mit tudom, két nap, három nap, egy nap, hol, mikor, hol, hogy tudják megoldani, otthon dolgoznak az emberek. Most erre nem tudok igazán számokat hozni, de a Nick Bloom, Steve Davis és másoknak vannak erre vonatkozó tanulmányaik. Tehát, hogy egyrészt megtanult

0: Egyszer, amikor Zoomon beszélgettem egy mentorommal, meg egy ilyen nyári egyetemi tanárommal, a Kevin Murphyvel, és akkor kérdeztem, hogy hogy megy ez a working from home, meg távtanítás, és akkor azt mondta, és ez nagyon, nagyon igaz volt, hogy valószínűleg nagyon sok ember produktívabb, hogyha otthon dolgozik, nincs annyi disruption, nincs annyi közbe, nem tudom, nincs annyi közjáték és így tovább. Viszont nem biztos, hogy ez nagyon jó a fiataloknak, mert hogy a fiataloknak még mentorálásra van szükség, meg arra, hogy tanuljanak a tapasztaltabb kollégáktól, és ez a mentorálás, ez a amit ugye az Ed Glaser nagyon, nagyon ilyen szenvedélyesen szokott mindig mondani, hogy ez a face-to-face tanulás, kölcsönös tanulás, de egyrészt kölcsönös tanulás, másrészt ugye még kevésbé tapasztaltabbaktól tanulnak. Ez az, ami kevésbé működik online, mint csak az, hogy most van egy projektünk, és akkor beszélünk róla Zoom-on. Az szerintem teljesen rendben van, és az működik. És ez az, amit szerintem még nincs rendesen kikutatva, hogy ez a fajta mentorálás, ez az informális tréning, ha úgy tetszik, ez mennyire szenvedte meg a Covidot. De egyébként valamennyire a városok azért jönnek vissza, mert az a városi irodák, azok itt jönnek vissza.
1: Tehát bizonyos mértékben. Erről van valami kutatás, hogy mennyivel van kevésbé szükség irodákra, mint olyanokra?
0: Amennyire én tudom, az irodák azért kezdenek visszajönni. Tehát, hogy egyre több vállalat ponton túl már így visszaállt arra, hogy akkor az iroda működik, és akkor van az iroda, és akkor legalább hetente mindenki bejár kétszer-háromszor, és akkor minden nap aztán lesz bent valaki, vagy lesz bent egy pár ember. Amennyit én látok, vagy amennyit én ismerek ezzel kapcsolatos irodalmat, az nem következett azért be, hogy kiürültek volna teljesen az irodák. Másrészt, meg ugye erre megint csak a Glaser hívja fel a figyelmet, hogy ugye itt megint lehet egy ilyen hangsúlyeltolódás, hogy ugye mondjuk azt, hogy a város az mennyi mindenre jó, hogy a közelség mennyi mindenre jó, és ebből csak az egyik az, hogy közel lenni a munkahelyhez, a másik, hogy közel lenni a többi emberhez, ugye a Covid idején nem akarunk közel lenni a többi emberhez, de aztán, hogyha elmúlik a Covid, akkor megint akarunk ugye moziba, vagy színházba, vagy koncertre menni, megint akarunk étterembe járni, és olyan helyekre, amiket a városok tartanak el. Tehát, hogy ez a consumer city, vagy fogyasztóváros, ez egy olyan dolog, amit a Covid azért nem tüntetett el.
1: Másrészt a Covid felhívta a figyelmet, rávilágított az amerikai egészségügynek a sebezhető pontjaira, tehát ők a költséges beavatkozásban érdekeltek, amiket a biztosítók fedeznek, amennyiben ilyen biztosításod van. A permanens megelőző kis check-upokon alapuló egészséggondozás, hogy mondjam, az eddig eléggé háttérbe szorult, és nem tudom, hogy mennyire fog a jövőben ez javulni.
0: Ezt nem tudom, és erre nem tudok mit mondani, de egyébként, ha már az amerikai egészségügyi, azért magyar...
1: Na ja.
0: Nem csak a magyar egészségügy, hanem leginkább a magyarok egészsége az, ami nem jó állapotban várt ezt a Covidot.
1: Na igen. Tehát ez volt egyfelől, másfelől van ebben tehát az új könyvben van egy, tehát eléggé, hogy mondjam, természetesen bizakodók, tehát már csak hivatalból is, de van egy ilyen és mégis, tehát ilyen, amit Szerbantal finitizmusnak hív, egy ilyen és mégis bizakodás minden jel ellenére. Tehát a könyv végén van egy ilyen kitétel, hogy lám

0: azért nem az elszánt szélső bal nyerte ebből a válságból, hanem a nagyvárosokban ottan mérsékelt liberális, azaz baloldali, európai értelemben baloldali önkormányzatok vannak. Most ezekhez képest jött New Yorkban mondani. Igen. Ezt hogy értékeled?
1: Hát igen, erről beszélgettünk az Ed Glazerrel egy ilyen online eseményen, és akkor ott felmerült a mondani, és hogy még mindig azt mondja rá, hogy hát ez még too early to tell. Hogy mi lesz a Mamdanival, hogy mi lesz, mit fog csinálni a Mamdani, de most nyilván ő sem szimpatizál velem, mert hogy...
0: Az a lakbérstop az...
1: Az Ed Glazer, egy ilyen center right alapvetően, kicsit libertárius, de nagyon, nagyon libertárius nem tud lenni, mert hogy a városokkal foglalkozni, és akkor ugye ott csomó probléma van, externáliák, de hogy a Mamdani... Hát én azt tudom mondani, hogy egy városban lehet bizonyos területen szocialistábbnak lenni, mint országosan, de más területeken meg nem lehet annyira szocialistának lenni. Tehát, hogy lehet mondjuk az ilyen helyi tömegközlekedés megszervezni ilyen centralizált módon, mondjuk egy városban, vagy a vízellátás, meg ilyeneket, ami sokszor sikeresebb tud lenni, mint hogyha ezt országos szinten akarnák megcsinálni, ez ilyen nationalized, vagy államosított keretben. Ugyanakkor, amit nem lehet városokban jól megcsinálni, az, hogy megadóztatom a gazdagokat, és de nem csak az, hogy legyen bevédelem, hanem hogy ilyen büntető adóztatást vezetek, amit a Mamdani igazából akar. És ez egy idő után megbosszulja magát egy városban, mert akkor az történik, hogy akkor ezek a gazdagok, ezeknek egy része tovább
0: elmegy,
1: így van. Tehát egy városban ilyenfajta, ezt a fajta mondjuk így szocializmust kevésbé lehet megvalósítani, mint országos szinten. És hogy én csak azt tudom mondani, hogy reméljük, hogy egyszer a Mamdani ezt meg fogja tanulni, reméljük, hogy nem kell hozzá sok tojást összetörni.
0: Hát remélni ezt mindig lehet. És akkor most hallgassunk egy ilyen némileg pessimista hangulatú zenét, ami tulajdonképpen egy klasszikusnak a feldolgozása, amit nem Jimi Hendrix írt eredetileg, egyébként csak az övé is feldolgozás. Most ennek a feldolgozása az évfordulós sorozatunk keretében, és pedig Nick Cave és a Bad Seeds. Egy egészen korai album, a King the Pricks című, ami ilyen Nick Cave-i nyelvi trükk, hogy sokkal gorombábbnak hangzik, de valójában nem az, aminek elsőre látnánk, hanem ugye angolul tudok olvasva rögtön valamire asszociálnának, hanem ez egy bibliai idézet, hogy nehéz neked, mondják Pál apostolnak, az ösztöke ellen rugódoznod. Ezt tudni kell, hogy mi az az ösztöke, amit városlakók nagyon kevesen tudnak. Ez a hegyes vasvégű bot, amivel az ökröket böglösték, meg mit tudom, szurkálták a földet. Na mindegy, erről van szó itten. Ez az album címe 86-ból, és a Hey Joe-nak a Nick Cave-féle feldolgozása következik.

0: Tehát Nick Cave és a Bad Seeds hideglelős Hey Joe feldolgozását hallottuk a pont 40 éve megjelent Kicking Against the Pricks című albumról, aminek a magyar címe pontosan az lenne, hogy ösztöke ellen rugódozni. A Covid-nál tartottunk, és de Glazernek és szerzőtársának, Cutlernek a Pessimistább hangulatú könyve óta történt még egy forradalmi változás, illetve kettő tulajdonképpen. Egyrészt visszajött Trump, másrészt bejött a mesterséges intelligencia, ami elkezdi teljesen átgyúrni a gazdaságot, és pedig úgy, hogy bizonyos fajta, hogy mondjam, gépies vagy kevesebb kreativitást igénylő szellemi munkákat kivált, hogy ilyen udvariasan fogalmazzam, ami tovább erősíteni azt a tendenciát, hogy nincs szükség annyi irodára. Hogyan látod?
1: Hát oké, ez egy nehéz kérdés, mert ez körülbelül az utóbbi nagyjából három-négy év fejleménye. És nehéz megmondani, hogy ennek így hol lesz a vége, tehát hogy hol van az a kapacitás, ami fölé már nem fog tudni menni az AI. Nos, ez megint csak nem egy eredeti insight részemről, bár van egy paperom erről, de most nem azt fogom mondani, hanem egy tágabb dolgot, hogy ugye munka, az, hogy nekem van egy munkám, az nem ugyanaz, mint hogy ellátok egy darab feladatot. Tehát, hogy ugye egy munka egy feladatok összességéből áll, vagy taskok összességéből áll. És az, hogy valamennyi taskot az ki tud váltani az AI, hogyha ezeket a feladatokat továbbra is egy bundle, vagy egy kötegben akarjuk tartani, mert nagyon szoros komplementjei egymásnak, akkor a munkát azt önmagában nem fogja átvenni az AI. Nem tudom, hogy mennyire érthetően próbáltam mondani. Tehát hogy mondjuk nekem, mint közgazdásznak, meg megírok egy tanulmányt, akkor az kell ahhoz az, hogy irodalmat nézzek, irodalmat keressek, nem tudom, kódot írjak, kódot írjak külön, mint a matematikához, aztán nem tudom, az adatelemzéshez, megkeresni az adatforrást, vagy megkeresni kigondolni az ötleteket, végig gondolni magamban a mechanizmus, egy csomó feladattal jár, és ezeknek a feladatoknak egy részét érdemes kiszervezni az AI-nak. De ez nem azt jelenti, hogy akkor az én munkám felesleges lesz. Nem fogok minden feladatot én elvégezni, egy részét az AI fogja elvégezni. Ugye akkor leszek felesleges, hogyha ezeket a feladatokat mind külön lehet bontani, és már nem egy munka fogja, egy job fogja összefogni ezeket a feladatokat, hanem szét lehet őket bontani, és abban az esetben az AI az jobban ki tudja váltani az embert. Tehát eddig, adatok vannak eddig, hogy mi történt a foglalkoztatással az AI hatására, eddig ez inkább optimizmusra ad okot, tehát hogy nincs jelentős foglalkoztatás csökkenés, ami az AI rovása, ami az AI-ra lehetne fogni.
0: Közvetlen környezetemben egy nagyon jól képzett ember nem tud álláshoz nyitni évek óta, mert beszűkítette az AI abban a szakmában az álláskínálatot. A más pedig elvesztette az állását, mert tulajdonképpen egy ilyen mechanikus dolgot csinált, amit az AI alól csak csinálni.
1: Persze, tehát hogy ha valaki nagyon mechanikus feladatot végez, akkor lehet félni, akkor van félnivalója, megjegyzem, egyébként korábban is volt, korábban is amiket automatizáltak feladatokat, azok általában inkább rutin és kevésbé nagyobb kreativitás, vagy nagyobb komplexitást igénylő feladatok voltak. És ez így van az AI-nál is szerint, vagy eddig azt látjuk, hogy ez így van. Összességében a foglalkoztatás az nem tűnik úgy, hogy ez csökkenne az AI hatásáról egyelőre. Tehát ez látszik az adatokból, hogy ez még nem látszik az, hogy itt... Mert nyilván vannak, akik elveszítik a munkahelyüket, biztos, hogy vannak ilyenek, vannak olyanok, akik nehezen találnak munkát emiatt, de olyanok is vannak, akik viszont irányított a kereslet, akár nőtt is az AI hatására. Pontosan melyek ezek, az egy jó kérdés.
0: Milyen irányban megy a szelekció?
1: Igen, ez szerintem ilyen organizáció, social skill-ek és hasonlók, amik most nagyon fel fognak futni. Tehát, hogy mennyire látod a kontextust, vagy mennyire tudod összekapcsolni a különböző data pointokat, különböző területeket. Tehát, hogy azt mondom, szerintem a humántőke fontossága az nem fog eltűnni összességében. Tehát az oktatás és egyéb, főleg az oktatás, az továbbra is fontos lesz. Ami változik, és ez ugye kapcsolódik a városokhoz, hogy hogyan tanulunk. Ugye ez is meg fog változni. Mert én például már csomó mindent tanulok az AI-tól, tehát még szerintem más is. Tehát, hogyha csak valamire kíváncsi vagyok, amit nem tudok,
0: megkérdezem.
1: És akkor valamikor nem mond jót, de egyre kevesebb az ilyen, hogy nem mond jót. És akkor kérdés az, hogy ez mennyire tudja ezeket a face-to-face tanulási interakciókat kiváltani. Hát lehet, hogy részben igen, valószínűleg nem teljes mértékben. Mondjuk egy szakmát valaki rendesen megtanulni továbbra is valószínűleg egy ilyen mesterétől vagy mentorától fog tudni, de egy csomó minden információ, amit eddig lehet, hogy többiektől tudtunk meg, nem tudom, melyik étterem a legjobb a környéken. Mondtam egy példát. Bármi. Az már meg lehet kérdezni az AI-tól, és akkor az AI az ad valamilyen választ, ami többnyire legalább részben kielégítő.
0: Hát legalább annyira igen, tehát pontosan ilyen volt, hogy megkérdeztük valamilyen etnikai étteremre, hogy melyik a legjobb, és akkor mondott valamit, és akkor jó, akkor elmentük hozzá. Most lehet, hogy nem az a legjobb, de ha élő embertől kérdezem meg, azt se válaszol.
1: Igen, ugye az mindig az, mondanak ilyet emberek, hogy hát, hogy ő nem mer mondjuk matematikai feladatokhoz használni AI-t, mert az AI hibázik. Hát, és ugye,
0: hát attól függ, melyik.
1: Attól függ, melyik, de másrészt pedig hát mi is hibázunk, ugye azt ne felejtsük el.
0: Hát igen, meg...
1: Tehát, hogy most megnézem, mostanában megnéztem, hogy hogyan tud mondjuk ilyen kalkulusz, tehát deriválás, integrálás és egyebeket csinálni az AI versus az ember, azért az embert most már le tudja körözni elég könnyen. Hát főleg az ilyen bonyolultabb kifejezéseknél, ahol ugye sok könnyen az ember elszámolja, vagy félrenéz valamit. Az AI az nem néz félre általában. Olyan van, hogy behalucinál valami hülyeséget, ugye?
0: Hát az AI valószínűségekkel dolgozik, tehát igen. Ez egy más dolog. Tehát ha nem teszi fölöslegessé, hogy tudjál dolgokat. Ez ennyi, kicsit ez aggaszt, hogy az emberek neki mennek az AI-nak, és kérdeznek tőle dolgok, aztán ráhagyják, amit mond. Közben lehetne tudni, hogy az nincs pontosan úgy, és hogyha megmondom neki, hogy de ez és ez, akkor ja, mondja, igazad van, és akkor
1: igen,
0: mondja és tökéletesen.
1: Azt hiszem, jobb esetben ez egy párbeszéd inkább. Tehát, hogy szerintem úgy lehet jól használni inkább az AI-t, hogy ez egy párbeszéd. Tehát nem az van, hogy én megkérdezem, hogy mond valamit, akkor ezt megcsinálom, vagy úgy hagyom, ráhagyom, hanem akkor tovább kérdezek, hogy biztos, és akkor ezzel mi van, vagy ezt nem hagytad figyelmen kívül. És hogy ebben általában léte tud jönni egy produktívabb Hát egy együttműködés.
0: Összességében, tehát visszatérve Budapesthez, ne legyünk pessimisták.
1: Én például Budapest kapcsán nem vagyok pessimista, mondom, hogy vannak ezek a problémák, ami miatt korlátai vannak annak, hogy Budapest mennyire tud növekedni. Budapest még így se áll annyira rosszul, csak ha megnézzük, hogy néhány másik környékbeli város milyen fejlődést ért el, akkor azt látjuk, hogy Budapestnek akár még jobb adottságai is lehetnének, és mégsem vagyunk előrébb. Tehát most de azért ellen tudok mit mondani, mert hogy nagyon sok múlik most azon, hogy az új vezetés az hogyan áll a dolgokhoz. Ugye az új vezetés az rájött arra, ez nyilvánvaló, hogy több lakás kellene Budapesten. Másképp az meg lehet vitatkozni, hogy ez milyen formában történjen, hogy ugye magyar, régi magyar, tehát ami az elmúlt 16 éven volt ellenzék, ugye azon az oldalon, ami most már nem tudom, hogy egy oldalán még vagy nem, de ott inkább ugye ezek az önkormányzati bérlakások voltak mindig a divat, hogy ezt kell csinálni. Én inkább preferálnám az ilyen piaci kínálat bővülést.
0: Hát, ahogy Budapest kiépült, hogy azok nem önkormányzati bérlakások voltak,
1: ahogy bármelyik város kiépült, tehát igazából a legtöbb város az úgy épült ki, hogy magánbérházak. Ugye ez egy nálunk meg így hogy van ez a klasszikus, hogy történelmileg máshogy alakult, vagy legalábbis az elmúlt évtizedekben. Szóval ezekkel szerintem lehet vitatkozni, arra legalább rájöttek, hogy a lakás kínálat bővítése az szükséges, és efelől meg nem tudom, ezen fölül meg majd meglátjuk tényleg, mert nem nagyon kevés dologban tudok még így biztosat mondani azzal kapcsolatban, hogy milyen attitűdöt várhatunk az új kormánytól.
0: Én inkább arra mennék rá, hogy mit szeretnénk mi. Ja. Tehát ne várjuk, hanem csináljunk, vagy követeljük.
1: Ja, hát szerintem egy rugalmasabb hozzáállást az ilyen építési azzal kapcsolatban, hogy hol mit lehet építeni, vagy mit nem lehet építeni. Nem azt mondom, hogy akkor a 5. kerületet bontjuk le a védett törökségünket, és akkor helyére, mindig helyére építsünk felhőkarcolókat, hanem legalább az ne legyen, ami a Molnál volt, hogy hát ott egy kicsit azt a belóga, nem tudom, városképbe, meg nem tudom, tehát hogy legyünk rugalmasabbak, és ismerjük fel azt, hogy itt vannak trade-offok, ami alatt azt értem, hogy az, hogyha sehol nem engedjük, hogy ezek a magasabb épületek hogy megépüljenek, azzal mindjárt rosszul járunk, és nem arról van szó, hogy mondjuk, hogy hagyjunk fel az örökségvédelemmel, hanem hogy csak ismerjük el, hogy az örökségvédelem nem a város összes pontján egyformán kell védeni az örökséget.
0: Hát pláne meg amit védünk, az az örökség, az Budapestnek egy dinamikus korszakának.
1: Pontosan,
0: az örökséget, az amikor Budapest világváros akart lenni, és olyan akart lenni, mint Párizs meg.
1: Tehát ugye amikor Párizs kiépült, amikor Budapest kiépült, ugye ezek az emberek, akik ezt megcsinálták, hát azok nem akartak skanzen csinálni Budapestből, hanem éppen ellenkezőleg. Tehát egy modern, dinamikus nagyváros, és most meg ugye nagyon sokszor azt látom, hogy mint hogyha az, hogy itt se legyen semmi, meg ott se legyen semmi, ott ne, hát hogy mintha legyen egy ilyen skanzen Budapest, az nagyon szomorú, ha egy skanzené merevedne az egész város, azt gondolom, és én ebben szeretnék változást. Nyilván változást kellene az országos politikában, tehát hogy egy biztosabb jogszabályi környezet, kedvezőbb adórendszer, és így tovább. De és hogy valamilyen szinten az önkormányzatoknak legyenek olyan hatáskörei, amelyek mentén ténylegesen tudnak valamit tenni a helyi problémák kezelésével.
0: És bevételei.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm Isztin Péter közgazdásznak, hogy eljött a műsorba.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: És remélem tanulságos volt. És búcsúzóul Mary Gosher-nek egy dalát fogjuk hallani. Úgy írják, mint a Gotyét, de Gosher-nek kell ejteni, mert Cajun származású, tehát louisianai eredetű énekesnőről van szó. Az a cím, hogy Reckoning, tehát elszámolás vagy számvetés. Ezzel búcsúzunk. A legközelebb hallgjuk egymást még.

surfing. I seem about to split. There's smoke on the horizon.

még búcsúzóul, még mindig Széki János vagyok. Vendégem kérésére ajánlom Edward Glazernek a tanfolyamát, ami a YouTube-on látható, az a címe, hogy Cities X, azaz Cities és egy X betű, erre rá lehet keresni. Tulajdonképpen ilyen dokumentum, oktató videók a városi gazdaságtan témájában. Ezzel búcsúzunk mostanra.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyesteívó mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszik komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelező társakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rhein-Zeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palaszposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

I know what I'm doing, okay?

Yeah.

0: ありがとうございます。グリープループのプライトレッ
1: Ez a Attilas Rádió FM 93, és benne Igor Buta szerdája után Bosszabom Gia Tomanekkel, és benne a következő két órában egy ilyen hevenyészet William Orbit emlékműsort fogok játszani, aki pénteken hunyt el, és igen, sok érdekes zenéje volt. Hát én nekem ilyen technoid vonalú dolgaiból elég kevés van, de ilyen ambient downtempos cuccokból, amik vannak lemez formátumban, azokat behoztam. Persze tudni kell, hogy elég kicsi merítés lesz, mert elég sok dolga, mondjuk, mint például a Strange Cargo sorozatból a harmadik rész meg sem jelent lemezformátumban, csak CD-n. A kettes, négyes része az kb. Elérhetetlen, és csillagászítő magasságú lehetne beszerezni, meg egy csomó dolga nekem csak CD-n vagy kazettán van, vagy volt meg. Mindenesetre lemezekről azért fogok most játszani két órányi zenét tőle, nyugodjon békében, és akkor még egy programajánlóként legyen három, azok következnek, hogy a Pontonon a Lánci Pesti Hitfénél lesznek érdekes ingyenes koncertek a következő napokban. Ma például Qualitons, csütörtökön Dockerman és Turking felez, előttük utánunk Gandalf, Fonnyadi és Shuriken fog DJ-zni, Soul Train Bully lesz, és jövő hétfőn meg Jazz Boys. Ezek programajánlók voltak, és akkor jöjjenek William Orbit vagy a Torch Song formációjának a zenéi. Nyugodjon békében, Tilos Rádió.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3 és benne eddig tartott Bosszabancsi a Tomanekkel, és abban két órán keresztül merítettem egyet a pénteken elhunyt William Orbit munkásságából, annak is az ilyen hátradőlősebb, borogatósabb, dántemposabb ambientes oldaláról. Nyugodjon békében. Sok mindenki maradt például olyan klasszikusok, mint a Water from a Vine Leaf, vagy a Time to Get Wise, mert egyrészt a Strange Cargo 3 meg se jelent lemezformátumban, másrészt nekem csak CD-n van meg az előbbi, és Maxin nincs meg válogatásokon, de arra a formátumra lehettem 10 éve. Vannak technoid vonal, meg nagyon sok mindenben ilyen úttörő, meg élenjáró, nagyon-nagyon sok oldalú művész volt, nyugodjon békében. Ahogy korábban volt ilyen, hogy Ryuichi Sakamoto halála után többen is megemlékeztünk rá a rádióban, így el tudom képzelni, hogy a Kert Csepp kollégánál is lehet majd hallani felvételket tőle szerdán, Sikvízben 1-3-ig délután. Ahogy a műsorban említettem, 3 programajánlót még dobok, mind a 3-at a Pontonra, ma ott Qualitons koncert lesz csütörtökön, Soul Train Bully Dockerman koncerttel és Kezdere Gandarával, Fonyadival és Shurikennel, és jövő hétfőn meg Jazz Boys koncert, ugyanott ezek programajánlók voltak, és jönnek a hírek, és utána Majom a vízben című műsorunk. Szép nyarat mindenkinek, vigyázott a napsütésben ma, holnap elég jó erre volt. Most is a napnak, sziasztok, Tilos Rádió.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyers tejívó mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak. A Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok része adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

0: És akkor szevasztok, drága hallgatók! Itt a Szabad és Független Interaktív Hallgatócentrikus Tilos Rádió az FM 90,3-es frekvencia modulált hullámsávon, bennem majom a vízben, ami egy dadaista irodalmi műsor, de úgy is mondhatnánk, hogy az esernyő és a varrógép véletlen találkozása a...
1: Találkozása a varrógép. Én nem a... Valamint, csak azt nem tudom, hogy
2: mit ő vagy bonc.
1: Tessék?
2: Mit ő vagy bonc?
1: Boncasztalon!
0: Nagyszerű!
1: Köszönöm szépen, bejött a dolog.
0: Ezzel, drága hallgatók, akkor hallottátok is mai vendégünket, Petőc András, íróköltő, irodalom, kritikus, esztéta, nem tudom, sorolni a különböző foglalkozásait, foglalkozáshalmozó. Képzelem, igen, ez az, és ráadásul díjhalmozó is. József Attila díjas, Márai díjas, Magyarországba Birkoszörő díjas, és a Párizsi Magyar Műhelytől még annó megkapta a Kassák díjat is.
1: Erre vagyok az egyik legbüszkébb, a Kassák díjra. Meg előtte volt a Graves díj, az nagyon nagy dolog volt.
0: Igen, azzal járt pénz is.
1: A Graves díjjal is járt pénz, a Kassák díjjal nem járt pénz.
0: Nem, a Graves-el mondtam, hogy azzal járt.
1: Járt egy Rechtenwald Joker nevű hollandiai képzőművésznek a eredeti munkája.
0: Nem sem megvetendő. Igen. És akkor a stúdióban itt van velünk még Mapettó.
3: Üdvözlök mindenki.
0: Egy pillanat, nem volt fölhúzva ez a mikrofon. Helyes, most jó.
3: Üdvözlök mindenkit.
0: És akkor még azt kell elmondanunk, hogy Ápoló van a pultnál, és szokás szerint kicsit bénázik, de ez betudható a kinti 33 foknak, és lehet, hogy majd javul a helyzet. Szóval mai vendégünk Petőc András, aki örömteli gyerekkorát valahol Óbudán töltötte, a Zaj utcában,
3: igen,
0: ami akkor még egy családjázas környék volt. Gondolom, ott elég jól elmerültettek a többi gyerekekkel a játékban, a sárban, porban, focizásban. De a kérdésem erről a korszakról az, hogy egy versetben írtad, hogy mindig arra aludt el, hogy apukád írógépelt.
3: Igen.
0: Mi volt az ő foglalkozása?
3: Apám egyetemen tanított, az ELTE-n, filozófia tanszéken, és mellette a II. Világháború ellenállásával foglalkozott. Tulajdonképpen az ember későn fedezi fel a saját apját. Gyakorlatilag ő részt vett a szovjet hadsereg Rákos mezőnél, vagy hol be kellett, hogy jöjjenek, és ott a magyar katonák őket harc nélkül beengedték, egy parlamentert ugyan lelőttek a szovjetek, a Göncz Árpáddal volt egy lövészárokba. Tehát együtt csinálták ezt az egészet, és ezért kapott is aztán a rendszerváltás után egy ilyen nemzeti ellenállási elismerés. Apám. Amit apámról nem tudtam, és amit sok minden titkolt, az, hogy megtaláltam most egy hete, az 56-os forradalomban neki volt egy nemzetőr igazolványa, amiért aztán szépen börtön is járhatott volna, ami tulajdonképpen az azt jelentette, hogy ő a úgymond forradalmi csapatnak része. De aztán benne van az igazolványban egy kipontozott rész, hogy ez ilyen számú fegyver viselésére jogosult, de az ott már nem volt megnevezve a fegyver száma. Uh-huh. Ez megvan otthon, ezt most fedeztem föl, ezt az igazolványt, és hát érdekes élete lehetett ilyen szempontból. De az Óbudán Óbudára visszatérve, az valóban az a környék, Óbudának az a környéke egy falusias környék volt, gyakorlatilag földes utcákból állt. Szemben viszont a házunkkal egy garázs rendszer volt, az épfunak és a tefunak az garázsai voltak, és így minden reggel 5 órakor ilyen baromi nagy durrogásokra és mindenfélére lehetett ébredni. Sőt, volt olyan, hogy autógumikból ott a melósok csináltak maguknak ilyen tábortüzeket, és azt égették, és akkor azon sütöttek, gondolom, szalonnát, szóval annak is megvolt az illata. Szóval egy hangulatos környék volt gyerekként, valóban Óbudának ez a része, az utca végében pedig szabályos disznótenyésztő volt, aki ott disznókat tartott maszekba.
0: Arra emlékszem még, mikor utána néztem a visel dolgaidnak, hogy 64 körül volt, hogy a szüleid sokszor felolvasták neked a Petőfi János vitézét.
3: Igen.
0: Annyira sokszor, hogy te ezt önkéntelenül az első pár fejezetet meg is tanultad fejből, és később egy munkahelyi gyerekszavaló versenyen, még óvodás voltál talán.
3: 6 éves voltam.
0: Első díjat nyertél.
3: Igen, megosztott első díjat nyertem. Tulajdonképpen akkor nem is tudom, hogy ebbe belemenjünk, szembesültem, ketten nyertük az első díjat, egy 6 éves kislány meg én, és akkor valahogy úgy jött ki a lépés, hogy azt a plecsnit a kislány kapta, és én meg nem kaptam, és emiatt sírva mentem haza. Emlékszem, nagyon-nagyon szomorú volt az a pillanat.
4: De nem lett szerelem belőle.
3: Nem lett semmi ilyesmi. 6 évesen persze az ember könnyen szerelmes lesz, de nem lett ilyesmi. De köszönöm, hogy ezt is felidézted, valóban ott az első részét a János Vitéznek azt tudtam kívülről. Ma már sajnos nem tudom felidézni, de azt akkor tudtam kívülről, így van.
0: Akkor ugorjunk 8 évet az időben, vagy akár 10-et. Te is, mint oly sok jó ember, a Radnóti gimnáziumba jártál.
3: Igen.
0: Ahol is már látszódott, hogy mi lesz belőled, vagy mifelé tendálsz, hiszen az iskola újságot elkezdted létrehozni, szerkeszteni, és ha jól emlékszem, az egyik mai ismert magyar író Márton László volt a szerkesztőtársad.
3: Így van. Hát azt el kell mondanom, hogy Óbuda peremén jártam az első 8 osztályt, az egy nagyon erősen melós, proli környék volt, és nagyon szoros barátságok alakultak ki. Viszont engem az apám 14 éves koromban onnan kiemelt ebből a környezetből, és azt mondta, hogy te a Radnótiba fogsz járni. Én azt se tudtam, hogy létezik ilyen, hogy Radnóti gimnázium, és oda betett, az jó messze volt Óbudához képest, mert az a ajtós időre sornál van a Városligetnél, tehát sokat kellett utaznom, de nem ez volt a lényeg, hanem ég és föld, tehát elképesztő nagy volt a különbség. Elképesztő különbség volt a külvárosi általános iskola és a Radnóti gimnázium között. Tehát gyakorlatilag az első fél évben köpni-nyelni nem tudtam. Azt hittem, hogy én itt nem fogom megállni a helyem, én itt megbukom, itt minden bajom van. Tehát gyakorlatilag nagyon más volt a kommunikáció az ottani fiúkkal, mint a külvárosi fiúkkal. Ebbe is bele kellett illeszkedni, és fantasztikusan jó iskola volt mind a kettő. Tehát az, hogy én az első 8 osztályt az ország, vagy a város peremén egy külvárosi iskolába jártam, és utána bekerültem egy elit gimnáziumba. Ez elképesztő nagy különbség volt, de mind a kettő nagyon fontos volt az életemben. Valóban a Radír című lapot Márton Lacival együtt szerkesztettük, aki egyébként egy évvel fölöttem járt, de amikor a szerkesztőséget összehozta az egyik tanárom, Adocsai László tanár, tanár úr, akkor minket, kettőnket, illetve hármunkat, egy Andrea nevű, Domján Andrea nevű lányt választott ki szerkesztőnek, és akkor ezt több számot is csináltunk, és ez nagyon jó emlék, a Lacival, a Márton Lacival sokszor emlegetjük.
0: Azért az jó messze lehetett Óbudától Zugló.
3: Nagyon.
0: Ez mennyi volt? Napi egy órás utazás?
3: Nem, 3-4 óra alatt megcsináltam az utat, valóban kellett közlekedni, de aztán meg lehetett szokni, valóban ez egy tortúra volt.
0: A következő oktatási intézmény az ELTE volt, a BTK talán 78-ban.
3: Igen, ahol 79-től 78-ban még katona voltam.
0: Igen.
3: Igen.
0: 79, ahol volt egy nagyon máig is ható és emlékezetes cselekedeted, hogy rábukkantál egy könyvtárban a korábbi talán 4-5 évfolyamot megért Jelenlét című lapra. Mai neves íróköltő szerkesztették, de aztán valahogy abban maradt, és ezt a lapot fölélesztetted, újraindítottad, mégpedig úgy, hogy megszerezted hozzá a tanszék támogatását, ahol a kora, nem is tudom, ez jó szó, egy nagyhatalmú és rettegett irodalmára, Király István volt a...
3: Ő volt a főnök.
0: A cár.
3: Hát igen.
0: És, de ő meg támogatta a lapot, talán volt a háttérben egy alkú, mert az első számban, ami az újraindított első szám, ami igazából a 8. lett volna úgy sorban, egy interjú volt Király Istvánnal, és hát ebben az interjúban, amiket ő mondta, hogy milyennek kell lenni az irodalomnak, aki homlok egyenest ellenkező irányt javasol, mint ami ilyen irányt a lap vett végül is, mert ő nem akart nyelvi ellazulást, antiköltészetet, össze-vissza gondolatokat, logikátlanságot, tehát az akadémikus költészetné maradt meg.
3: Igen.
0: Emlékszünk Magyarországon, még az új holdköre is be volt tiltva.
3: Igen.
0: Nem, hogy az avantgárd. Avantgárd nem is nagyon létezett.
3: Nem, akkor még nem.
0: Vagy aki avantgárd
3: mármint, hogy Magyarországon
0: írt,
3: nem volt.
0: Vagy aki igen. Magyar költőkét avantgárd verseket írt, az nem jelent meg.
3: Igen, bonyolult a kérdés, de valóban ugyanakkor hatása mégis volt. Igazából a király rögtön igent mondott, amikor megkerestük. És itt el kell mondanom, hogy a király pszichológiáját egyszer valaki majd elemezze ki, egy rendkívül kétarcú figuráról beszélünk, aki egészen más volt egy négy szem közti beszélgetésben, mint amikor arról volt szó, hogy hatalom, politika, stb. Stb.
0: Vagy amikor írt a Népszabadságban egy cikket.
3: Vagy így van. Tehát gyakorlatilag ő, az ő bólintása erre kellett. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem kaptunk lapengedélyt. Tehát nekünk nem volt lapengedélyünk a Jelenlétre, hanem a következő dolog történt. Ez a lap, amit mi lapnak nevezünk, és olyan volt, mint egy lapformátum, mint egy folyóirat formátum,

0: súgták meg, hogy csináljuk ezt. Tehát gyakorlatilag a tájékoztatási hivatalnál kellett volna úgymond lapengedélyt kérni, ez reménytelen volt, viszont minden alkalommal elmentem a dékánhoz, ő aláírt egy papírt, ami papírral és a kézirattal föl kellett menni a Szalai utcába a kiadói főigazgatóságra, és ott le kellett adni egyébként a kéziratot, és akkor ott rányomtak egy pecsétet, hogy sokszorosítható, és utána sokszorosítható papírral lehetett menni az ELTE sokszorosító üzemébe. Uh-huh. Tehát egy rendkívül bonyolult procedúra volt, de így tudott működni, tehát mindig kvázi antológiaként tudott megjelenni, de ne, tehát lapengedélyünk nem volt. Valóban az történt, hogy a 76-os 76-ban még megjelent még lapként a jelenlét, és aztán én 79-ben, illetve 80 elején mentem, elkezdtem szervezkedni ebben a dologban, és aztán a királyhoz, meg másokhoz mentem, hogy akkor próbáljuk ezt összehozni, és akkor ilyen módon gyakorlatilag egy ilyen fura, tipikus kádárista összejátszás alapon tudott ez működni, hogy ezt megengedték, hogy megjelenjen. Elképesztő dolog volt, mert azt tudnotok kell, hogy volt olyan pillanat, a 13-as szám már 3000 példányba jelent meg. 3000 példányba, egy filérünkbe nem került, mert az volt az érdekessége szintén a rendszernek, hogy azt a szót a rendszer, hogy pénz, azt nem mondta ki. Pénz az nem létezett. Az ELTE sokszorosító üzembe kellett elmenni, ott volt egy Arató nevű igazgató, oda le kellett adni az előkészített anyagot, és ő gyönyörűen kinyomtatta, mivel erre kapott utasítást az egyetem részéről. Hogy ezt ma ezt szinte lehetetlen lenne. Ilyen módon biztos, hogy nem lehet.
1: Tehát főleg 3000, emlékszem, annak idején a Nyugat is nagyjából 3000 példányokban jelent meg.
0: Igen, hát a 13-as számot már el tudtuk azt intézni, hogy a akkori könyvterjesztőkön keresztül bementem az állami könyvterjesztő központjába, hogy nekünk van egy kiadványunk, legális kiadvány, hogy terjeszthető-e. Átvette az állami könyvterjesztő, és ott volt könyvesboltokban.
1: És akkor ilyen emberek dolgoztak ott a lapnál, mint szerkesztők, vagy akár csak írásokat beadók, mint Kukorelli Endre, Rajnerem János, a Szent Iványi István, aki később politikus lett, Beher Iván, akiről nem is tudtam korábban, hogy költőként indult.
0: Igen, gyönyörű verseket publikált a jelenlétben, így van.
1: Ugye Márton László, végkísért pályádat, vagy te az övét, vagy egymásért.
0: Igen, Garaci
1: és a Garaci is beesett oda egyszer.
0: Nem, többször is Garaci.
1: Már mondom, egyszer beesett, és ott maradt.
0: Igen, hál' Istennek. Így van, tehát a Garaci Laci, nagyon sokan így van, és hát még ezen kívül, amire nagyon büszke vagyok, hogy a 13-as szám, azt nem hoztam most magammal, 13-as számba például Ellen Ginsbergnek voltak versei Őrsi István fordításába, olyan fordítások, versfordítások, amire az Őrsi mondta azt, hogy ezt nem tudja sehol megjelentetni, mert hogy olyan a szókészlete, stb. Olyan szavakat használ idézőjelbe, csúnya szavakat a versbe, stb. És akkor mi lehoztuk a Ginsbergnek a verseit. Az, hogy mi csinálunk valamit, és hogy ennek súlya van, és ez egy különleges dolog a maga nemében. Én azt nem tudtam, 22 éves voltam. Én akkor jöttem arra rá, hogy itt van valami, amikor az ELTE bölcsészkarának a büféjénél egyszer csak ott állt egy őszhajú, göndörhajú fickó, idősebb fickó, fülhallgatóval a fülében, és azt mondta a folyosón, hogy te vagy a Petőc András. Mondom, igen, én Krassó György vagyok. Mikor jelenik meg a legközelebb a jelenlét? Ezt kérdezte tőlem, és gyakorlatilag a Krassó azért jött be, hogy a jelenléttel találkozzon. Ez egy nagyon nagy
1: És akkor innentől kezdődött az, hogy kapcsolatotok lett a Demokratikus Ellenzékkel?
0: Az már korábban elkezdődött, én a hát sok minden, a Szent Iván

0: Annyival nagyon korán megbarátkoztunk, összebarátkoztunk. Gyakorlatilag az Istvánnal kapcsolatba kerültem, így az István révén én már 81-ben megismerkedtem a Demszky Gáborral, és aztán utána, hát ebből már egyenesen jött az a dolog, hogy ott volt közel, ugye a Pesti Barnabás utcához közel a Raik butik, és akkor a Raik butikba egyszer-egyszer elment az ember. Ilyen módon volt egy kapcsolat, de hivatalosan, ez egy hivatalosan megjelentetett lap volt, tehát kapcsolatban voltunk a Demokratikus Ellenzékkel, és ez nagyon fontos, mindenkit természetesen ismertünk, és tudtak rólunk, és a többi, de mi hivatalosan jelentünk meg, tehát mi nem voltunk szamisztat.
1: Persze, persze. És akkor 80-ban voltál először talán Nyugat-Európában egy körúton egyből, igen, ahol találkoztál a Párizsi Magyar Műhely.
0: Mert akartam
1: munkatársaival.
0: Igen.
1: Aztán oda rendszeresen jártál, egyszer, amikor 82-ben jöttél vissza onnan, akkor elkobozták a csomagodat, voltak benne gondolom hazaküldött könyvek, és a belügy az keménykedni próbált, ki is akartak rugatni az egyetemről, ahol talán egy Kockás Sándor nevű adjunktus vagy docens védett meg téged.
0: Igen, hát mindent tudsz, köszönöm szépen, ez valóban így volt. Tehát gyakorlatilag azt kell tudni, hogy nagyon korán elkezdtem képversekkel foglalkozni. Ezekkel a képversekkel való foglalkozás két felől jött, a Kassák irányából, de nagyon fontos volt a Nagy László is. Mind a kettő Nagy László gyönyörű képverseket készített. És mivel a képversekkel kezdtem foglalkozni, ezért kerestem azt a lehetőséget, hogy hol lehet ilyesmit publikálni. És egyszer véletlenül ráakadtam a Magyar Műhelyre, vagy talán mondta valaki, hogy van ilyen, hogy Magyar Műhely. Képzeljétek el, hogy a Magyar Műhelyt egy felszabadulás téri antikváriumban tudta megvenni akkor 80-ban. És akkor láttam ott, hogy van Magyar Műhely Párizsban, és az a helyzet, hogy lehetett 3 évente turista útlevéllel kimenni külföldre, és én elhatároztam, hogy akkor én kimegyek, és Párizsba megyek, hogy megkeressem a Magyar Műhelyt. El is jutottam a címig, ami benne volt Párizs mellett Montrouge címmel, ott nem volt senki, mert a nagypál éppen nyaralt, és ez a nagypálnak volt a lakása, de tudtam azt, hogy a másik szerkesztőt Papp Tibornak hívják, és akkor elővettem a párizsi telefonkönyvet.
1: Aztán.
0: és hát gondoltam, hogy olyan sok Papp Tibor nem lesz talán, és egyszer csak megtaláltam Rue Pascal, 40 Rue Pascal, most is emlékszem, 75013 az irányítószám, erre is emlékszem, 40 Rue Pascal, Tibor Papp. És fölhívtam a telefonon, fölvette, és mondom, hogy hát én Petőc András vagyok, fiatal magyar költő Budapestről, és nagyon szeretném meglátogatni. Azt mondta Papp Tibor, jó, gyere holnap 5-re, vagy valami ilyesmi, és akkor egyből fogadott, és ilyen módon kerültem kapcsolatba vele. Na most a 82-es újra visszatérve, nagyon röviden, mert nem akarok itt túl sokat beszélni, de ott, mivel a Tiborékkal összebarátkoztam 82-ben, én a Marli konferenciára, mint fiatal költő, már idézőjelben hivatalosan meghívott voltam. És az történt, hogy utána a Marli konferencia után gyakorlatilag még nem akartam hazajönni, hanem akartam még átmenni Hollandiába, tehát kihasználni, hogy még mehetek egy kicsit tovább, még volt ablak az útlevelembe, és mármint idő, és a Sípos Gyula alias Albert Pál ő mondta azt, hogy keressen meg Párizsba, és Párizsban ő a hátizsákomat telenyomta kiadványokkal. Volt ott a Recski munkatáborról térkép, volt Mindszenti beszéd, volt betiltott Konrád szöveg, nagyon sok minden. Tehát mindenféle kiadványok, mindenféle dolgok. telenyomta a hátizsákomat úgy, hogy félig tele volt. Egy nagy hátizsák félig csak könyvekkel volt tele, nagyon sok könyv, iszonyú súlya volt. Vonattal jöttem aztán haza, Hegyeshalom fel, tehát Bécsből jöttem vonattal, és akkor Hegyeshalom előtt már ott ültünk a kupéba, ott voltak a magyar honfitársak, mindenki valamiféle műszaki cikket hozott, már akkoriban divat volt Bécsből hozni mindenféle műszaki cikkeket. Emlékszem, ott valaki úgy le is fitymált engem, hogy hát te veled úgyse fognak foglalkozni, te csak egy szegény diák vagy. Hát amikor jött a határőr, akkor kiderült, hogy az én nevemet földobta valaki, tehát rajta volt a listán a nevem, mert belenézett a papírjába a határőr, és láttam, hogy ott vannak a nevek, és ott nézte, hogy Petőc András, igen, na akkor tessék az útlevelet, mit hozott? Mondom, semmit, nem semmi különöset, néhány könyvet, pakolja ki. Az összeset ki kellett pakolnom. Nagyon tele volt a szemben, tehát egy kupéban voltunk, a szemben levő ülés, az tele lett könyvekkel. És nézegette, azt mondta, hogy hát ezeket nem viheti be, ezeket elveszük az útlevelét, és ez illegális anyag, stb. Stb. És aztán azt olyan kedves volt, hogy elvette az útlevelemet, de megmondta, hogy tegyen vissza a hátizsákba a könyveket, és nekem kellett becipelnem a keletibe levő irodába. Nem ők vitték ám, én cipeltem be. És akkor becipeltem, ott voltak a határőrök, lapozgatják, azt mondja az egyik, ilyen tele volt csillaggal, nézd csak a recski munkatáborról, nézd milyen jó térkép, erre megszólal a másik, ugyan nekem már megvan. Így beszéltek előttem. Elképesztő volt. Ugyan nekem már megvan, ezt mondta a határőrök, akik ott vették át az anyagokat. És mindent elvettek, egy listát aláírattak velem, amiből persze én nem kaptam példányt, semmit, tehát másodpéldányt, semmit, és akkor útlevelet is elvették, és mondták, hogy hazamehet nyugodtan. Mondom, menjen nyugodtan, semmi, majd megkeressük. Hazamentem, és akkor még nem tudtam semmit. Hát gondoltam, útlevelet elvették, hát úgyis azon, hogy ablakokat kell csináltatni, tudjátok, abban az időben az volt, nem van szarva, mindegy. És akkor egyszer csak egy hónap múlva, vagy két hónap múlva jött egy levél a belügytől, hogy az volt, egy mondat volt benne a levélben, az ön által behozott áru nem vámkezelhető. Ez volt a szöveg. Semmi más. Oké, nem vámkezelhető, de nem tudtam semmit, hogy mi van, és én jártam az egyetemre, és látszólag minden rendben volt. Az történt, hogy eljött a rendszerváltás. Én a Kockás Sándorral voltam kapcsolatban, mert ő volt a szuperlektora a jelenlétnek. Ő egyébként a Király tanszéken a második ember volt. És eljött a rendszerváltás. Hát a Kockás is egy érdekes figura volt ilyen szempontból, mármint politikailag, de hát mindegy. 89 vagy 90, én már írószövetségi tag voltam, mentem be az írószövetség éttermébe, és ott ül a Kockás egy társaságba, belépek az étterembe, azt mondja, te Petőz, gyere csak ide! Így letegezve, holott nem voltunk tegező viszonyban korábban, de hát akkor már nem voltam a tanítványa, hát idősebb irodalom már kvázi letegez. Azt mondja, ott mások előtt is, te nem is tudod, hogy én megmentettem a te életedet. Mondom, miért? Milyen? Hogyan? Mikor? Hát kiderült, hogy a belügytől megkeresték a királytanszéket, hogy engem el kell távolítani, mert hogy én illegális anyagot hoztam be. Igen ám, csak hogy én hivatalosan a szakdolgozatomat akkor már úgy kezdtem, hogy a szakdolgozattal már kezdtem foglalkozni, a nyugati magyar irodalomból írtam. És akkor erre hivatkozva ők írtak egy jelentést a belügynek, amit valószínűleg a király sugallhatott, én, hogy szerintem, tehát mögötte volt a király, hogy Petőc András a nyugati magyar irodalom kutatója, és a kutatásaihoz volt szüksége ezekhez ezekre az anyagokra, és nem javasoljuk. És megmentettek, mert hogyha nekem kirúgnak, akkor nekem másképp alakul az életem. Tehát ezt mindezeket azért mondom el, mert elképesztő, ez megint a rendszernek ez a sajátos kétarcúsága volt, hogy egyrészt egy valóban egy diktatúra, és másrészt a diktatúra alatt ezek a finom kis összejátszások működtek. Itt tudtuk a jelenlétet is tulajdonképpen csinálni.
1: És akkor mielőtt rátérünk a beolvasandó, bejátszandó versekre, még egy jelentős írásra térjünk ki, abból idézek egy pár sort. A jelenlétben megjelent talán 82-ben egy írása Petőc Andrásnak, ami számomra kicsit reflektál a 79-es Zalán Tibori Arctalan Nemzedék című kiáltványra, ahol a Tibor, Zalán Tibor arról ír, hogy a mai költők, írók kicsit olyan elveszettnek, látszanak időt énfere, nincsen követendő mintájuk, példaképük, lehetőségek sem nagyon vannak. És akkor 3 évvel később itt van egy válasz rá, ami tulajdonképpen aláhúzza Zalán Tibor igazságát, sőt meg is toldja. Nem az egészet olvasom föl, csak egy pár sort. És akkor majd András reflektálj rá, léci. Bocsánat, én rám nem szabad megharagudni, hiszen én sem haragszom rátok, mélyen tisztelt szerkesztő urak és hölgyek. Miért is haragudnék? Talán azért, mert másfél éve leadott írásom még mindig megválaszolatlanul hever valamelyikőtök szerkesztőségi fiókjában. Talán azért, mert nem válaszoltok sürgető leveleimre sem. Rád haragudja, kedves X, mert 1 éve közléssel elfogadtad versemet, és azóta sem jelentetted meg. Rád haragudja, kedves Z, mert 2 éve leadott versemet váratlanul leközöltetted, akkor, amikor már nem is foglalkoztam veled, és kedves szerkesztőségetekkel, és titokban örültem is, hogy ez a, valljuk be, rossz írásom nem jelenik meg. Rád haragudja, kedves Y, mert leközlésen feltételének az intim, de általam nem kívánt összebújást javasoltad. Talán ráthagudja, kedves Q, aki kiválónak tartod eddigi munkásságomat, de főnököttől való félelmedben nem szeretnéd leadásra javasolni neo-avantgárd ízű versemet. Talán ráthagudja, kedves, mert kijelentetted, hogy 1 vers ára 500 forint, ez a te árjegyzéked. Nem, kedves A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M és a többiek, nem haragszom rátok. Ti se haragudjatok rám, Hajnóci Péter sem maragszik rátok, ő már különösen nem, hiszen megérhette, hogy ti írjátok róla a nekrológot. Spiró György sem haragszik rátok, bár ő tud néhány sztorit rólatok. József Attila már rég nem haragszik rátok, ő különben is más tészta. Csak itt ugrunk egyet. Nem baj, hogy nem itt élt Korzó, Ginsberg, Cummings, Cara, Marinetti. Nincs erotikus költészet, nincs obszcén költészet, nincs polgrápukkasztó költészet, nincs dada, nincs neodada, nincs vizuális költészet, nincs fonetikus költészet, nincs, csak ti vagytok. Jó érzés lesz évek múlva sopánkodni, társadalmi lemaradás, nyelvi elszigeteltség, stb. És jó érzés lesz hozzátennetek, azért mi megmutattuk, csak hát nem vették észre. Jó érzés lesz? Már nektek sem lesz az. Utódaitoknak pláne. Nem baj, lassan kipálik a seggetek az üldögélésben. Nem baj, a levegő már rég dohos, mondjuk ki végre büdös. Nem baj, legfeljebb megfulladunk.
0: Hát köszönöm, hogy felolvastad. Bajnom az egészet felolvastad egyébként. Jó hosszan felolvastad. Ez a Bocsánat című írás, ami valóban itt van a jelenlét 9-es számában, ezt emiatt elhoztam ezt a számot is. Ez egy indulatos írás volt, valljuk be, és aztán elég nagy botrányt is kavart, meg még félreértéseket is szült, tehát nem jártam vele túl jól, de és ez tényleg egy indulatos írás, és minden, mint ilyen indulatos írásnál egy kicsit talán el is túloztam ezeket az ABCDEFG szerkesztőket, meg néha talán hagyatkoztam is a fantáziámra. Ez tulajdonképpen arról szólt, amiről nyilván az Arctalan Nemzedék is írás szól, hogy nagyon zárt volt az akkori irodalmi élet. elképesztően mozdulatlan volt, és nagyon nehezen lehetett ide belépni az irodalmi életbe a 79.
1: És nagyon egydimenziós vagy.
0: Nagyon egydimenziós volt, és iszonyatosan éreztük, hogy bezárultak a kapuk. Igazából ezért csináltuk a jelenlétet. Az volt a döbbenetes, hogy olyan nagy igény volt arra, hogy megcsináljuk a jelenlétet, hogy amikor megjelentek az első két szám, amit mi csináltunk, mondjuk a 9-es, pláne amikor már 10-es is megjelent, gyakorlatilag abban a pillanatban mindenki tudott rólunk, akik benne voltunk. És ez hihetetlen nagy aduász. Egy fiatal költő esetében bemegyek egy szerkesztőségbe, és azt mondom, én vagyok XY, van már egy nevem, akkor egészen más a fogadtatás. Tehát nagyon döbbenetes volt, hogy mekkora hatása lett a jelenlétnek, pontosan azért, mert nagyon zárt volt a publikálási lehetőség.
1: Ha jól emlékszem, akkor egy folyóirat volt, amely egy kicsit
0: A mozgóvilág.
1: A mainstreamtől elütött a mozgóvilág, igen. De mondjuk az avantgárddal meg hasonló irányzatokkal az sem nagyon foglalkozott.
0: Nem, az a helyzet, hogy teljesen igazad van, és tökéletesen látod a dolgot, ez nem is tudom.
1: Volt elég bajuk anélkül is.
0: Igen, tehát gyakorlatilag az a helyzet, hogy a mozgóvilág valóban egy nagyon nyitott valami volt, de amikor egy kicsit meredekebb formai megoldás sokkal jelentkezett az ember, akkor azt azért nem tudták befogadni. A Mányoki Endre, hiába volt ott a Szkárosi, ő se tudott ez ügyben nagyon sok mindent tenni. Tehát ez egy rendkívül bonyolult dolog volt, ez a zárt rendszer, ami zárt rendszerben tulajdonképpen nekünk fiatal költőként kellett léteznünk, és nyilván ez a zárt rendszer váltotta ki ezt a meglehetősen indulatos írást, ami igazából örülök, hogy ez megszületett, itt a folyóiratban rendben is van, de valószínűleg nem közlöm újra az összegyűjtött esszéimbe, vagy valami hasonlóba. Tehát nem valószínű, hogy beteszem. Nem, ez egy akkori megnyilvánulás volt. Tulajdonképpen döbbenetes volt 79-80-ban vagy 81-ben azzal szembesülni, hogy viszed a verseidet ide-oda, mindig gépelt verseket, ugye nem úgy, hogy mint ma, hogy elküldi az ember e-mailen, és akkor mindenütt egészen mást mondanak rá, nem tudnak mit kezdeni vele, és gyakorlatilag érződik az, hogy ja Istenem, most jön egy új, megint jönnek az újak. Tehát gyakorlatilag nekünk már, pont mi abban a pillanatban voltunk 80-ban, hogy már nem volt terünk, már nem volt lehetőségünk. És erről szólt ez a Bocsánat című írás.
1: És akkor 84-ben jelent meg az első köteted, ami így akkor van. Már 3 éve volt egy szerkesztőségnél.
0: A Betűpiram is.
1: Igazából az 81-es, és pár hónapra rájött a második, 85 elején.
0: Így van.
1: Ha jól emlékszem.
0: Pontosan.
1: Ez volt az önéletrajzi kísérletek.
0: Igen.
1: És aztán egy 87-es volt a harmadik, ugye?
0: 88, azt hiszem, igen.
1: 88-as,
0: igen.
1: A jelentés nélküli hangsor. Ezeket most átugorjuk,
0: igen.
1: És akkor a következőből, a 90-esben, a láthatatlan jelenlétből játszunk be egy-két verset, és akkor most rátérünk a verses blokkra. Most lehet, hogy többet is egymás után elindítok, hogy aztán legyen még időnk a regényre is.
0: Jó, köszönöm szépen.
1: Akkor figyeljük. Törzs olvasónk Kapus alias Portero, és egy új olvasónk Vali fogja a verseket olvasni.

láthatatlan jelenlét. Maradsz, mozdulsz, és száz alakban, halkan vagy hangtalan. Mozdulsz, mozdulsz, de száz alakban, játékos sosem volt halkan, hangtalan. Mozdulsz, maradsz, és hangtalan. Visszanézsben a csillogásod, viszont csillogás, száz alakban, halkan vagy hangtalan. Maradsz, mozdulsz, és moccanatlan, viszont csillogás, rebbenésben, visszanézsben és rettegésben. Halkan, halkan és száz alakban. Maradsz és mozdulsz moccanatlan, rebbenésben, viszont csillogás. Visszanézsben és rettegésben, halkan. Játékos sosem volt ragyogás. Mozdulsz, mozdulsz, majd száz alakban, játékos sosem volt gyötrelemben. Csillogásod viszont csillogás, halkan és halkan hangulatban. Mozdulsz, maradsz és hangtalan, visszanézsben a csillogásod, viszont csillogás csak száz alakban, halkan vagy hangtalan. Visszanézsben a csillogásod, viszont csillogás rebbenésben. Száz alakban mozdulsz, de hangtalan, halkan és száz alakban. Vízfénye ő csillogásod, színes játék, csak hangtalan. Láthatatlan a moccanásod, maradsz, maradsz, de száz alakban. Maradsz és mozdulsz, remegésed fények vibrálása, és hangtalan, halkan a ragyogásod. Maradsz és mozdulsz, viszont csillogás. Ott vagy, és mégsem. Mozdulsz, és itt maradsz. Moccanatlan a remegésed, csillogásod csak viszont csillogás. Ott vagy, és mégsem. Itt és amott egy szóban, egy mondatnyi töredékben, képen. Moccanatlan és mozdulatlan. Árnyékod ott, a rebbenésben, és itt a valód, a csillogás. Csöndes, örökkön tartó rettegésben. Csillogásod nem az, már viszont csillogás. Nem az, ami ott a jelenléted. A képen egy tétova mozdulat. Lélegzet visszafolytva nézed a lélegzésed, és moccanatlan, habárha moccanat. Moccanatlan látod a mozdulásod, miként ha bizarr, sosem volt mozdulat. Csillogásodként él a viszont csillogásod, habárha halkan, különös tétova hangulat. Maradsz, mozdulsz, és száz alakban, halkan vagy hangtalan, mozdulsz, mozdulsz, de száz alakban, játékos sosem volt halkan.

különös, bizarr mosolygások. Szinte felsír a szaxofon, szinte felsír. Miles Davis együttese játszik. Szinte felsír a trombita és a szaxofon. Végtelen időn át megtartanak egy dallamot. Végtelen időn át beszélnek hozzám. Majdnem lebegek. Nincs a számba különös cigaretta, tüdőmben nem őrzek különös cigarettafüstöt. Mégis majdnem lebegek. Körülöttem halk nevetések, nevetek én is. Különös, puha, lágy nevetések. Puha és bizarr mosolygások. Vágyattan mosolygok, mintha tömény, bódító cigarettafüstöt szívnék magamba. Miles Davis együttese játszik. A dobos most kissé fölé kever a fúgósoknak, szinte föléből kúszik, kihasználva a szaxofon apró megtorpanását. Húló pillanat. A trombita szinte dühötten erősít bele. Miles Davis. Miles Davis együttese játszik. Szinte felsír a szaxofon. Szinte felsír. És mosolygok mégis. Szinte dühötten szól a trombita. Telefont várok. Várom, hogy felhívj telefonon. Mint a múltkor, amikor lélekszakadva futottam hazáig, és vártam a telefonodat. Itt ülök lassodat korai tavaszban, késői télben, és miként ha kamasz lennék, most is türelmetlenül várom a hívásodat. Mint akkor, azon az estén, most is Miles Davis zenekara játszik. Vártam a telefonodat, és helyette az ajtó csengője szólalt meg. Akkor, és ott álltál, mosolyogva, könnyű tavaszi kabátban, kicsit diderektél. Miles Davis? Kérdezted rögtön, alig, hogy beléptél az ajtón. Nagyon szeretem, tetted hozzá. Nagyon szeretem a zenéjét, mondtad, ismételted, miközben magamhoz öleltelek. Szinte lebegés volt, ahogy magamhoz öleltelek. Önfeled, tiszta bódulat. Magamhoz szorítottalak, már-már feloldódtunk a zen ritmusában. Különös hangulat volt ez. Mint máskor, régebben, amikor egy sötétbőrű lánnyal rágyújtottam egy illatos és ismeretlen cigarettára. Ez már jóval előtted volt. Nem menteketőzésképpen mondom, csupán hogy tudd. Kipróbáltam azt a kábulatot is. Most ismét magam vagyok, és hiába várom a telefonodat. Tudom, hogy nem telefonálsz. Nem csengetsz váratlanul az ajtómon, és mi már egyáltalán nem fogunk szeretkezni Miles Davis zenéjére. Körülöttem halk nevetések. Szinte sír a szaxofon, szinte felsír. Miles Davis együttese játszik. Különös, bizarr, puha és lágy mosolygások körülöttem, mintha pusztító félelem lenne, pusztító szorongás.

0: Zsugorodik a zsugori idő. Váradi Szabolcs variáció.
1: Most kivételesen, mert ez a vers nincs ott, ez kell egy magyarázat, hogy Váradi Szabolcs, aki igazából az első magyar költő, aki Petri György stílusában írt Magyarországon, még Petri György előtt, de egy nagy formabús, ő talált egy olasz versformát, Villanella nevű versformát, annak nagyon különös formai szabályai vannak, hogy melyik strófában az első bekezdésnek melyik sorra kell, hogy megismétlődjen, mi legyen a refrén, és ő írt egy szép verset, amire aztán Petőc András később válaszolt, és akkor olvassuk fel az eredetit, amire az András válaszolt. Tehát itt most akkor Váradi Szabolcs Zsugorodik a zsugori idő című verse jön. A szélirány kedvező? A szélirány nem érdekes szerintem. Zsugorodik a zsugori idő. Úgy képzeled, van benned még erő? Legalábbis jó lenne benne hinnem. A szélirány szerintem kedvező. Ha majd idézik, tudják még, ez ő, fordul olyan bizonytalanra minden, zsugorodik a zsugori idő. A húzattól szemed, hogy nedvező, ajtón, ablakon átfúj, zúgva kinn, benn a szél, irány, szerinte kedvező. S ha nem lesz többé hosszú ő meg ő, előbb-utóbb amúgy se, még rövid sem, zsugorodik a zsugori idő. Kívül tágasabb, belül csak a bő, de merre mégis? Se gatyám, se ingem, a szélirány szerintem kedvező, zsugorodik a zsugori idő.
0: A játékunk meddig követhető? A játékunk bizonytalan, szerintem. Hajnali csendben hajnali idő. A feszültség úgy érzem egyre nő, hogy szinte tombol, szűkül ereimben. Tán győztes az, ki éppen érkező. Zsugorodik a zsugori idő. Nagynak tűnik, mi lenne szebb kicsényben. A játék már alig követhető. A szél, ez az, épp itt a bökkenő. Nincs szélirány a mozdulatlan csendben, csak fújtat néhány fáradt törtető. Nagynak tűnhet, pedig picinke ő, a játék. És bizonytalan, szerintem. Az idő erősebb, mert csökkenő. A játék tágít, belül, és ez a fő. Nem érdekel, ha szélirányom nincsen. Csinálni kell, és csökkenő ereinkben a feszültség, bárha zsugorodik a zsugori idő.

a tenger dicsérete anyámnak. A könnyed hang, a parton megállsz, csak úgy könnyedén, és eközben gondolatban hagyod a tollfutását. A mozdulat könnyed ívét, a jókedvű, nyugodt szaladást a papír végtelen hullámzó felületén, simaságán, fehérségén, hagyod, miként ha szaladnál tengeren. Lábad hullámokon tapod, hullámcsúcsokon, völgyeken, tarajos hullámhegyeken ível, végig a toll, tollad, félálmodon ringatva szinte, és mégis majdnem éberen. Megállsz a parton. Előtted végtelen víz. Végtelen vízfelület, és lesed, figyeled a hullámok életét, feltámadását, elbukását, lélegzését és futását, csúcsokról zuhanását, és fönn, a légben, sirályok, albatroszok és egyéb madarak víjogását, sivítását, repülését és siklását nézed, könnyedségüket, papírjaikon szaladásukat és irigyled őket. Tollad szaladását figyeled papírodon, a nevetést, ahogy futnak, szaladnak elő a semmiből, szavaid, a víz a tenger mélységeiből, talán a hullámzás ritmikus ismétlődéseiből, az új és új előbukásból, a hullámcsúcs zuhanásból és a vágyból. A vágyból, hogy egyszer végre tudnád kimondani, leírni, magadból kitépni, kiszakítani, hogy mi ez? A végtelen víz. A tenger mozdul, a tenger mozdulatlan. A könnyed hang. A tengert nem lehet kimondani. Sem súlyosan, sem könnyedén. Hiába ez a játékos tollfutás. Nézd a madarakat. Ők tudják, mi végre, mi célból röpködnek itt. Ki az, ki hívta őket, és ki az, ki szépségük múltán, elmúlásukról is gyöngéden gondoskodik.

0: Mondatok a szabadságról. Ki szabadságot akar, az szabadságot akar. Egyszerű szavakkal, vagy csak szavak nélkül. Ki szabadságot akar, az szabadságot akar. Ha hidat foglal, azzal. Ha tiltakozik, azzal. Ha szóvá meri tenni, mi szeretne lenni, vagy hogy mi a gondja, hirtelen kimondja. A szabadság ott van, a sárga rózsában, a szabad madárban, ki az égbe repül. A szabadság ott van mindenféle tettben, a vágyban és az ágyban, hogy nem közli senki, miképp kell szeretni, s főleg hogyan és boldogan miként is élhetek. Nem írhatnak elő tevékenységeket, parancsba sem lehet adni, hogy sikert sikerre halmozunk, nem érdemes. Ki szabadságot akar, a szabadságot akar, haragos szavakkal vagy tán szavak nélkül. A szabadságod ott van sok-sok ezer tárgyban, különböző színben és a változásban, abban, hogy a bőröd milyen árnyalattal mutatja az ősöd, és az érintése éppen ma miféle. Nem mondhatja senki, papírt kell szerezni ahhoz, hogy a társam közös háztartásban velem legyen. Ki szabadságot akar, az szabadságot akar, mint a sziklára lép, hogy messzire lásson. A szabadság ott van a sárga rózsában és a tulipánban, meg az elmúlásban. Szabad lesz az élet, szabad lesz a madár, az a szép közöttük, aki szabadon jár. A szabadság ott van minden gesztusodban, ahogy a magasba emeled a tekinteted, ahogy eldadogod, vagy talán suttogod, mi az akaratod. Az lesz a szabadság. És szabadság van abban a vágyakozásban, hogy jobban élhess végre, tartozásod majdan felírhasd az égre. Ebben szabadság van. A szabadság ott van a piros rózsában, a kék ne felejtsben, a megújulásban. Ki szabadságot akar, a szabadságot akar. Egyenes szavakkal, vagy amit tesz, azzal. Ott van a szabadság a mozdulatodban, ahogy a tenyered szüleid sírjára helyezed, és könycseppet hullajtasz a talajra, amiből egykoron kinőtt őseid sarja. Ez lett a szabadság. Apró ékszer neked, viszont a hiánya magad pusztulása.
1: Petőcz András a könyvtárban. Annyira akartam ott a könyvtárban. Ő meg nem, az Istennek se. Mindig csak magyarázta, hogy a könyvek, és hogy ez egy komoly hely, és hogy hagyjam őt békén. Én meg, hogy nem lát senki, és a sarokban a kutató részben mennyire jól lehet, és különben is milyen jó buli, és hogy csak egy kicsit, hogy együtt, csak finoman. Ő meg csak nevetett, én ezt biztatásnak vettem, és már rendesen beindultam, és megpróbáltam, amire váratlanul hozzám vágott egy könyvet. Épp a Vörös Martit. Ajjaj, gondoltam, a mester, és ennyire előnytelen pozícióban, gatyából inkilóg, mit gondol majd szaladnék el? De késő, már hallom is rám szól, hogy miért a lom. Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Puff neki, gondolom magamban, rólam beszél, kései és méltatlan utódjáról. Dadogni kezdek, hogy kedves mester, erre legyint, irtózatos hazugság mindenütt mondja, és láthatóan dühös. Rendesen megijedtem, mert hát a mester, ugye, még elvágom magamat nála. Egy szóval, hogy most mi lesz? Erre kicsit enyhülni kezd, majd szomorúan azt mondja, hogy ó, nem, nem, amit mondtam, fájdalom volt. Majd azt is hozzáteszi, nem épp kioktatólag, inkább barátian, hogy ember vagyunk, a föld s az ég fia. És rám mutat, én meg eközben csak a nadrágomat igazgatom, tűnnék már a fenébe. Kezdem is a manővert, mire válló ragad, milyen a szemembe néz, és azt kérdi tőlem, mi dolgunk a világon? Tárom a karomat széjjel, hogy tudj Isten, haver, erre azt mondja, küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, és váratlanul ez semmibe tűnik. Erre már köpni meg nyelni se tudok, csak báván a hozzám vágott könyvet szorongatom, és akaratlan is azt lesem, áll-e még előttem dicső nemzetem? Lányokat bámult az Isten. Fiatal lányokat bámult ma az Isten. Pázsiton hevertek sűrű napsütésben, és az égen madarak röpültek éppen. Szomorú volt az arca nagyon. Bámulta őket vágyakozón, s kíváncsian, mint akinek semmi dolga van. Ábrándozott az Úr, miként egy öreg, ki nem érezhet többet örömet, mert elszaladt valami, ami az idő. Tán arra gondolt, még visszatérhet ő valami szebb, valami jobb világba, nem abba, amitől búcsúzik máma. Ideges az Isten. Napok óta ideges az Isten. Villámlás mennydörgés jelzi a dühét. S napok óta olyan feszült minden, mindenki fél, mindenki retteg. Talán ha valami sikerérné végre, valami díj, valami elismerés, hogy nem hiába dolgozik, kínlódik annyit, hogy van értelme annak, amit éppen csinál. Valami halkremegés minden pillanatban érezni, hogy robban majd valami, csak épp nem tudni mi. Egyre sűrűbb lett errefelé minden, annyira mások a mindennapok azóta, hogy ideges az Isten.

0: Ilyennek láttalak. Jancsó Miklós halálára. Csak farmer nadrágban, csak mosolyogva, csak nagyra nyílt szemekkel, csak úgy, mint valami fiatal, aki mindig is kíváncsi, aki mindig keres valakit, aki mindig nyitott a szeretetre, aki mindig látja a szépet, örök ifjú öregember széttárt karokkal, örök ifjú öregember virággal a kezében, örök ifjú öregember, aki békét hoz, sok megvéhet kisgyerek közé. Ilyennek látlak ma 20. század második fele. Ilyennek látlak ma 1968. Ilyennek látlak ma hippi boldogság. Ilyennek láttalak, Jancsó Miklós. Sírodon nyílik már a sárga rózsa.
1: Na hát ennyi volt a versekről. Most, hogy még legyen időnk a regény megbeszélésére is 20 percben, röviden még Andrást arról kérdezem, hogy hogyan tudja megmagyarázni, hogy miért váltott költői stílust úgy 5-6 évenként, vagy miért ért vissza 20 év után egy korábbi stílushoz. Az avantgárdtól indult, aztán elment egészen a nem betűversekig, voltak itt képversek is, meg hangzóköltemények, festett is, aztán amint hallottuk, volt olyan költemény, ami teljesen szabályosan időmértékes és rímelő. Hogy is volt ez?
2: Hát nagyon egyszerű a válasz, nem váltottam, tehát gyakorlatilag nincs szó váltásról, ez sok tekintetben félreérthető. Én egyrészt a kezdet-kezdetén is írtam zárt formákat, tehát az egyik kedvenc vagy fontos mesterem volt Pilinszky, akivel volt szerencsém egyszer telefonon beszélni közvetlenül a halála előtt, és ez is egy örök emlék. És ugyanakkor ma is csinálok úgymond avantgárd munkákat, vagy képverseket, vagy akár akusztikus verseket. Tehát ez mindig megvolt ez a sokféleség. Én nem egyféle stílusban hiszek. Én a különböző formákat szeretem használni. És a legkülönbözőbb formákban otthon érzem magam, és önmagamat tudom adni ezekben a formákban. Jó dolog néha írni egy rímes verset, ahol egyszer csak egy ráütéssel ott van egy váratlan rím. Fantasztikus. És ugyanakkor nagyon jó megtenni egy gesztusfestészeti mozdulatot, ahol esetleg csak egy betű van. Tehát én mindenütt önmagamat adom, és nem hiszek a különböző korok, különböző stílusokban, ilyen értelemben. Természetesen kaptam emiatt hideget, meleget. Volt olyan, hogy még amikor a Magyar Műhely szerkesztője voltam, akkor a szerkesztőségben azt hangzott el, hogy a Petőszi András áruló, mert szonettet ír. Hát ez úgy hülyeség, ahogy van.
1: Igen, ilyet mondtak az Alán Tiborra is. Egyszer volt nálunk tavaly, és ő is hasonlót mesélt egy ilyen váltásról.
2: Igen, pontosan. Tehát ez úgy hülyeség, ahogy van. Én akkor, amikor elkezdett izgatni a szonetnek a legkülönbözőbb formája, de ráadásul a szonett is egy rendkívül szabad forma is lehet, és akkor nem feltétlenül a zárt szonetről beszélek, de ott is lehet kísérletezni, lehet játszani. Tehát a kreativitás, ez a legfontosabb a költészetben. Az, hogy tudjunk a legkülönbözőbb módokon megnyilvánulni. Természetes, és ezt szeretném hangsúlyozni, természetesen vannak, és mindig is voltak olyan költői nagyságok, akik csak egyféle stílust képviseltek. És félre ne értsen senki, most nem ezekkel hasonlítom össze magam, csak hogy a formát értsük. Tehát Ady Endre nagyjából egy hangon szólal meg az egész életművében. Ezzel szemben Csokonai Vitéz Mihály ezerféle formában szólal meg. József Attila elképesztő sokféle formában szólal meg. Ő nála is a rövid, viszonylag rövid élete, ugye összesen 32 év alatt írt avantgárd verseket, írt népies verseket, írt zárt hexametereket, legkülönbözőbb dolgokat, de hát csodálatos szabad versei vannak 18 éves, 20 éves korából, amire egyébként a Kassák egy híres, amikor találkoztak kint Bécsbe, és megmutatta Kassáknak a verseit, az akkori termés, csodálatos azok a versek, akkor a Kassák a legenda szerint azt mondta a József Attilának, hogy maga már jobb Kassák verseket ír, mint én magam. Tehát gyakorlatilag elképesztő lehetőség. A költészet az lehetőség. Az, hogy mi a vers, 40 éve, vagy 40 nem tudom hány éve, 45 éve csinálom a verset, és nem tudom megmondani, mi az, hogy vers, mert nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, hogy vers. Egy kreativitás, egy gesztus, amit nagyon sokféle módon lehet kifejezni. És ráadásul ez, és akkor ezzel zárom, új és új távlatokat tud nyitni. Tehát gyakorlatilag, hogyha elkezdesz begörcsölni mondjuk az üres képernyő előtt, vagy az üres lap előtt, és ja Istenem, elfelejtettem, nem tudok már verset írni, kitalálsz egy új formát, kitalálsz egy új szemléletet, és abban a pillanatban beindul a dolog, és működik, és csodálatos művek születnek. Én nagyon, nagyon örülök annak, hogy nem egyfajta stílust csináltam az eddigi életem során, és most is fogok ilyet is, olyat is, ameddig élek. Ugye Kurták György azt mondta, hogy ameddig komponálok, addig élek, és ameddig élek, addig komponálok, mondta Kurták, hát 101 éves. Hát én Kurták Györgyöt példaképpen megtartom ebből a szempontból is.
1: És hát nem csak verseket írtál, hanem regényeket is. Most térjünk rá a legutóbbi, tavaly megjelent regényedre, aminek a címe az Androgün szerető. És hogy ez miről is szól, meg ki a főhős, vagy kik a főszereplők, majd mindjárt Mapettó elmondja, és fel is olvas egy részt a könyvből. De először még játsszuk be ugye a címre utaló főszereplőhöz kapcsolódó Ovidius költeménye alapján íródott Mapettó zeneművet, ami a két neműségről szól.

0: Na, halljuk akkor, Péter, te hogyan foglalnád össze a könyvet? Nem is kell az egész sztorit elmondani, csak úgy helyezd bele a kontextusba minket, hallgatókat.
1: Hát egy nagyon gazdag világot.
0: Fölhúz a mikrofon.
1: Ja, bocsánat. Egy nagyon gazdag világot tárt elénk András ebben a könyvével. Azon tűnődöm, hogy előbb én felolvasnám azt a fülszöveget, vagy invokációt, amivel startul a könyv, és annak a nyomán próbálom majd aztán megfejteni a történetet. Ez így szól. Megáll a festmény előtt. Idős nő bottal a kezében, nem is bot az, inkább sétapálca. Párizs. Rue Bonaparte, közel a Saint-Sulpice templomhoz, kortárs műtárgyakat kiállító és árusító galéria. Az utcai homlokzaton ez olvasható. Jan Lebel gyűjtemény. Csak ennyi. Az idős nő ott áll a festmény előtt, kezében, mint valami fegyver, a sétapálca. Fiatal férfi lép oda hozzá. Érdekli? Kérdezi. A festményen meztelen alak, felül nőiesen lágy, a válla is, a felső karja is kamaslányszerűen telt, gömbölyű. Kerek mellei egyértelműen vonzák a tekintetet. Az alak combtövénél viszont férfi nemi szerv látható a maga teljességében. Pénisz és duzzadt herék. A felül nő, alul férfi figura a 19. századra jellemző négyárbócos vitorláshajó fedélzetén áll büszkén. Felemelt fejjel tekint valahova a messzességbe, mint akinek a feladata, mondhatni, küldetése van. Az idős nő elmélyülten tanulmányozza a művet. Ez a festmény eredetileg az alkotó által félbehagyott munka, véletlenül bukkant rá a galériánk tulajdonosa évekkel ezelőtt valamiféle kiárusításon. Aztán az egyik kollégánknak megtetszett a képen látható központi figura, aki nem más, mint a mitológiai Hermafroditus. A festmény készítőjének a személye bizonytalan, ezért a munkatársunk befejezte, illetve restaurálta azt, mondja a fiatal férfi. Nem olvasom végig, mert inkább a saját szavaimmal próbálnám akkor elmagyarázni, amit eddig hallottunk. Tehát van egy festmény, ami ábrázol egy alakot, és hát a általam hát megálmodott zene is kb. Erről szól, az Ovidius idézetnek a felidézésével, hogy az egyik főhősünk, akit Valnak hívnak, egy fiatal férfi, aki maga is festő, egyszer csak modellje lesz egy idős festőnek, a regény tulajdonképpen főhősének, aki egy Pierre nevezetű, amúgy magyar festőről van szó, egy Péter nevezetű idős úriember, aki egy ismerős ajánlására modellként felfogadja ezt az ifjú, szintén festő, amúgy mellesleg még matematikust is, aki Piránban él, és onnan érkezik Budapestre. Nem próbálnám elmesélni a regénynek a történetét, nagyon szóról szóra, vagy
0: Pirán meg Szlovéniában van.
1: Pontról pontra, de Andrással mielőtt ide beültünk volna, beszélgettünk pár mondatot, és akkor bedobtam neki, hogy tulajdonképpen számomra az egész könyvben az egy izgalmas háromszög, és fura módon a könyvborítón is látszik egy háromszög, ami persze lehet, hogy fánszőrzetre utal, ezt én nem tudom, de arra is utalhatna, hogy Pirán, Rimaszombat és Szatmár Németi, ugye jól mondom ezt a három pontot.
2: Igen, ezek.
1: Ami összeköti, földrajzilag összeköti a három szereplőt, és András gondoskodik arról is, hogy ne csak földrajzi értelemben legyenek ezek a szálak összehúzva, hanem történelmileg is. Mert ami számomra egy meglepő a könyvben, hogy van ez a fő történet, ami ugye eleinte csak ennek a két embernek a megismerkedésről és viszonyáról szól, tehát a festő és a modellje történetéről szól, mint főszálról, de ugyanakkor kiderül az, fölbukkannak mellékszer, hát, talán nem feltétlenül mellékszereplők, mint ugyanolyan fontos szereplői lennének a történetnek, további figurák is, és ezek részben behozzák ezt a földrajzi hálót, részben meg számomra behozzák a történelmi hálót. És ez nagyon finoman szövődik be a regénynek a történetébe. Ha jól emlékszem, talán tipográfiailag az volt a trükk, ugye, hogy más betűtípussal, vagy talán
2: van, ahol kurziválva megy a szöveg, így van, kurziválást használom, de ennek olyan borzasztó nagy jelentősége azért nincsen.

0: hogy megjelenik ugye az a rimaszombati házba, ahol látogatást tesz, ott a térképen a Nagy Magyarország térkép. Tehát van egy ilyen kicsit történelmi játék, Kis Magyarország, Nagy Magyarország, és van egy játék a nemekkel a regényen belül, ugye, ami utal hát az Ovidiusra is, vagyis az Ovidius utal erre a dologra, hogy
1: és akkor a
0: mitológiára, igen, tehát arra, hogy a nemek jelenléte, férfi női nem jelenléte esetleges, vagy hát adott esetben megkérdőjelezhető, és hát ebben az esetben mondjuk ki a modell, az valójában egy hermafrodita.
1: Igen, igen. Még annyi fontos további elem vagy szálak vannak, hogy a férfi főhős, aki 73 éves a történet pillanatában, ő a saját életében is időben ide-oda utazgat, és feleleveníted az ő szüleit, az anyját, meg az apját.
0: Így van. Egyrészt az időben is utazik a főhős, másrészt valóban visszamegy a fiatalabb korára is, hiszen ő kétszer jár Pirába, már fiatal korában is, 30-valahány évesen is ott jár, és akkor így eljut időskorába is ebbe a városba. Gyakorlatilag a véletlenek összjátéka hozza ezt a kapcsolatot ezzel a modellel, aki szintén abból a kisvárosból származik. Tehát ez az egész egy tulajdonképpen egy játék a nemekkel, az idővel és a történelemmel.
1: És a helyek.
0: A városokkal, a
1: térbeli.
0: A térbeli helyekkel, így van.
1: De ugyanakkor végül szerintem a fő mondandó, de mondta nem így van, az, hogy hogyan lehet méltósággal elmenni.
0: Ez így van, tehát nagyon köszönöm, hogy ezt behozod. A halál motívum is nagyon erős, tehát gyakorlatilag a méltósággal való távozás az életből, ezt kísérli meg a főhős a végén, aztán nyitva hagyjuk a kérdést a regény végén, hogy ez megtörténik vagy nem, de valóban a halál kérdése megjelenik, de ugyanakkor megjelenik az, hogy mit jelent az, hogy szerelem egy adott esetben, vagy a testiség, a testnek a jelenléte. Tehát valójában két ősi istenség, Hádész és Erosz jelenik meg, mint a két meghatározó mitológiai alak.
2: Bocsánat, hogy félbeszakítlak, de most méltósággal nekünk is távoznunk kell.
0: Jaj, bár már is.
2: Mert lejárt a műsoridő, még van fél percünk hátra. Köszönjünk el a hallgatóktól, és akkor lehet, hogy később folytatjuk valamikor
0: össze.
2: Most kezdtünk
0: belejönni. De ez a jó, persze.
2: Akkor sziasztok, drága hallgatók.
1: Örültem, hogy
0: én is örültem, és köszönöm, Ákosnak, hogy ezeket a verseket is hozta, és köszönöm, hogy az androgün szerető is itt megjelenhetett. Jó volt itt lenni a Tilos Rádióban.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyers tejívó mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet öltik magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Annie Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palackposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok része adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva, az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
2: Mehetünk, szuper! Sziasztok, Tilos Rádió! Mi vagyunk a Zarándokok című műsor, ami most több szempontból is rendhagyó felállásban van. Egyrészt a szokásostól eltérően most nem élőben vagyunk, hanem felvételről, szóval sajnos nem tudtok betelefonálni, de hogyha van hozzáfűzni valótok a műsorhoz, akkor nyugodtan írjatok a Facebook oldalunkra, illetve hát Hinta most nincs velünk, illetve Samu sincsen velünk, én most egyedül vagyok a csapatból, Füles, de szerencsére nem vagyok egyedül a műsorban, ugyanis itt van a vendégünk, Kővári Zoltán.
3: Sziasztok!
2: Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Aki nem ismer téged, Zoli, ő a klinikai szakpszichológus vagy, és tulajdonképpen a egzisztenciális pszichológia legrangosabb magyar képviselője, talán mondhatjuk így is egészen egyértelműen, és úgyhogy hát a témánk az, amiről beszélgetni akarunk, nagy vonalakban valahogy az egzisztencializmus, de az igazi apropója az az, hogy hát már jó sok 10 évvel ezelőtt, talán a 50-es években jelent meg egy könyv a közöny. 42-ben jelent meg a Camus-nek a Közöny című regénye, ami hát ugye jó régen volt, de azért most egy picit aktualitást nyert, mert egy nagyon híres kortárs francia filmrendező, François Ozon most megrendezte ezt a filmet, ami még most is elérhető, és megy a mozikban, meg streamen is meg tudjátok nézni, és hát azt gondoltuk, hogy erről a filmről, meg a közönyről, meg Camusról, és az egzisztencializmusról fogunk beszélgetni.
3: Ez jól hangzik.
2: Ennyi, igen, igen. Na, neked tetszette a film, Zoli?
3: Nekem nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Ennek volt egy régebbi filmfeldolgozása is, azt hiszem, hogy Viscontitó, de nem vagyok benne biztos. Uh-huh. Azt nem láttam. Visconti azért ez egy nehéz műfaj, iszonyú vontatott és lassú filmeket csinál.
2: Ez se volt egy nagyon pörgős film, mondjuk.
3: De ez valahogy elkapta szerintem nagyon a ritmust és a hangulatot. Szóval nekem nagyon tetszett, hogy fekete-fehér volt, és tényleg egy nagyon jó mozi élmény volt, nagyon jó filmélmény volt. Még annyit tennék hozzá, úgy tűnik, hogy Camusnak az aktualitás az így nem tud elmúlni, tehát hogy ő egy ilyen állandó kortársunk szerintem. Tehát egyrészt ugye a Pestisnek, a másik híres regénynek is volt egy nem túl jó filmes feldolgozása a 90-es években, uh-huh. ahol megváltoztatták az időt is, meg a helyet is. Illetve hát ugye a Covid járvány idején a Pestis című regény az a olvasói, vagy a könyvvásárlói listák élén volt, mert hogy az emberek megszállottan keresték a válaszokat ebben a regényben a korunkat sújtó krízisre, úgyhogy úgy tűnik, hogy valahol mindig újra rátalálnak az emberek erre az íróra, és ez most megtörtént. Ugye még a címhez annyi, de aztán visszatértünk a filmhez is, hogy nagyon sokáig a magyar fordításban, azt hiszem Gyergyai Albert fordításában közönként uh-huh. futott ez a regény, de az utóbbi években az újrafordítás és újrakiadás kapcsán visszatértek az eredeti, az idegen
2: igen,
3: címhez.
2: Igen, francia, ez a L'étranger a címe, mi
3: és
2: az idegen.
3: És a filmnek is ugye ez a címe. Én is jobban szeretek egyébként közönyként. Uh-huh. Szerintem erősebb szó a közöny, mint az idegen.
2: Nekem meg pontom, hogy az idegen jobban tetszik, uh-huh. mert nyilván a közötet, hogyha láttátok, vagy olvastátok, akkor úgy megviláglik, hogy miért is jó cím az, hogy idegen, meg jó cím az, hogy közöny is. És, de azt hiszem, hogy tehát valahogy a közöny, mint cím, az úgy azt talán inkább arra referál, hogy mi a főszereplőnek az ilyen belső állapota, mm. vagy ez úgy inkább róla szól, az idegen, az pedig így a fókuszt úgy, hát így a többi emberre rakja, hogy a többi embernek milyennek tűnik ez az ember, tehát hogy valahogy más, mm. valahogy más nézőpont kerül, tehát számunkra ez egy idegen ember, mm. Ő pedig belülről egy nagyon talán közönyös mm. ember, vagy ilyesmi, de hogy azt hiszem, hogy a közönösség az úgy talán egy központi attribútuma uh-huh. a főszereplőnek, de hogy azért talán nem csak arról van szó, hogy ő közönyös, hanem úgy talán más is van benne, és hogy ezért nekem meg ezért az idegen az talán jobban
3: igen,
2: tetszik.
3: Mert hogy itt majd biztos fogunk erről beszélni, hogy az elidegenedés az egy ilyen nagyon fontos fogalom volt ott a 20. század közepén, és hogy az idegen szóban ez benne van, hogy ő az elidegenedett ember, és igazad van abban, hogy a közöny az tényleg az egy belső állapot. Mm-hmm. Nekem most még az a fantázia jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért is fordították így, mert ez egy picit rárímel az undorra. Ja, ugye, aha. hogy mert pár évvel a közöny előtt született meg Sartre-nak az egzisztenciális irodalom egyik alapműve az undor, és hogy akkor undor közöny, ja, az ja, ilyen ja. nagyon jó páros, igen, így, ahogy igen. Camus meg Sartre is egy ilyen nagyon dinamikus páros volt az egzisztenciális között, tehát lehet, hogy emiatt jött ez eredetileg. Ez
2: na és mit gondolsz, arról tudnál-e valamit mondani, hogy aki mondjuk kezébe veszi ezt a könyvet, vagy beül a moziba és megnézi ezt a filmet, mivel, tehát mit kéne neki tudnia ahhoz, hogy a legjobban be tudja fogadni, meg legjobban be tudja, vagy legjobban tudja értelmezni ezt a filmet, mert hát tehát oké, okay, hogy egy elég, vagy egy régebbi kisregénynek a megfilmesítése, de hát hogy azért Camus, ő így nagyon-nagyon-nagyon bele van ágyazva ebbe a hát ahogy az előző század legnagyobb, nem tudom, ideológiai ilyen újításában, amit egzisztencializmusnak hívnak. Szóval lehet, hogyha mondjuk így erről így beszélgettünk egy kicsit, hogy ez úgy, mi is ez az egzisztencializmus, meg hogy ennek vannak ezek az ilyen nagy intellektuális óriásai, mint amilyen például a Camus, hogy tehát milyen előzetes tudással kéne beülni a moziba szerinted, hogy a legjobban be tudjuk fogadni ezt a filmet.
3: Hát én azt gondolom, hogy többféleképpen is el lehet menni a moziba. Lehet úgy, hogy egyáltalán nem kutakodunk ilyen kontextes dolgok iránt, és csak a mozi élményre koncentrálunk, és esetleg utána kezdünk el, és aztán megnézhetjük még egyszer. Aha. Egyébként nekem ugyanígy volt az Odüsszeiával is.
2: Na, azt megnézted?
3: Persze, kétszer is.
2: Na, király.
3: És nem akarom ebbe az irányba elvinni a fókusz, csak hogy ott is az volt, hogy én nagyon jól ismertem a trójai mitológiát, és így ültem be a moziba, de nem voltam annyira képbe a késő bronzkori összeomlással, és az így feljött a film kapcsán, aztán mint az őrült elkezdtem utána olvasni, és aztán megnéztem ennek a fényében még egyszer, és akkor még mélyebb lett. Szóval lehet, hogy itt ez is itt úgy működne, hogy az ember beül, megnézi pusztán a filmet, és ha tetszik neki, akkor egy kicsit elkezd utána nézni, hogy mi is volt ez a kor, ki is volt ez az ember, mi is volt ez a gondolati rendszer, amit egzisztenciálisnak hívunk, és akkor a második filmélmény az már ad egy még komplexebb élményt az embernek. De hogy visszatérve a kérdéseidhez, hát ugye az egzisztencializmus az egy nagyon nagy hatású irodalmi, filozófiai, majd pszichológiai irányzat volt a 20. században, ami az egy időben kicsit háttérbe szorult, így a 70-es, 80-as, 90-es években, de ahogy áttértünk a 21. században, megint megnőtt iránt az érdeklődés, mert hogy, ahogy szoktuk mondani, egy polikrízis kellős közepén élünk, és az ember igényli ezeket a mélyebb, összetettebb szellemi fogódzókat, hogy megértse saját magát és a kort. És hát ugye abban az időszakban, a 30-as, 40-es években azért az egy nagyon súlyos és sötét politikai és történelmi időszak volt Európában, és hát olyan filozófiai gondolati rendszerek jöttek elő, amik ezt a válságot próbálták értelmezni, de úgy, hogy nem csak arról a korról akartak valamit mondani, hanem úgy egyáltalán az emberről. Tehát, hogy a válságos időszakok azok mindig alkalmasak arra, hogy egy kicsit mélyebben bele pillancsuk az emberi természetbe, meg az embernek a sorsába.
2: És most szerinted olyan válságos időszak, hát, mint a 20. század közepén?
3: Nem pont olyan, hanem még komplexebb, és még átfogóbb, és ha lehet azt mondani, még reménytelenebb, ahogy Vaszlavik pszichológus mondta, a helyzet reménytelen, de nem súlyos. Szóval, hogy azért mindig jó ezeket a gondolati előképeket így felkeresgen, és abból kiindulva aztán aktualizálni a dolgokat, tehát hogy ne légüres térből induljunk ki, amikor gondolkodunk. Szóval, hogy ebben az időszakban ugye azért elég súlyos filozófiai munkák születnek, például Heideggertől a Lét és idő, majd ennek nyomán kicsit Sartre-nak a Lét és a semmi, az már ugye a francia egzisztencializmus, és hát itt az embernek ezt a elidegenedett, modern, ipari fogyasztói kultúrája nyomán eltévedt, önmagát elveszejtett, létfeledésbe merült emberét próbálták valahogyan így értelmezni, és kiutat keresni ebből a válságból, hogy hogyan tudna az ember visszatalálni autentikusabb, vagy azonosabb önmagához, és hát olyan témákat feszegettek, mint például a szorongás, hogy az nem csak egy ilyen klinikai, orvosi fogalom, hanem alapvetően a létezés az együtt jár a szorongással, vagy a szabadságnak a kérdése, ami azért egy nagyon hosszú, múltra visszatekintő filozófiai kérdés, vagy az élet értelmének a kérdése, vagy a magány kérdése, és hát aztán ezekből nagyon mélyen szántó és nagy hatású filozófiai és irodalmi munkák bontakoztak ki, és hát a francia szerzőknél az a nagyon érdekes, Sartre-nál, Camus-nál, illetve Simone de Beauvoir-nál, hogy ők egyszerre voltak szépírók és filozófusok. Uh-huh. És ezért a filozófiai munkáik azok nagyon gyakran szépírói igényűek, ami egyébként a korábbi korszak egyes írójánál, például Kierkegaard-nál, Nietzsche-nél is megvolt, de hogy az szép irodalmi munkák is mindig elég veretes filozófiai mondanivaló tartalmaz. Úgyhogy hát Sartre-nál ugye azt szokták mondani, hogy ő a filozófus író, Kaminál meg az író filozófus, tehát hogy Sartre jobb volt filozófusnak, mint írónak, Kami meg elég jobb volt írónak, mint filozófus.
2: Igen, sok ilyen, nem ilyen filozófia történetek ki is hagyják emiatt.
3: Igen, Kamit
2: nem inkább, is tanul. Inkább az irodalom történet igen, volt szára rakják, igen, hogy igen, arra igen. Az asztal.
3: Ő nem is szisztematikus filozófiai műveket írt, mint mondjuk Sartre, hanem filozófiai esszéket. Tehát vett egy témát, mondjuk az abszurdnak a témáját, ami egy nagyon fontos fogalom így a filmmel meg a regénnyel kapcsolatban, és akkor Sisyphus mitosza címmel megírta az abszurdnak a filozófiáját.
2: Igen. Még akkor mielőtt belekezdünk, hogy beszéljünk a filmről, csak kíváncsi vagyok, te mennyire vagy Conteo hívő. Camus halála. Szerinted megrendezett volt, vagy egy baleset?
3: Én vettem erről egy könyvet, de még nem olvastam el. Sokszor csinálom ezt egyébként, hogy megveszem, aztán valamikor eljön az ideje, és elolvasom. Ugye a KGB-t vélik a háttérben.
2: Igen, igen.
3: Ugye 58-ban megkapta, vagy 57-ben, vagy 58-ban az irodalmi Nobel-díjat, és 60-ban halt meg 47 évesen, és autóbalesetben halt meg, és elvileg se a közlekedési körülmények, se az időjárás, se az autónak az állapota az nem indokolja, hogy ez a baleset ez bekövetkezett. Olyanok is vannak, hogy valójában ez egy indirekt öngyilkosság volt,
2: wow.
3: Mert hogy Caminél az öngyilkosság az egy nagyon fontos filozófiai kérdés, ugye így is kezdődik a Sisyphus mitosz, mm-hmm. Hogy egyetlen valódi filozófiai kérdés van az öngyilkosságnak a kérdése, mert hogyha mélyebben belegondolunk, az életnek nincs tőlünk független, objektív, változatlan értelme, a létezés az üresen és értelm nélkül mered ránk, ezt az értelmet, ezt csak mi tudjuk belevinni, de hát soha nem lehetünk biztosak abban, hogy ez egy megfelelő értelem, hiszen ezt semmi nem validálja tulajdonképpen, és hogy ez az abszurd, aztán visszatérünk majd a halálhoz, csak így ugye ez hozza magát a téma, az abszurd az abból fakad, hogy az ember nem tud értelem nélkül élni, tehát nem tud jelentés nélküli értelmetlen életet élni, viszont ezt a jelentést és értelmet ezt senki nem adja meg neki, hanem saját maga tudja megkreálni, de hát az állandóan bizonytalan, és újra ez szétfoszlik. És hogy akkor azért mondja Camus, hogy az öngyilkosság az egy ilyen fontos kérdés, mert hogy az a kérdés, hogy te akarsz így élni, elvállalod az abszurdnak ezt a állapotát, vagy pedig azt mondod, hogy akkor én ilyen életben nem akarok részt venni, és ugye azt írja, hogy hát, hogy az öngyilkosságot azt nagyon gyakran egészségügyi meg társadalmi problémaként szoktuk megfogalmazni, de hát valójában ez a szív mélyén érlelődő, valami nagyon személyes dologról van szó. És hát ezért mondták, hogy mivel Camus ennyire érdekelte ez a kérdés, még az is lehet, hogy filozófusként, íróként annyira eljutott már ő is a határig, hogy már úgy érezte, hogy na, hát innen már nincs hova menni, és akkor eljutott a csúcsra, megkapta az irodalmi Nobel-díjat, a legnagyobbak közé emelkedett, és aztán így, mint a Ikarosz, ugye,
2: hullott. Ja. Azt hallottam, hogy ugye jár komoly pénz a Nobel-díjhoz, és hogy akkor abból vett egy sportkocsit, és akkor azzal ott valahogy, azt hiszem, amúgy száguldozott. Azt hiszem, ketten ültek a kocsiban, ő meg a szerkesztője, vagy valahogy
3: de
2: így.
3: De azt hiszem, nem ő vezetett.
2: De nem, igen, hogy nem ő vezetett, de abba az valami sportjárgányban, ott ilyen üres úton ott
3: igen,
2: akkor.
3: Igen,
2: tehát
3: igen.
2: Kb. Mint tehát olyasmik lehettek, mint az ilyen Árpád-hidas, ilyen BMW-sek.
3: Igen.
2: És igen. Hogy,
3: vagy James Dean.
2: Igen. Na, de hogy akkor szerinted ez Conteo? Nem Conteo? Mire voksolsz?
3: De mondom, sokan a KGB-t sejtik a háttérbe, tehát, hogy ez egy ilyen politikai gyilkosság volt, ami nem biztos, hogy hülyeség, mivel ugye a második világháború után Franciaországban volt-e a értelmiség körében egy nagyon nagy idealizálás a szocializmus irányába, sőt, még a Szovjetunió irányába. Egyébként Camus és Sartre ezen vesztek össze.
2: Igen, ők jó barátok voltak, igen. Aztán.
3: Igen, azért vesztek össze, hogy a francia, tehát akkoriban mindenki a kommunista párt tagja volt Franciaországban, azért, mert hogy a nácik elleni ellenállást azt a kommunista párt szervezte Franciaországban. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát azt tartotta Franciaország lelkét életben a náci megszállás alatt, ezért a kommunistákat hősként tisztelték Franciaországba, és akkoriban az egy nagyon progresszív pártnak számított, és azt hiszem, ami 1,5 millió tagja volt a francia kommunista pártnak, az összes értelmiség kommunista párttag volt. És aztán Camus volt az első, aki elkezdte azt felfedezni, hogy azért álljon meg a menet, azért a kommunizmus az nem egy ilyen, a megvalósult kommunizmus az nem egy ilyen csodálatos dolog, és meg ha megírta 51-ben a Lázadó ember című könyvét, abban ott lerántotta a leplet a kommunista diktatúráról, és az óriási felháborodást váltott ki a modern idők folyóiratnak a szerkesztőségbe, ugye aminek tagja volt Sartre, Camus,
2: Sartre alapította.
3: Igen. Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, és akkor ott Camusnek megromlott a viszonya a francia egzisztencialista körökkel, és hát valószínűleg a KGB-nek is nagyon szúrta a szemét az, hogy egy ilyen nagy hatású, sikeres író az ennyire nyíltan antikommunista attitűdöt mutat. Hát ugye Camus volt az, aki nyíltan felszólalt az 56-os magyar forradalom mellett is, és több eszét is szánt egyébként.
2: Igen. Ezek ennek. Most vagy pár éve azt hiszem, jelentek meg magyarul amúgy.
3: Igen. Az Előadások és Beszédek című kötetben el lehet ezeket olvasni. Ezeket az eszéket. Szóval nem lehetetlen. Nem tudom, hogy a nyomozás az meddig terjed ki ezzel kapcsolatban, de el tudom képzelni.
2: Jó, hát akkor az talán átjön, hogy egy szuper okos ember, szuper izgalmas ember, és szuper magaslatokba emelkedett, és nem csak az élete volt nagyon izgalmas, és a munkássága, de úgy tűnik, hogy a halála
3: igen,
2: is.
3: Igen, ez egy igazi egzisztencializmus.
2: Igazi egzisztencializmus. És hogy szóval egy ennek az írónak tudjuk most megnézni a filmjét a mozikba, ami... Szóval hát szerintem így most, hogyha minden ilyen tudást valahogy zárójelezel, vagy valahogy így laikusan ülsz be, vagy nem tudom, akkor úgy azt látod, hogy ez egy ilyen igazi francia művészfilm, fekete-fehér, lassú, franciául duruzsolnak benne. Itt van egy ilyen főszereplő, faszi, egy ilyen veszedelmesen jóképű csávó, aki úgy először talán vagy azt gondolod, hogy lehet kicsit talán autisztikus, aztán arra gondolsz, hogy lehet, hogy igazából egy pszichopata, és aztán a végén pedig arra gondolsz, hogy tulajdonképpen egy ilyen messianisztikus figura, aki így valahogy a maja fájtla mögé betekintést nyert, és hogy egy ilyen megvilágosodott ember. Szóval nekem, én miközben néztem, én nagyon-nagyon régen olvastam a kisregényt, szóval nem is így nagy vonalakban emlékeztem rá, de hogy azt hiszem, hogy majdnem sikerült úgy beülnöm a filmre, mintha én ezt most így először láttam, és nekem valami ilyesmi ívet írt be így a fő karakter, ez a Marceau nevű Marceau nevű ember.
3: A keresztnevét nem is tudjuk meg, nem?
2: Lehet, hogy nem. Nem
3: vagy
2: tudom.
3: Ez keresztnév, vagy vezető?
2: Na, de szerinted, tehát, hogy ez helytálló-e? Tehát, hogy most ez az Asperger-szindróma, ez a pszichopátia, vagy ez pedig a buthává válásnak a filmje?
3: Nyilván, hogy ezt lehet ilyen pszichológiai, pszichiátri irányból is megközelíteni, hiszen egy rendkívül érzéketlen emberről van szó, akit nem indítanak meg a társadalmi ellentmondások, az emberi érzelmek, a tragédiák, mondjuk az anyjának a halála, ami ugye egy ilyen központi motivummá válik, mert aztán a film második felében a bírói tárgyaláson ez egy ilyen fókusszá válik tulajdonképpen. Szóval, hogy van egy ilyen ember, aki nem szeret. Látszólag nem is szorong, hiszen teljesen közönösen veszi a bebörténzését, a barátnőjének a szenvedését, stb. És hát, hogyha így nézzük, akkor a klasszikus Kleckli-féle pszichopata hármasból már kettő megvan, hogy nem szeret és nem szorong. Szóval ilyen szempontból is egy pszichológiai olvasata is lehet ennek a figurának, meg hát lehet egy ilyen filozófiai olvasata, meg aztán lehet irodalomtörténeti olvasata is. Ugye úgy tűnik, hogy így a gyilkosságnak a kérdése és az annak az erkölcsi vonatkozásai, azok így nagyon fontos szerepet játszanak az egzisztencializmushoz sorolt íróknál, hiszen de Camus egyik nagy példaképe, Dostoyevsky is, ugye hasonló kérdéseket fejteget a Bűn és bűnhődésben, mert ott is egy látszólag teljesen értelmetlen gyilkosság áll a középpontban, és a főszereplő jellemének, Raskolnikov jellemének a fejlődése is gyakorlatilag e körül kristályosodik ki. Szóval, hogy ott az a filozófiai megközelítést ből kiindulva, ugye ott megtörténik az is, amit te mondasz, hogy ott a börtönben ő azért elég mélyen elgondolkodik így az élet meg a létezés nagy kérdéseiről. Például nekem az nagyon megmaradt már a regényben is, amikor azt mondja, hogy ha az ember egy napot él,
2: akkor száz évet is el van
3: egy börtön. Igen, tehát hogy átgondolja mindazt, amit egy nap alatt megtapasztalt, ahhoz egy élet sem elég. Szóval ezért elég mély és megvilágító filozófiai gondolatok jelennek meg az ő fejében. És hát ugye a harmadik lehetséges út az pedig, hogy belehelyezzük valamilyen irodalmi hagyományba azt, amit Camus képviselt, mikor a francia modern regénynek a hagyományába. És akkor ott is van egy ilyen kulcsfogalom, ez a, nem tudok franciául, de megpróbálom meg, fogalmaz ez az action gratuit, ez a ok és cél nélküli cselekedet ami, vagy a szabadságnak a lehetőségéről szól, hogy megtehetem-e ezt, vagy determinálta a viselkedésem, mondjuk az erkölcsi előírások alapján, stb. Szóval, hogy nem véletlen, hogy annyi értelmezés született ebből a regényből, meg valószínűleg a filmből is fog, mert nagyon sokoldalúan közelíthető meg, és azt hiszem, hogy Camus nem ad nekünk egyetlen biztos, tehát nem egy didaktikus műről van szó, ahol mondjuk szemben mondjuk Hermann Hesse-nek a regényeivel, ami annyira egyértelműen kínálja a kulcsot az értelmezéshez, hogy tulajdonképpen elkényezteti az olvasót, mert túl sok mindent nem kell csinálni.
2: Igen, hát valahogy olyan, hogy tehát én emlékszem, hogy nem tudom, gimnazista voltam, és akkor ott osztálykiránduláson voltunk, ültünk a tűz körül, és akkor ilyen nagyon szentimentális hangulatba kerültünk ott 15 évesen, fölöttünk a csillagos ég, és hát az élet értelméről merengtünk az osztálytársaimmal, és hogy ez a, tehát hogy minek mi az értelme, és akkor mindig hozzá lehetett tenni egy ilyen miért. Tehát, hogy hát, hogy azért fontos, hogy járjunk iskolába, hogy utána tudjunk menni egyetemre. Jó, de miért? Azért, hogy utána keressen. Jó, de miért? De miért, és hogy aztán így eljutni, így, tehát előbb-utóbb így eljutsz egy ilyen olyan szintre, ahol most már így, hát igazából nincsen rá objektív válasz, hogy valójában miért, és akkor itt világlik fel az, hogy hát igen, hogy tőlünk független, objektív értelme a dolgoknak az nincsen, hogy a dolgok azok mentesek az objektív értékektől, értelemtől, és hogy ezzel a tudással mit is tudunk kezdeni. A hétköznapokban gondolom, vagy valahogy az van, hogy ezt igen, ott a tábortűz körül, ott nagyon bele tudunk ebbe pörögni, meg ott ehhez a tapasztalathoz valahogy közel tudunk kerülni, de hogy a hétköznapokban ezt úgy, szóval nem megyünk el így a plafonig ebbe. Igen. Nem kérdélezzük meg, és ebben a filmben a főszereplő, tehát hogy ott Camus mutat egy olyan karaktert, aki nem csak, hogy elmegy ebben a tekintetben a miért sorozatában a plafonik, hanem hogy ő belső tapasztalatból ezt meg is éli, és tulajdonképpen e szerint él, és megmutatja azt, hogy amilyen világvíziót én ott a haverjaimmal, nem csak én, de ez mindenki, akinek ez valahogy eszébe jutott, valahogy felvázol, milyen lehet az élet úgy, hogyha ilyen vagy. Nem tudom, ez jó élet? Rossz élet?
3: Hát
2: életre annak, érdemes élet?
3: Azok számára, vagy olyan ember számára, aki mondjuk elfogadja a társadalmi konvenciókat, és mondjuk ezeknek a miérteknek a tekintetben nem megy el a valakik, hanem ebben a mindennapi lét felfogásban feloldódik. Ugye ennek nagyon sokféle nevet adtak a 20. században, ugye Heidegger az akárkinek nevezte ezt a létállapotot, amikor így elfogadjuk azokat az értelmezéseket, amit a társadalom ad nekünk, és ez megvéd minket mondjuk az ilyen jellegű szorongástól, kétségbeeséstől, vagy ürességtől, és hát ugye azok a pillanatok fontosak, amikor hirtelen kiesünk ebből a szerepből, és hirtelen egy ilyen megvilágos, nem is egy ilyen felébredt állapotba kerülünk, és akkor ennek a felébredésnek az első benyomása az általában egy ilyen riasztó dolog, mert rájövünk arra, hogy semminek nincs biztos jelentése. Ugye ez az abszurd. És akkor az a kérdés, hogy mit csinál az ember az abszurddal. És ugye ennek, hogy lehetséges következménye lehet mondjuk az öngyilkosság, amit Camus megfogalmazott a az abszurd trilógia egyik darabjában, ugye a Sisyphus, mint egyébként ez a másik darabja, ez a, meg van még egy drámája, a Caligula, az az abszurd trilógia harmadik darabja, amit egyébként érdekességként mondom, hogy ezt előadták színházba is a második világháború után, és Bergman volt a rendezője egyébként ennek a bemutatónak, Ingmar Bergman. Szóval, hogy még ott felvet más lehetőségeket is Camus, amiket nem tud elfogadni. Az egyik ugye az a vallás. Tehát, hogy ő egy bevallottan és következetesen ateista gondolkodó volt. Az egzisztencializmusra úgy általában nem jellemző az ateizmus. A francia ateizmus az, vagy a francia egzisztencializmus az ateista volt. Tehát, hogy ők ehhez a hagyományhoz kapcsolódtak. Sartre és Camus is. És ő ezeket az úgynevezett vigasz metafizikákat, ami próbál megnyugtatni, hogy dehogy van gondviselés, és van élet a halál után, van örökké valósági feltámadás, ezt nem tudta elfogadni. És akkor azt mondja, hogy a vallás egy általános érvényűségnek a felbomlása, a 20. században, ugye ez a Nietzsche által leírt Isten halála, ez tulajdonképpen ezt szól, hogy többet nem nyújt nekünk biztos fogódzót a vallás, akkor ennek a helyébe létrejött ugye a tudománynak a fétisizálása, amit ő úgy nevez, hogy fékevezett intellektualizmus. Azt mondja, hogy ez sem tud tulajdonképpen számunkra semmilyen kapaszkodót adni. Én nagyon szeretem egyébként a Sisyphus mitoszában azt a részt, amikor levezeti azt, hogy valójában az egyszeri ember számára, akinek az a fontos, hogy értelmes életet él, vagy nem, teljesen mellékes, hogy a Föld forog a nap körül, vagy a nap a Föld. Azt mondja, ez nem egy olyan tudás, amiért érdemes az embernek az életét adni. Azt mondja, hogy szerinte igaza volt Galileinek, amikor visszavonta ezt a tanítását, mert hogy ez a tudás nem olyas valami, amiért érdemes az életet feláldozni. Szóval, hogy ezeket a lehetséges utakat vázolja föl, öngyilkosság, vigasz metafizika, fékevezeti intellektualizmus, és akkor így jut el a Sisyphus mitoszába oda, hogy az egyetlen lehetséges, autentikus hozzáállás az a lázadás. Nem valaki ellen, meg nem a társadalom, hanem maga az abszurd elleni, hogy én nem fogadom el ezt az abszurdot, hanem valahogyan a személyes úton, módon ez ellen küzdök, és ugye ennek lesz az a jelképes alapja Sisyphus, amikor éppen megy le, sétál le a hegyről legurult szikláért, mert az az út, az a szabadság, a gondolkodás szabadságot, a lehetőségét adja meg neki.
2: Ezt talán egy picit úgy elaborálhatjuk a hallgatóknak, tehát hogy is van ez a Sisyphus, hogy van a Sisyphus mítosz, amiben a Sisyphus arra lett kárhoztatva, hogy a végtelenségig neki felfele kell görgetni egy követ. Sziklát,
3: ami aztán, ahogy felgörgette, elszabadul és
2: igen, mindig az utolsó pillanatban legurul, és akkor lesétel, és előről kezdi, és ezt nem... És hogy valahogy azt hiszem a Camus ő az emberi állapotot akarta ezzel reprezentálni, hogy valójában mindenféle igyekvés, sürgésforgás, bármiféle erre dolog, amit mi így csinálunk, ennek tulajdonképpen ugyanannyi objektív értelme van, mint amennyi értelme van annak, hogy Sisyphus folyamatosan megpróbálja felgörgetni azt a követ, ami utána legurul, és hogy mi is ebben a büntetésben vagyunk tulajdonképpen, és mégis van valahogy kapacitásunk élvezni az életet, és tudjuk ezt boldogan csinálni az életet mindezek ellenére, úgyhogy emiatt talán nekünk amúgy boldognak kell elképzelnünk Sisyphust.
3: Igen, és ugye annyiban igazolható mondjuk Meursault-nak az álláspontja, hogy ő ezt a teljes értelmetlenséget, majdhogy nem nihilizmust, amiben él, ugye amikor azt kérdezi tőle már, hogy miért nem mondod, hogy szeretsz? Mert hát annak semmi értelme nincsen. És hogy ő ezt nem egy kétségbe esett állapotból mondja, hanem ő ezt szemlátomást akarja ezt az állt, tehát hogy ő ezt elfogadja és szándékosan műveli, és a végtelenség, vagy a falig elmegy tulajdonképpen ezzel a gondolkodásmóddal. Tehát olyan, mintha ő ezt elfogadta és szándékosan akarná is ezt a
2: valahogy, a hogy hogy csinálja azt, és szerintem ebben van neki a megvilágosodása, hogy az erre való rádöbbenés, ez valahogy belőle nem vált ki ilyen iszonyú szorongást és kétségbeesést. Sőt, pont, hogy ilyen tehát a film azt hiszem úgy legutolsó jelenete az az, hogy tényleg ilyen buddha-szerű, elégedett mosollyal várja a sorsát. Tehát, hogy nem, hogy ez a felismerés, és ez alapján való élet, hogy igazából semmi se számít, ezt olyan, mint hogyha nem is szorongana, de nem is kifejezetten boldog miatt, hanem ilyen közönösen viseli.
3: Igen, nekem még a Nietzsének az ámor fáti kifejezés, ugye ez a sors szeretete. Hogyha rádöbbenek, hogy az én sorsom Sisyphus mitosza, vagy Sisyphus sorsa, akkor tulajdonképpen egyetlen dolog módon tudok ezen felülemelkedni, hogyha én ezt nem csak, hogy elfogadom passzívan, de aktívan akarom is csinálni. És így akarok létezni. Miközben itt eszembe jutott az, hogy bár Mörszó a film nagyobb részében ilyen teljes közönyben és apátiában éli végig az életét, de érdekes módon van egy jelenet, amikor nagyon ki kell magából. És ez ugye a papnak a jelen megjelenése, te mit?
2: Hát ez gondolom a Camus ateizmusa.
3: Igen, hogy amikor megpróbálják valakire akarat ellenére ráerőszakolni, hogy fogadja el ezt a szemléletet, ugye ott kimozdul valahogyan a közönyből Mörszó.
2: Hát igen, ott valahogy talán szembesülünk vele, hogy ő neki ez az álláspont, ami nála nem egy ilyen intellektuális álláspont, hanem egy ilyen létállapot, hogy ő ehhez affektív ragaszkodik, vagy szóval, hogy ez neki úgy tényleg a tehát hogyha ő az egész életét így élte, és hogy azért ugye nem azonnal akadt ki, hanem igen, amikor így már jön a pap, és mondja, igen, és igen, mondja, igen, és mondja, és mondja, és csak azért se, és aztán szerintem ez, hogy mint amikor tulajdonképpen, nem tudom, elmész a Mekibe, és akkor rád akarnak sózni igen, valami, hogy akkor de vedd már az extra adag burgonyát, vagy ilyesmi, és hogy de pedig te nem akarod, és amikor már 71-ére mondják, akkor utána már így rárimalsz, de hogy igen.
3: És akkor mondtad, hogy nyilván, hogy ebbe a jelenetbe benne van Camusnak a saját személyes ateizmusa és az ehhez való hozzáállása, és egy picit visszakanyarodnék ahhoz a korábbi kérdésedhez, hogy milyen pluszt ad nekünk az, hogyha tudunk bizonyos dolgokat a szerzőről vagy a korról, hogy azért ott azért nagyon sok minden megjelenik motívumként Camusnak az életéből ebben az írásban, hiszen az író az nem nagyon tud másról írni, csak saját magáról, és ezzel semmi gond nincs. Hogy például itt egy nagyon fontos motívum az apának a teljes hiánya ebbe a filmbe. Hogy annyit tudunk, hogy az édesanyja neki egy otthonban él, aztán meghal. Igen, és akkor
2: egy az... napja, vagy igen, két napja, igen, nem tudjuk.
3: De az, hogy mi van az apával, azon semmit nem tudunk meg.
2: Ja, érdekes.
3: És azt is lehet tudni, hogy a Camusnak az édesapja az első világháborúban meghalt. Nem is ismerte. Nagyon, és egyébként az is egy fontos háttér, hogy Camus Algériában nőtt fel. Igen. Tehát, ugye akkor ez ő nagyon mélyen ismerte azt a... És nagyon mélyen szimpatizálta a helyi lakossággal. És amikor még fiatal kommunistaként ott élt, akkor ő nagyon sokban segítette is egyébként a helyi lakosokat, úgyhogy ez is egy ilyen fontos tényező, hogy miért ezt a helyszínt választotta. Ja. Ehhez a regényhez, hát azért, mert hogy ez az, amit igen, nagyon jól ismer.
2: Onnan származik.
3: És hát, hogy itt megjönnek a társadalmi feszültségek is, mert hogy ott volt egy ilyen kizsákmányoló burzsóá francia réteg, akik élvezték ennek a helynek az adottságait, és voltak a névtelen és teljesen kizsákmányolt helyi.
2: Ja.
3: Ugye meg is ennek a filmben, hogy ide nem léphetnek be a lakosok például.
2: És ez, tehát szerinted az a tapasztalat, amit mondjuk én átéltem ott kamaszkoromban. És akkor nem tudom, hogy neked is van-e ilyesmi, ami egy ilyen, valamilyen vakú élmény, amikor úgy nagyon-nagyon közel kerültél ehhez, tehát elmentél a plafonig a mi értekbe, vagy amennyire tudtál, elmentél a plafonig, és hogy akkor utána, jó, hát akkor most mit csinálunk? Elkezdünk akkor olvasni egzisztencialistákat. De az pedig nem ez a... Nem az,
3: nem egy
2: az, igen, de hogy az pont tehát, hogy oké, vallás, aha, jó, akkor tudomány, de hogy ez meg így az intellektualizációba dugjuk be a fejünket, vagy akkor oda bújjunk előle, tehát hogy mondanak... Tehát, hogy nyilván nem valójában nem nyújt vigaszt, ad valamit, valami intellektuális bukfenc, meg ez nyilván elképesztő intellektuális teljesítmény, amit mondjuk a Camus csinál, és megír, meg ilyesmi, de hogy úgy mit tudunk tenni tényleg valójában. Tehát értem, hogy és akkor itt el lehet puffogtatni, hogy hát, hogy az altruizmus az egy lehet, legyél művész, önmegvalósítás, segíts másokon, stb., de hogy igazából, tehát igazából nem tudunk mit csinálni, és hogy a lázadás is, az is olyan, hogy oké, tehát hogy valahogy úgy jól hangzik, de hogy azt is csak úgy kínunkba csináljuk.
3: Hát például Camusnek a személyes megoldása szerintem az volt, hogy ő a Sisyphus mitosza után kilépett az individuális fókuszból, és a lázadó ember az már a közösségről szól. Tehát ott már ő Descartes-ot parafrazálva, ugye gondolkodok, tehát vagyok, ő azt mondta, hogy lázadok, tehát vagyunk. Tehát, hogy ott már nem az egyén áll a gondolkodásnak, vagy a elemzésnek középpontjában, hanem a közösség. Amit meg még említesz, ugye a kézzelfogható megoldások keresése az már valójában nem a filozófusokra, nem inkább a pszichológusokra és a terapeutákra maradt, mert hogy ennek a gondolkodásmódnak aztán lett egy nagy hatása így a 40-es évektől kezdve a pszichoterápiára, a pszichiátria, a pszichológiára, és megjelentek olyan szerzők, mint például Viktor Frankl, aki egzisztencialista, de azért nihilizmussal nem lehet őt vádolni. Tehát, hogy az egy rendkívül felemelő és valami nagyon, nagyon ösztönző gondolkodásmód, ugye, amit ő úgy hív, hogy tragikus optimizmus. Tehát, hogy ő elfogadja, hogy a lét adottságai azok tragikusak, hiszen tele van szenvedéssel, véges, és óvatatlanul mindig elhibázzuk magunkat, meg a létezésünket, ugye ez az egzisztenciás bűn, hogy mindig félreismerjük a saját lehetőségeinket, de hogy a létezés önmagában az értelmes, mondjuk ebben ő nyilván szembe kerülnek Camusval, aki azt mondja, hogy nem.
2: Meg ő azt hiszem a vallásos oldalt erősíti.
3: Ő a vallásos oldal, de hogy azért soha nem azt mondja, hogy menj templomba, fiam, és akkor megoldódnak a dolgok, hanem ő azt mondja, hogy az élet az önmagában egy értékes és jelentéssel bíró valami, a logosz létezik, és hogy a szenvedés megkerülhetetlen, a szenvedésből tanulunk a legtöbbet, és a szenvedés hatására köteleződünk el értékek mellett. Tehát, hogy nála az értelem az nem valamilyen elvont filozófiai megfogalmazás, hogy hú, rájöttem, hogy az élet értelme az egyrészt nagyon személyes, mert lehet, hogy ami nekem értelmet ad, az neked nem fog, ami neked, az nekem nem. Tehát, hogy ez mindig személyes, és nem egy kívülről előírt valami. A másik pedig az, hogy az úgynevezett érték megvalósítással hozható összefüggésbe. Tehát, hogy az ember önmagában belül rátalál valami egyébként önmagától függetlenül is létező emberi értékre, ami bele van kódolva a kultúrába, ami lehet a szabadság, az altruizmus, a transzcendencia, egy csomó minden. És aztán utána az értelem megvalósítás, az tulajdonképpen az olyan élet, amilyen ezeknek az értékeknek a
2: követés. Igen, de ez is csak akkor működik, ha zárójelezzük azt, hogy objektív, valódi értelme nincsen. Tehát érted, hogy most, tehát mit, ha most meghívnánk ide a Tilos Rádióba, és itt ülne egymásra szemben a Marceau meg a Frankl. Tehát az mi, hogy, tehát hogyan nem tudna nem tudna a Frankl szerintem fogást találni a Camus főhősén. Aha. Tehát, hogy ő biztos, hogy ő kerül neki ebből nyertesen. Nem tudom, miért borul fel állandóan a mikrofon.
3: Lehet, mert hogy valójában ugye a pszichoterápia az nem csak a kogníció, hanem az érzelmekkel is dolgozik.
2: Na igen, és nekem az a fantáziám amúgy, és kíváncsi vagyok, mit gondolsz, hogy igazából az értelmesség az valami, tehát ez egy ilyen fura, tehát az, hogy mi valamit értelmesnek gondolunk per érzünk, ezt azért tudjuk mind a kettőt mondani, mert ez valahogy a határán van annak, hogy az értelmesség az valami kognitív kilogikázható valami, de nem csak egy ilyen, kognitív vizió, hanem egy affektus is, abszolút, hogy dolgokat értelmesnek érzünk.
3: És elköteleződünk, és érzelmileg bevonódunk.
2: Igen, ebbe. És hogy ez segít nekünk.
3: Egzisztenciás értelemben értelmes, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy logikus és racionális. Aha. Tehát, hogy azt nem így kigondolod, hogy na, akkor ez lesz, hanem lesz egy olyan élményed, aminek a hatására megszületik benned ez az érzés, hogy na, ez az a dolog, ami miatt nekem helyem vagy dolgom van ebben az
2: és nem életben. És nem biztos, hogy ennek a felismerése olyan nagyon-nagyon igazából szorongatónak kéne lennie. Szóval érted, hogy mondjuk ugyanezt tudnánk mondani arra is, hogy tehát érted, ha belegondolunk abba, hogy minden színes körülöttünk, és hogy mondjuk itt ez a telefon, ez fekete színű, de hogy ez az asztal, ez meg piros színű, stb. Ugye azt is, tehát azzal is tisztában vagyunk, hogy valójában objektív, a mi tapasztalatunktól függetlenül színek azok nem léteznek. Ugye? Tehát, hogy ez, azt tudjuk, hogy ez valami, nem tudom én, ilyen-olyan hullámhossza a fénynek, de hogy az, tehát, hogyha én nem nézem ezt az asztalt, akkor igazából a feketesége az nem létezik.
3: Ugye ezért van az, hogy ez a filozófia, meg ez a pszichológia, ez fenoménekkel dolgozik, és nem dolgokkal, mint a természettudomány. A fenomén az olyan valami, ami nem független a tapasztalónak a tudatától. Tehát, hogy ez egy, ott találkozik a tapasztaló ember, és a világ, és az én hozzájárulásom nélkül ez nem jönne létre, vagy nem körülbelül.
2: Igen, de a színekkel, tehát azt, oké, azt mondja nekem valaki, hogy igazából nincsenek színek. Vagy bármilyen, nem tudom, érzéki tapasztalat. Igazából nincsenek ízek. Tehát az, hogyha én nem tapasztalom az ízt, akkor ez nem létezik tőlem függetlenül. Attól még nem fogok szalámit rakni a Nutellára, mert nem tudom én. Tehát, hogy nem, oké, igazából nincsen, de az én valóságomban van.
3: Valamilyen formában létezik, csak nem olyan létező, mint mondjuk ez a mikrofon, amit meg lehet mérni. Az, igen,
2: vagy
3: az
2: a szín.
3: Íznek a fenoménja, vagy a színnek a fenoménja, a tapasztalata, ugye ez a...
2: Biztos valamilyen forma létezik, de hogy valahogy én kreálom, nem tudatosan,
3: igen.
2: De hogy
3: a francia filozófia az rengeteget foglalkozott ezzel a kérdéssel, ugye van is a Merleau-Ponty-nek ilyen könyv, az észlelés fenoménológiája.
2: Ja, ja, ja.
3: És azt hiszem, hogy Camus, Sartre, Merleau-Ponty, ugye egy branch, vagy egy
2: társaságtől fakadnak.
3: Még visszatérve a filmhez, hogy kérdezted, hogy tetszett a legelején, nekem nagyon tetszett az, hogy azért a rendező élt a művészi alkotás szabadságával, tehát hogy beleemelt olyan dolgokat, amik emlékezetem szerint nem is a regényből valók. Tehát például, amikor van az álom jelenet, hogy őt viszik a Mörszót a vesztőhelyre.
2: És az anyjával találkozik.
3: Szerintem az nem tudom, te hogy emlékszel, szerintem az nincs benne.
2: Én nem emlékeztem erre a jelenetre, de mondom, én nagyon régen olvastam, szóval arra gondoltam, hogy
3: nekem egyébként az teljesen Fellin is volt az a jelenet.
2: Igen.
3: A 8,5-ben vannak egyébként ilyen álomjelenetek, és amikor az anyja odajön és elkezd magyarázni arról, hogy egyszer az apád végignézett egy kizégzést, az biztos, hogy nem a közönyben van, hanem a Camus-nek az öngyilkos, vagy a kivégző, vagy a halálbüntetésről van egy esszéje.
2: Aha.
3: És az pont ezzel kezdődik, hogy az apám egyszer elment egy kivégzést megnézni, és aztán hazajött, és fél napon keresztül hányt. És egyébként Camus nagyon nagy ellenzője volt a halálbüntetésnek, és szerintem ezt is így belehozta nagyon jól, és szabadon a rendező, és ezáltal még kerekebbé tette a dolgot, mert hogy ugye Mörszóra egyébként, ha csak nem másként dönt a a esküdtség halálbüntetés várt volna.
2: Igen.
3: És akkor ugye behoz egy ilyen gondolatmenetet, ami még a halálbüntetésnek a relevanciáját is megkérdőjelezi. Uh-huh. Tehát, hogy még az sem egy olyan megkerülhet, vagy egy olyan megkérdőjelezhetetlen dolog. Tehát még a halál sem biztos.
2: Ja.
3: Még az is megkérdelőződik. És hát ugye a filmből igazából nem is tudjuk meg, hogy mi lesz a vége. Hogy most felmentik-e, vagy nem.
2: Én úgy néztem, hogy eznek, tehát ennek halál a vége. Aha. De
3: szerintem nem... magából a filmből nem derül ki. Uh-huh. Tehát nincs az így a szánkba rágva, hogy végül is hogy dönt a...
2: Nincs, igen, tehát hogy vár a fellebbezésre. Igen.
3: És hogy tulajdonképpen ez megint egy nagyon...
2: De hogy tulajdonképpen ugye mindegy.
3: Igen, igen, mert hogy valójában mindannyian várjuk a igen, saját...
2: Igen. Igen, és ő még, arra is gondol, hogy nagyon reméli, hogy majd sokan lesznek a kivégzésén, és hogy éjjenezni fognak, vagy valami ilyesmit.
3: De hogy valójában ez egy parabolája az emberi létezésnek, mert hogy valójában mindannyian várjuk a saját végünket, és az a kérdés, hogy mit csinálunk addig a gondolatainkban, és hát Mörszót szemlátomás felszabadítja ez a várakozás tulajdonképpen, mert hogy olyan gondolatai támadnak a fogvatartás alatt, ami a film első felében nem is gondoljuk, hogy ő egyáltalán
2: gondolkozik. Erre képes. Igen. Igen.
3: És hát ugye ez is az egzisztencializmus egyik alaptétele, hogy az igazi énünk az csak a halál közelségével vagy megtapasztalásával születik meg. És ez az, amit a mindennapi életben elemi erővel távol tartunk saját magunktól, és amikor valami, hogy mégiscsak szembe jön velünk, az általában valami katartikus.
2: Én tudom azt gondolni, hogy ez már ilyen vigasz metafizikába tartozik inkább, szóval, hogy valahogy ez is egy ilyen, hogy valahogy az egzisztencialisták vigasz nyújtása az, hogy jó, de hogy a halál az igazából valahogy az autentikus énedet ki tudja domborítani, és hogy úgy rájössz dolgokra, és a többi, és hogy biztos, hát biztos sokaknál van ez.
3: Nem csak filozófiai, hanem klinikai tapasztalatok is vannak, hiszen például Jalom, az ezzel a könyvének, a terápiás könyvnek ebben az ezzel foglalkozó részében hoz ilyen nagyon szép példákat, hogy hogyan változtatta meg valakinek az életét, mondjuk, hogy
2: egy biztos, hogy vannak ilyenek, biztos, hogy vannak ilyenek, én csak valahogy azt is tudom gondolni, hogy azért az esetek többségében így a halál meg meghalni az inkább szóval inkább tragédia, szenvedés, rettegsz, szarul vagy, nem számítasz rá. Szóval, hogy egy ilyen nagyon romantikus felfogás lesz, hogy ott valahogy így haldokolsz, és akkor ott egyedül vagy, és akkor gondolkodsz, és akkor rájössz dolgokra, és akkor Iván Iljics, és nem tudom én mi, de hogy ez így... Tehát, hogy én szerintem érdemes minden olyan gondolatot, ami bárhogy könnyebbé teszi neked a halál elfogadását, azt fenntartásokkal kezelni. Tehát az, hogyha valami ezt megkönnyíti, akkor az a gyanús, hogy abban van valami torzítás.
3: Hát igen, ugye az, amit te képviselsz most, ugye az a kamüféle legextrémebb egzisztencialista felfogás, amit ő is nevezett, hogy a filozófiai öngyilkosság. Tehát, hogy felszámolsz mindenféle kapaszkodót, mert az intellektuális tisztesség ezt kívánja, hogy ne bújjál el semmi mögé. De amikor ugyanezzel szembesülsz mondjuk pszichiáterként vagy pszichológusként, azért nem taszíthatod a páciensedet még nagyobb kétségben.
2: Nem, hát persze, de hát ugye nem is az a célja ennek, hogy közelebb hozzuk az igazsághoz. Uh-huh. Másikat, hanem hogy próbáljuk meg az igazságot valahogyan elviselhető, elfogadható, feldolgozható. Tehát, hogy ez,

0: számunkra emészthető formába kerüljön a valóság.
1: Úgy nevezte Camus a Sisyphus mitoszában, hogy ez az élethez szükséges álom. Ja. Tehát, hogy valahogy az életünk nagy részét egy ilyen álomban töltjük annak érdekében, hogy ne kelljen ezekkel a dolgokkal szembesülnünk, csak hogy ugye ennek az a következménye, hogy egy csomó létlehetőségtől elvágjuk magunkat ezáltal, mert hogy ez egy nagyon keskeny mesdjén tart minket. Tehát, hogy nagy az ára annak, hogy szorongásmentesen akarjuk élni az életünket, és hát ugye azért tartják a halál gondolatát, vagy a tapasztalatát olyan fontosnak, mert hogy az ugyan fájdalmas és szenvedésteli, de mégis ezt a szűk mesdjét azt így megnyitja, és olyan dolgokra is rávilágít, amit egyébként nem vennénk észre.
0: Biztos van ez is, de hogy, tehát én láttam egy mémet, hogy a Simpson családból egy ilyen kis jelenet, hogy nem tudom én, a Homernak a kezébe kerül valamilyen kis cetli, amin ott van egy ilyen bölcsesség, hogy élj úgy, mintha a mai nap lenne az utolsó napod, és akkor a következő képkockában ott így ül a kocsiában és zokog. Tehát, hogy így nyilván nem az van, hogy egyszer csak elkezd, szóval, hogy ez amúgy így tehát, hogy egy kicsit én szerintem akkor tudunk tényleg lázadni az értelmetlenség ellen, mint ahogyan ez az öröksége a Camusnak, hogyha elismerjük azt, hogy az mi. Tehát, hogy ő is azt mondja, hogy csak akkor tudunk igazán lázadni, hogy az abszurd ellen, hogyha a nevén nevezzük, hogy az ott az abszurd, és a halál ellen való lázadás is ahhoz nekünk el kell ismernünk, hogy de amúgy a halál az szívás. Én nem gondolom azt, hogy ez néhány kivételtől eltekintve, tehát biztos van, aki tényleg így a halál tudat az ugye megment, de hogy amúgy ez azért végső soron mégiscsak elpusztít minket.
1: Igen, de ahogy ez számunkra világossá válik, és átalakít bennünk, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve örökre abban az állapotban fogunk maradni.
0: Ja,
1: tehát ugye Heidegger is azt mondja, hogy a lét felfedő és a lét feledésben levő állapotok, azok így oszcillálnak bennünk, mert hogy, ahogy te is mondod, hogy létfeledés nélkül nem tudnánk létezni. Tehát, hogyha állandóan ebben a lét megvilágosító, szorongató állapotban lennénk, akkor megőrülnénk.
0: Milyen lenne egy olyan társadalom, ahol mindenki marszó? Tehát mindenki ebbe az állapotba.
1: Hát ő aztán tényleg felébredt a élethez szükséges álomból, és ezáltal teljesen ki is üresedett az élete, mert hogyha kiderül, hogy minden érték, vagy minden jelentés az csak ilyen provizórikus, vagy ez csak egy ilyen menekülés az értelmetlenség elől, akkor ha azt elveszük, akkor mi marad helye?
0: Igen, de ez a szóval kiüresedett, ez nem szóval, hogy ezen úgy lehetne lamentálni, a mi szempontunkból nézve, akik létfeledő módba vagyunk. Nekünk ez egy ilyen kiüresedett valami. De hogy most, tehát képzeld el, hogy egy olyan világban élnél, ahol mondjuk te vagy az egyetlen felnőtt, és mindenki más óvodás gyerek. És mindenki dupló kockákkal játszik, meg akkor jó, akkor csináljuk azt, hogy gurítjuk a labdát, és akkor te most odagurítod, és visszagurítod, és mi ebbe boldogok vagyunk, ami amúgy egy ilyen Sisyphus mítosza a kép is, tehát az, hogy a gyerekek önfeledten gurigatják a labdát oda-vissza, és ezt nagyon-nagyon élvezik, ez eléggé hasonló ahhoz, hogy mi boldogan képzeljük el a Sisyphust, ahogyan görgeti a követ, és aztán visszagurulsz, szóval, hogy lehet, hogy Sisyphust inkább egy ilyen játszó gyereknek kéne elképzelni, aki jaj, felgurítom, legurul, jaj, felgurítom, és ezt mennyi nagyon élvezem. Szóval, hogy és akkor ott vannak ezek a gyerekek, akik rád néznek, mert te azt mondod nekik, hogy ez totál értelmetlen, hogy egész nap duplóztok, és azt mondják a gyerekek, hogy nem tudod ezt élvezni, totál ki van üresedve az életed. De most ez mit mondasz erre? Hogy nincsen kiüresedve az életem, valójában ti vagytok, ti fújjátok fel ezt a lufit, és ez igazából üres. Mindenkinek ki van üresedve. A ti életetek semmivel nem üresebb, mint az enyém. Szóval, hogy nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy rossz élet az övé, hogy ez egy kiüresedett élet az övé. Inkább az van, hogy mi megtöltjük a saját életünket vákummal, és mi ezt a vákumot elnevezzük altruizmusnak, ezt a vákumot elnevezzük önmegvalósításnak, de ettől még ugyanúgy semmi lesz, legalábbis a közöny nézőpontjából nézve.

0: nem?
1: Hát igen, az biztos, hogy egy nagyon következetesen végigvitt valóságértelmezés az, amit ő képvisel, és az szerint is él, és azért olyan riasztó, mert annyira következetes, és azért annyira nem hagy magának menedéket semmi elől, és ilyen értelemben egy embertelen, mert pont az esendőségünk és a meneküléseink azok, amik sokszor emberré tesznek minket, és abból abból nagyon szép dolgokat lehet létrehozni.
0: Igen.
1: És ugye az, hogyha valami mondjuk szép, vagy az, hogy szeretünk játszani, és örülünk, az egy érték. És nem biztos, hogy az értéknek van vagy kellene lenni egy mögöstetés értékének. Tehát amikor azt mondod, hogy de jó, mert ez örömet okoz. Miért?
0: Igen, hát talán tehát az altruizmus, önmegvalósítás, nem tudom, valami tőlem független ügy melletti elhivatottság, és minden fölött lehet, hogy tényleg igazából a hedonizmus áll, mint ami így magába ölel mindent, hogy igazából az önmegvalósítás és az altruizmus is végső soron azért tűnik értelmesnek, mert valamiféle elégedettséggel és jó érzéssel eltölt minket. Szóval, hogy lehet, hogy tényleg az van, hogy így hedonizmus és bassz. Nem tudom. Ránézek az órára közben, még van pár percünk.
1: Volt még valami a filmben, amit nem érintettünk.
0: Nem tudom, szerintem az...
1: Hát igen, ami nagyon fontos, hogy végső soron a tárgyalási szakaszban nem az válik az ő fő bűnővé, hogy megölt egy őslakost, igen, ami önmagában is ugye egy társadalomkritika, hogy fontosabbá válik az, hogy ő nem volt hajlandó a konvenciók szerint játszani, és nem sírt mondjuk, ami az édesanyjának a temetésén, ami a társadalom nem biztos, hogy azért hiányol, mert hogy az egy annyira autentikus megnyilvánulás lett, hanem azért, mert az a szokás. Igen. És az az ember, aki nem úgy viselkedik, ahogy a szokást elvárjuk, az riasztó.
0: Igen, hát egy űrlény volt, egy idegen volt, és hogy ezért, tehát ő így valahogy a másik volt, és hogy ezért büntiből...
1: Igen, de hogy ugyanakkor valahol magába hordozta a szabadság lehetőségét is, hiszen megengedte magának, hogy ne úgy reagáljon, ahogy a társadalom elvárja tőle.
0: Hát igen.
1: És ugye itt már, ugye ezeket az embereket vagy bűnözőnek, vagy őrültnek szokta nevezni a társadalom, és akkor vagy börtönbe zárják őket, vagy a pszichiátriára. Ugye az már egy következő fázis lesz majd a 60-as évek, ahol a pszichiátriának ez a feladat, hogy szerep fog jutni, lásd Szálak a kukfészkére, vagy Ronald David Leng antipszichiátriája, és ugye ott is majd Leng el fog jutni oda az, hogy valahol ő, ha nem is dicsőítette az őrültséget, de mégiscsak a szabadság lehetőségét látta benne, hogy ott az a pont, ahol ki lehet szállni ebből a őrült látszat játszmából, amit a társadalom, ebből a hazug játszmából, amit a társadalom folytat, és valahol Mörszó is a maga módján kiszállt ebből a hazug játszmából, amit a társadalom körülötte játszott.
0: Igen, hát hogy ha nem gyilkolt volna, akkor tényleg lehet, hogy pszichiátrián kötött volna ki előbb-utóbb.
1: És hát még nem is jutottunk el addig a kérdésig, ami valószínűleg nagyon sok nézőt, hogy hallgat, hogy miért gyilkolt? Tehát, hogy valójában nem sok.
0: Miért ne? Szóval, hogy de miért? Szerinted miért?
1: Én emlékszem, hogy amikor még magyar szakra jártam, írom szakra, akkor a professzorunk tartott előadást Camusról, és akkor előjött ez a regény is, és az összehasonlító értelmezés mentén elindítsz előhozta ezt az axiom gratuit elgondolást, ugye ez az értelmetlen cselekvés, amivel tulajdonképpen az ember a szabadságát is tudja demonstrálni. A másik pedig ez egy ilyen pszichonalitikus jellegű értelmezés, hogy az szimbolikusan a nap az a hiányzó apának a jelképe ennek ebben a filmben, vagy ebben a történetben, és hogy valójában ebben van egy ilyen szimbolikus...
0: Hogy amikor a pengéjén és akkor elvakítja.
1: Igen, és hogy valójában ez egy ilyen szimbolikus apagyilkosság, hogy valójában a napot és a hiányzó apát.
0: Ez megmagyarázza azt, hogy mi a tudattalan motivációja, igen, de hogy mi a tudatos motivációja, azt nem tudjuk.
1: Hát semmi. Pont ez a lényege, mert hogy nem...
0: Hát igen,
1: is voltak a vágyai, ugye át akarták helyezni Európába, egy nagy város. Nem érdekel.
0: Igen, de valahogy, tehát, hogy mégiscsak valami energiát fektetett abba, hogy meghúzza a ravaszt. Szóval nem tudom, de akár nem is ölhette volna meg, akár. De lehet, hogy annyi az oka, hogy úgy nehezebb lett volna regényt írni belőle, hogyha nem húzza meg a ravaszt.
1: Igen.
0: Azért ölte meg, mert ezt mondta a rendező, és ezt mondta a Camus.
1: És hát ugye ezt még itt az adás előtt beszéltük is, hogy mekkora sluszpoén volt a rendező részéről, hogy egy teljesen ilyen korhű és korba minket visszavivő, kor illúzióját megteremtő filmről van szó, amit a fekete-fehér képkockát is alátámasztak, és egy ilyen sluszpoénként a végén bevágja a The Cure-tól a Killing of an Arab című 1980-as évekbeli számot, ami teljesen meglepő.
0: Igen, az jó volt. Igen. Az jó volt. Uh-huh. Figyelj, lassan sajnos itt a végére értünk. Az adásnak még valami búcsú mondanál-e valamit. Nézzetek a hallgatóknak.
1: Így nagyon van. Olvassátok el a könyvet.
0: Így van.
1: Aztán majd eldöntitek, hogy melyik a jobb.
0: Én, ha hallgatók esetleg szívesen olvastok könyveket, én akkor szívesen megragadom az alkalmat, ha megengedett, hogy ez itt a reklám helye legyen, mert mondtad, hogy most készül egy új könyved, ami ősszel fog majd megjelenni.
1: Attól, hogy hogyan alakul a kiadási folyamat, igen.
0: Szóval, hogyha szívesen olvastok Kővári Zoltánt, akkor ősszel ez most egy, ha úgy alakulnak a folyamatok, akkor ez jó lesz nektek. Azt mondtad, hogy ez a korábbi cikkeid írási gyűjteménye lesz.
1: Illetve, hogyha már a reklámról van szó, akkor tavaly jelent meg egy két kötetes könyvem az egzisztenciális pszichológiáról, amit könyvesboltokban meg lehet venni, és Camusról is van szó benne, úgyhogy olvassátok szeretettel.
0: Jó, Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sajnálom, hogy nem együtt néztük meg a filmet, de majd legközelebb. Most ugye jön fel az egzisztencializmus téma lesz, úgyhogy reméljük, hogy majd még lesz alkalom együtt is csinálni valamit. Okay. Jó, köszi, és sziasztok!
1: Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Kiskondás. Hol volt, hol nem volt, volt az operenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldal sem volt, ahol jó volt, ott rossz volt, ahol rossz volt, ott jó volt, mégis megsült benne 77 tepsi pogácsa. Arra ment három mesztelen cigánygyerek, mind az inke belsejébe hányta a pogácsát. Hát, ennél már nagyobbat nem hazudhattam volna, csak azt, amelyiket most akarok elmondani. Volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia. Malaszot őrzött volna, ha őrizte volna, de csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem várt be kondásnak. Hiába próbált vele az anyja akármit. Mindegy volt annak. Azzal a gyerekkel ugyan nem tudott volna semmire menni, ha angyallá kukorékolta volna se. Valami haszna vehetetlen kölyök volt. Hát ez a Ted le Neronst kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a leányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő leánya nem találja meg.
1: No, kis kondás,
0: mondta magában.
1: Most vág ki a balinguját, sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel.
0: Fel is szedelőzködött, süttetett mindjárt egy tarisznya hamupogácsát. Nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, azzal elindult. Ment, ment, mendegélt. Árkon, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de ő még nem talált a király kastélyára. Megy egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de nem lát még semmit. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárasságtól, mint egy felvert galuska.
1: Mi csináljak már? Hát gonoszul vesse.
0: Ezt tudva, ő el is indult volna. Ahogy megy, hát talál egy kutat. A vájúján ült két fehér galamb. Oda megy.
1: No, két fehér galamb. Én most már titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen.
0: Azt mondja a két fehér galamb.
2: Legyél meg, kis kondás, inkább húzzál nekünk egy vödör vizet. Szomjasak vagyunk nagyon, jó tett helyébe jót várj.
0: Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vödörrel, aztán maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Azzal ment tovább. Hát már nem volna szomjas, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Valahol a nagy pusztaságban való kóborlásában talált egy sántarókát.
1: No, sántaróka, akármi legyek, ha téged meg nem eszlek.
3: Jaj, ne egyél meg, a fiacskámnak viszek egy kis ennivalót. Jót ét helyébe jót várj, kis kondás, majd segíthetek én még rajtad.
0: A kiskondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizet még az ő jóságáért. Csetlik, botlik a kiskondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja, összekotorázta már a legutolsó morzsát is a tarisznyájából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában már messziről látott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap nagy mohon, kiveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki.
4: Legyél meg, kis kondás, megszolgálhatom én még a te jóságodat.
0: Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon, a pénze csak úgy ragyogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta, és visszatette a vízbe. Huncut dolog az az éhség, elmegy az ember mellett. A kis kondás is bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha égföld összeszakad is, ő már nem fordul vissza. Ment, ment tovább. Hát, megint talál egy kutat vájúval, a vájunk két fehér galambot.
1: No, már nem tesztek engem bolondá. Nem nézek már sem Isten, sem embert, én megeszlek titeket.
0: rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják az ő jóságát.
1: Ugyanám, ti mindig ki akartok rajtam fogni, én meg mint a bolond hallgatok rátok. De azt nem keresitek, hogy én már majd felfordulok éhen.
0: Meg akarja fogni a galambokat, de azok csak rimánkodnak, esedeznek neki. Utoljára aztán nem bántotta, hozott nekik egy vödör vizet. Nyelt ő is egy nagyot a vödörből, azzal tovább ment. Már azt hitte, hogy nem ér oda, ebbe az éhségbe el kell pusztulni. Már maga se tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába most már. Káresz, kúresz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt, a király el is fogadja.
5: Hát, hol jársz te erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt?
0: Elsorolja a kiskondás, mi végről jár ő erre, meg hogy bizony igyekezett is ide, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is. Hát, ha lenne valami sikere a vállalkozásának.
5: Jól van, fiam, jól van. Te látod-e? Itt van 99 emberfej a karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.
0: A kiskondásba nem szakad bele a madzag? Csak azt mondta, hogy...
1: Ma csak lesz valahogy.
0: Akkor bementek. A kiskondás előadta a panaszát, hogy bizony már nagyon éhes, vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha felkelt, nemigen tud előle elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják...
6: Gyere, rögtön elviszünk!
0: A kiskondás sem húzódott soká. Rájuk bízta magát, azok meg... Uzsgyi! Mentek vele, mint a szél, egyenesen a nap háta mögé. Felkészült a király kisasszony is, lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, akkor egyet perdült a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, ott vagy a nap háta mögött.
0: Ő ette a méreg a kiskondást, meg félt is, de mit csináljon? Kibújt a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirrott a másnap, felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sántaróka már ott ágaskodott, várta. Felkészül hirtelen, nyitja ki az ablakot, megy ő a rókával. A róka elvitte őt a föld peremére. Kimegy a király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, a föld peremén vagy.
0: Ej, mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba, az levitte a tó egyik szögletébe.
1: No már ide nem ér el a szeme világa, itt találjon meg.
0: De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a legszebb rózsát, egyet pördült a sarkán, mindjárt hívta a kiskondást a tó fenekéről.
1: Hát végem van, az van. Már enyém a századik karó. Már háromszor megtalált, negyedszer sem tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon.
0: Lefeküdt, hogy majd alszik, kipiheni magát, de nem bírtam sem aludni, sem pihenni. Csak hánykolódott, vickelődött, vackolódott. Másnap irradóra ott lát az ablakában két fehér galambot. Ahogy őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott maradt. Beereszti a galambot, az azt mondja neki.
6: Gyere sebesen, te változzál egy szép rózsává, én is azzá változom.
0: Úgy is lett. Már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifeslett, itt is, ott is a kertben, szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Akkor egyet perdült a sarkán, de nem látta a kiskondást. Perdült még egyet, akkor sem látja.
6: No, apám, nem látom már a kiskondást. Elbújt, hogy nem találok rá.
5: Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát ha meglátod.
0: Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat. úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a leány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nagyot nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához öleli a lányt.
1: Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól.
0: Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból még hétszerte szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból finom ember lett, a lányból meg szép asszony. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvező be a csőhálózatban a távhűtés alapelvét megfordítva hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetévé vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő Ambient Loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a minnesotai Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátor rendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korán sem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben. Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár nem tudod megmagyarázni, de érzed. Valami baj van a világgal, nem tudod mi az, csak azt, hogy van. Akarod tudni, hogy mi is az? Mindig érzed, mikor munkába mész, mikor befizeted az adót. Azt látod, ha kinézel az ablakon. Vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed,

aki nézel az ablakon. Ha bekapcsolod a tévét, eltakarják szemed elől az igazságot. Akarod tudni, hogy mi is az? Sajnos nem lehet elmondani.

utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat, maradsz Csodaországban. És én megmutatom, milyen mély a nyúl üre.

0: Szeretném megosztani önnel, mire jöttem rá.
1: Ez a realitás, itt, amelyben élünk, nem az eredet. Mindez a korrupt realitás következménye. Engedjék meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjam fel.

Csak a hazugságok változnak. A módszer maradt ugyanaz. Még nagyobbat hazudtak. Engedjék meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjam fel. Csak a hazugságok változnak. A módszer maradt ugyanaz. Még nagyobbat hazudtak. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig még nagyobbat hazudtak. Kérem, jól jegyezzék meg. Csak a hazugságok változnak. A módszer maradt ugyanaz. Engedjék meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjam fel. Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredet.

0: szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága.
1: Hey, de messze majom orszal! Hey, de messze majom.

Majom kézben, majom fegyben, majom kézben.

0: Megépül a majommalom, lesz sok majommajonéz. Győzve, győzve, győzhetetlen!
1: Győzhetetlenes majomék! Majom póznál, majom király, majom nyelven szónokol,
0: egyiké, majom Magyarország, egyiké,
1: majom Magyarország, majom
0: Bakákó, gorilla, csimpánz, bávia,
1: orangután, mind majom újságot olvas, majom vacsora. Majom vacsora emléktől zúg a majom reperát,
0: majom bakákó, majom ablak, majom rácsán,
1: majom nótát lázasz.
2: Majom rácsán, majom nótát
1: lázasz. Majom ablak, majom rácsán, majom nótát lázasz.

rebellis majom. Lehet benne valami. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önbírálatra kényszerítenek. Rebellis majom. Lehet benne valami.

Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európai általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Wu Chengen az európait azonban majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé.

kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéjéségnek és a hibbantésznek ezt a vegyületét létért való küzdelemnek is hívják. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rabló.

A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizarrótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik.

Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei.

engedjék meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjam fel. Szókimondásaink közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak, hogy a föld nem nyílik meg alatta. Valaki gazságot követel, hogy a tető nem zuhan a fejére. A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van.

Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll. Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett.

humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb.

távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van légjogosultsága.

Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következménye. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen, senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak. A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszer. A középkorhoz képest persze a maiak silány epilógok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életben. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták, nem földi rombokkal. Az a súlyosabb létrombás. Ha valaki hazudik, így szólnak, hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel, hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni.

kíséreljék meg ezeket a mondásokat ezúttal nem egészen babonának tekinteni, hanem olyan tudásnak, amelyről régen elhomályosult képzetünk van. Összefüggéseit elvesztette, és most csak itt áll, mint abszurdum. Ezek a mondások igen régiek, és minden népnél megtalálhatók. Minden esetre e szavak elementáris rétegből valók, primerebb élményből, mint a nappali tudatunk. Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhető. Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedt.

Ez a realitás, itt, amelyben élünk, nem az eredet. Mindez a korrupt realitás következménye. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hív. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hatják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenvedés. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan.

Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Kérem, jól jegyezzék meg. Tökéletesen megromlott ösztönre vall, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs. Futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimszát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg épen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában, annál jobb. Az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogságot. Semmit se vár attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliómos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség. Még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és lényed kiteljesedéséhez vezetlek. Van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és Toró nyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen. És ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozhat. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül. Az individuum
ma erősebb, mint bármikor. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együtt. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlan. Hát minden? Legyen, ha kell. Egyszer ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számíthat. Dolgát, ha kell, önmaga, és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül az összes következményekkel. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívta, de a romlás megfogalmazása ne tévesszen. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte. Azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupciója. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meghatározás. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszint süllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálni, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgozni. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztultság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően a mindenkori világ és a realitás, akkor minden tapasztalata hamis, és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekint. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás.

Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ kor. Az eredetinek megromlott alakja, és vele együtt értelmünk is megromlott, és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell lenni. Kezdve a matematikától és a logikától. Számunk sem az eredeti, hanem a korrupt szám. Ezzel a számmal eredményesen nem számolhatunk. Az elhomályosodott ész a valóságot nem ismerheti meg. A természet így, ahogy van, az eredetinek nem pontos jelképe. Az ész a bűnbeesés után sem a végest, sem a végtelent nem érti, és az embert átvilágítani nem képes. A beteg akaratot kellene meggyógyítani, amelyet szennyes kötöttségei teljesen megrontott. A matematika saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra. Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallani. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hindut tesz. És mert nem vallja be, minden életmozdulat a fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitást nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül és magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés van. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt?

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Tilos? Tilos, igen, ez tilos. Ez a Tilos Rádió, hogy hallhattátok, FM 90.3 Budapesten és tilos.hu világszerte, mint minden hétfőn este 10-től éjfélig ez a népzenei műsor. Kutyuli ismét elnézéseteket kéri, de a családjában nyaral, úgyhogy most nem tud itt lenni veletek, nagyon sajnálja, de viszont ugye lezajlott nemrégiben a Babel Camp nevű összmű, hát ilyen mindenféle világ minden tájáról érkező zenészek, művészek találkozója, és aztán, ahogy szokott lenni, amit a táborban megtanultak egymástól, egymással, azt utána megpróbálják előadni, és ezt most idén a pesti alsó rakparton tették meg. Erről a jammelésről, koncertről fogtak hallani két számot, és utána következnek az Imre által az elmúlt héten talált gyöngyszemek. Most ismét az ő kommentárjai nélkül. Hallgassátok, és akkor jövő héten találkozunk.

چو ما خار ها چارا تو به خو گشت کنه رزاما الا چو ما

0: Heaven with me.
1: Oh, I saw that photo. I'll put it.

Ez itt a Tilos Rádió. Ez itt a Tilos Rádió, és kezdődik benne az Ühüm TV most a Dr. Analóggal. Vagyis pontosabban az ő kis zenei gyűjteményével. Hallgassátok a Tilos Rádiót.

Gangman Skeptic.

gyereket, gondolj bele, nincs okom, hogy komoly legyek. Mi nem vagyunk rokon lelkek, érted, amit mondok neked? Nem tanítanak móresre, a nyugalom jól esne. Izzanak a reflektorok, rekettorok, repettorok. Rég megvan a recept, kapcsolnak a receptorok. A Technics-en lemez forog, felidézi gyerekkorom. Rakták a láma szelektorok, a csajok.

hatosnak látsz, azt én kilencesnek. Az egyik csalónak lát, a másik hitelesnek. Te hajszolod a vágyadat, vagy hajszol a vágy. A minideges kecs, azért mások kinevetnek. Mert nem mindegy, hogy itt az egész beleteheted, vagy itt az egész beled eheted.